0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Új szakokkal bővülhet a felsőoktatás. A tigris szúnyogok miatt kell permetezni. Ezüstérmes lett a magyar női gyorsváltó az úszó EB-n. Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika mesterképzés bővíteni még a palettát. A három szakból kettőt a MATE, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. A játszóterek harmada megbukott az ellenőrzésen. A fogyasztóvédők közterületi játszótereken, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain vizsgálódtak, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Országszerte sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő elvétve zápor, zivatar. A szél élénk lesz, néhol meg is erősödik, sőt viharos lökések is lehetnek. 32-38 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is folytatódik a derült napos idő, szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok. Az előrejelzés szerint egész héten napos, meleg idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, itassuk a madarakat a kánikulában. Kitart a hőség ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma választhatják meg a köztársasági elnököt, az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez. Az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének írásbeli ajánlása kell. Ezt egyedüliként a Tisza párt jelöltje, Baka András érte el. A köztársasági elnököt délután 2 órakor választhatják meg. A játszóterek harmada megbukott az ellenőrzésen. A fogyasztóvédők közterületi játszótereken bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain vizsgálódtak, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
2: Csak nem 1000 repülőjáratot töröltek Sanghajban a Delfin tájfun miatt. A heves esők és viharok eddig Kína keleti és középső térségeit sújtották. Sanghajban utcákat is elöntött a víz. A tájfun maradványai most észak felé tartanak, és többek között Pekingbe is jelentős csapadékot vihetnek. A hatóságok árvízre és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. Ma is nagyon meleg lesz, az előrejelzések szerint 35 fok felett lehet a csúcs, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Ma országszerte sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen. Az előrejelzések szerint nyugaton, délen és az északkeleti területeken egy-egy zápor is előfordulhat. A szél élénk lesz, néhol meg is erősödik. 32 és 38 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap is folytatódik a derült napos idő, de nem lesz rekkenő hőség. 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok. Egész héten hasonló idővel számolhatunk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M3-ason Budapest felé Bak térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Közben az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között szintén aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Olvasható az útinfon.hu-n. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra és 8 perc, jó reggel, szevasztok, drága barátok, itt vagyunk, Évivel, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Évi, csillog-villog.
1: Igen,
0: tényleg.
1: Igen, ki vagyok.
0: A mosolyod. Így van, így van. Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Gyuri meg kócos, de organizáltan, tehát hogy abban minden meg van tervezve.
2: Van benne meló, bizony.
0: Van benne meló, és itt van megint nyári szedben.
1: Megint, igen. Drága Anett, jó reggelt. Kihasználom még az utolsó pillanatokat.
0: Nincsenek utolsó pillanatok. 20-án van az összeomlás, igen. Akkor jön a nagy vihar, összedől minden rendezvény, és akkor jön a depressziós Magyarország, mert tudjuk, hogy még 10 nap van a suliig, vagy valami ilyesmi.
2: Így van, és ez a depressziós Magyarország marad május végéig nagyjából.
0: Igen. Na, de én már tudok hekket sütni otthon.
2: Nem mondod.
0: Hát itt telelek át. Igen, tehát, hogy a jó kedvemet a hekken keresztül őrzöm meg.
2: De jó. Balatonra nem mész, de a balatoni hangulatot viszed egész
0: télre. Így van. És nekem pont ennyi elég is a Balaton. Én, amióta tudok hekket sütni, azóta nem hiányzik a Balaton sem.
2: Na.
0: De amúgy sem. De, hogy jól mondtam? Jó. Jó, sosem hiányzott, de...
2: Balaton sem, semmi más sem azóta.
0: De így megvagyok. Tehát, amit szerettem a Balatonban, az megvan.
2: Fröccsöt főzni meg előtte is tudtam.
0: Fröccsöt mert, főzni, tudtam, így van.
2: Semmi különös.
0: Na, nézzük az SMS-eket. Azt mondja, sziasztok, nem volt könnyű napom tegnap, sőt, talán az egyik legrosszabb volt mostanában, amikor bekapcsoltalak benneteket, egy kicsit minden könnyebb lett. A műsorotok tegnap tényleg a biztos pont volt számomra. Köszönöm, hogy vagytok, és hogy észrevétlenül is tudtok erőt adni az embernek. Öcsinek pedig óriási gratuláció. Köszönjük, hogy köszönöd. Jól esik. Jó reggelt mindenkinek, már várom a Gyuri hangját, mert nagyon kellemes. Legyen szép napotok a katonanő pápáról.
2: Ó, de helyes.
0: Egyébként nem a Gyuri hangja a legjobb. Azt hiszem az enyém, de hogy...
2: Mondjuk ez általában így van kifüggesztve, igen.
0: Tehát hát ez nem, ez sokkal jobb a hangom, mint a tiéd. Te egy jó képű srác vagy, fesztiválokon nagyon sok sikert tudsz aratni, nőknél, Zuglóban is, de hogy a hangod biztos, hogy nem a legjobb, a 100.
2: Nem lehetne, hogy ne féltek.
0: Halljátok!
2: Csak ez az egy SMS-t a féltékenyked, de...
0: Na jó. Gabi bátyám, jó reggelt! 1966. augusztus 11, napra pontosan 60 éves a sztori. Na kíváncsiak, Annett, ez benne lesz a tiédben.
1: Ja.
0: John Lennon egy chicagói sajtótájékoztatón az amerikai turnéra készülve tévékamerák és újságírók előtt nyilvánosan bocsánatot kért egy márciusi kijelentése miatt, miszerint a Beatles népszerű, mint Jézus. Angliában különösebb botrány nem lett belőle, az amerikaiak Beatles lemezeket égettek, a rádiók bojkottálták a dalaikat, és a zenészek halálos fenyegetéseket kaptak. Érdekesség, hogy Lennon nem visszavonta a kijelentését, csupán annyit mondott, sajnálom, hogy kinyitottam a számot. Egyébként az amerikai turnét botrányok, tüntetések, zavargások kísérték, emiatt a zenekar stúdióba vonult vissza, és utána egy koncertet adtak már csupán 69-ben Londonban a tetőn, amit a rendőrség félbeszakított, egy évvel később a zenekar feloszlott. A McLarenes teljesen más tematikában.
1: Köszönjük szépen.
2: Ez jó volt, igen.
1: Igen.
0: Jelentkezett. Köszönjük szépen, egyébként én szerintem akkor tényleg népszerű volt a Beatles, mint Jézus. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy hány híve van, volt mondjuk a katolikusok számát illetően, és a Beatlesnek mennyi rajongója volt, elképzelhető, és nem biztos, hogy minden katolikus szereti Jézust.
2: Aha.
1: Igen, ez így is van.
0: Hanem más szereplőket a Bibliából jobban kedvelnek.
2: Ritka, de lehet.
0: Valaki szűzmáriás.
2: Én ilyen Júdás fan vagyok.
0: Júdásos. Igen. De nem feltétlenül mindenki. Ne, hát nem.
2: Benne van. Hát ne persze. Zárjuk ki.
0: A Sherlock Holmesból is valaki Dr. Watson szereti.
2: Ritka, de lehet.
0: Na mindegy.
2: Nem lehet kizárni.
0: Szóval, hogy azért egy felmérést megért volna ez az állítás. De amit John Lennon mondott akkor, és az amerikaiak tényleg, szóval ez hihetetlen. Hogy az angolok ezzel nem is törődtek, Európa ezzel nem is törődött ezzel a kijelentéssel, az amcsik meg teljesen megvadultak.
1: Ők teljesen kiakadtak.
0: Teljesen, igen.
1: Elképesztő. De egyébként senki nem akart ezt a felmérést. Gondoljatok bele, hát kiderült volna, hogy többet hallgatják a Beatles, mint a Bibliát olvasták. Tehát, hogy
0: igen.
1: Ezt a tényt nem akarták nyilvánosságra hozni.
2: Ez volt az első jó self-made kijelentés, ami így szárnyra kelt, és így ment, és történelem lett belőle.
0: Meg ez is egy kontextusból kiragadott kijelentés volt. Tehát én már nem emlékszem, nem tudom pontosan visszaidézni, de azért meg kéne nézni azt, hogy John Lennon milyen kontextusban és mire mondta ezt, hogy ez annyira nem volt vad. Na mindegy.
1: Hát azért ma, az a kijelentés ma is vad lenne.
2: Hát ma, de egyébként...
0: Nem vad, figyelj, az a baj, hogy, hogy a vallás mögé bújva nagyon sok mindent tabuizálnak. És miért nem mondhatná ezt John Lennon? Ezt nem értem. És ha nem is igaz, tehát nem népszerűbb a Beatles, mint Jézus, akkor is ő így gondolja. Miért nem lehet ezt elfogadni, békén hagyni, és ezen nem óriási izét kiáltani,
1: mert,
0: érted?
1: Mert egy picit ilyen szentségtörésnek érzik. És hogy,
0: de tudod, igen, csak hagyd meg legyen már kötelező a vallás. Tehát hadd legyen már mindenkinek joga mást gondolni arról, hogy létezik-e Isten, melyik Isten létezik egyáltalán.
1: Nagy kérdés.
0: Nagy kérdés. Tehát, hogy legyen ez már, és azért, hogyha megnézed az egész világot, akkor eléggé eloszlik, megoszlik ez a dolog.
2: És egyébként úgy tudom, hogy a vallás sem zárja ki a humort, tehát lehetett volna ezt humorról.
0: De kizárja. Én mindig próbáltam humorizálni nagyon vallásos emberekkel a vallásról, és nem megy.
2: De az mondjuk szerintem az ő hibájuk, nem a vallásé.
0: A Bibliában van vicces rész?
2: Én úgy tudom egyébként.
0: Jó, hogy, akkor megveszem, hogy... mert...
2: Én úgy tudom, hogy semmi baj
0: még nem
2: volt,
0: loptam el a
2: nem volt a vallásnak a humorral. Egyébként, de vannak emberek, akik nyilván kitekerik, és ez úgy nem frankó.
0: Na mindegy. Jó, ez egy tényleg nagyon-nagyon hosszú vita tudna lenni. Évi a legcukibb üzenik, bármilyen témáról fel tudja hozni az olimpiát.
1: Ez nem igaz.
0: De tudod.
2: De, hogy nem.
1: Melyik témába hoztam be?
0: Tök mindegy. Most azt mondom, palacsinta.
1: Olimpiai bajnok.
0: Nem hittem. Ez tényleg túl egyszerű volt.
1: Mondom,
2: az olimpia után nagyon kívántam a palacsintát.
1: Nem igaz, ennyi. Ez se igaz, rántott hús. Azt kívántam az olimpia után.
0: Jó.
1: Nem tudom behozni mindenhova az olimpiát, azért ez nem igaz.
0: Azért próbáld meg.
1: Nem fogom.
0: Jó reggelt, bocsi, lett már víz, vagy megkötött a spanyol malter a Hónajban? Köszönöm a kérdést. De a spanyol malter nincs már a Hónajban.
1: Mi sem mertük.
0: És tegnap este elővigyázatosan fürödtem, borotválkoztam, minden hajat mostam, mindent elkövettem, és volt ma reggel víz, és tudtam fogat mosni. Tehát, hogy...
1: Képzeld el, hogy reggel locsoltam a virágokat, és véletlenül a slag össze volt így hajlítva, és ahogy kinyitottam a vizet, nincsen, és jött az egyből az érzés, úristen, nálunk sincs víz. Aha. És akkor visszamentem, megnéztem a slagot, mondom, van nálunk víz. De azzal, hogy te tegnap jelezted, egyből én is azt éreztem, hogy úristen, nincs víz, és akkor pánik tört rám, de van.
0: Na még egy jó reggelt a rádiózás isteneinek, istennőinek. Jelentem, élek, bocsi, most épp kenyeret és croissantokat hegeztek össze, úgyhogy tágítom a tudásom ezzel is. Igyekszem meglátogatni titeket a közeljövőben valami kis csomaggal. Szép napot nektek és kedves hallgatótoknak, Roberto, a sütemény stylist. Roberto, annyit írjál még meg, hogy hol vagy? Mert azt hallottuk, hogy Ázsiában vagy valahol. Roberto a legnagyobb tortagyártó király.
2: Igen, nekem is írt tegnap, képzeld el, Messengeren. Ne, azt nem írta, hogy hol van pontosan, vagy hol volt, de hogy messzivel is találkozott, képzeld el.
0: Ja. Messzivel?
2: Messzivel. Messzi megkóstolta a desszertjét, képzeld el. És utána ökölpacsisztak, azt mondja. Ezt írta.
0: Komolyan?
2: Nagyon wow. Ja.
0: Ez az nem itthon volt.
2: Nem, valószínűleg.
1: Nem volt messzi itthon.
0: Na jó van, gyerekek, mi az időjárás jelentés? Igen, Anettől azt mondja, a mai nap még a hőség jegyében telik, a napsütést időnként megzavarhatják a felhők, de számottevő csapadék nem várható. Sok felé azonban megerősödik a szél, 36 foknál is melegebb lehet ma. Tiborc és Zsuzsanna névnap van ma. 73 éves lett Kánya Kata. Drága Kata, imádom, ölelem, puszilom, csókolom innen. 45 éves Maja Gold, őt személyesen nem ismerem.
2: Imádom, ölelem, puszilom innen.
0: Megszólalt a szép hangú Gyuri. 73 éves Hulk Hogan, na ez kivállalja.
1: Lenne.
0: Ja, lenne, bocsánat, lenne.
1: Vállalom.
0: Vállalod Hulk Hogan.
1: Hát imádom, szeretem. Puszilom. Boldog szülinapot.
0: Igen, 1934. augusztus 11-én megérkeztek az első rabok az Alcatrazba. És itt van, amit McLarenes hosszasan leírt, és Anett is, hogy ezen a napon John Lennon nyilvánosan bocsánatot kért a kijelentése miatt, mi szerint a Beatles népszerűbb, mint Jézus. Jó, 27 éve teljes napfogyatkozás volt Európában, Magyarország egyes részein is.
1: Igen.
0: És most lesz a spanyoloknál?
1: Holnap. Szerdán. Szerdán, ugye?
0: Szerdán?
1: Vagy holnap este, én most nem tudom, de a héten, igen. És na, pont ezt akartam mondani tegnap, hogy állítólag valami tömegek mennek Spanyolországba.
0: Azt mondják, igen.
1: Igen.
0: És hogy nem lesz hely, így van.
1: Igen.
0: A holland szomszédaim is elmondták pontosan, hogy ilyen titkos helyre mennek, és ott egy réten kiülnek, és de hogy oda hívtak volna bennünket is, csak aha, mi már hazajöttünk.
3: Elképesztő. Mondjuk én emlékszem a 99-es napfogyatkozásra is, ami mekkora nagy őrület volt. Mondták, hogy nem szabad a napban nézni, mert megvakulunk. Emlékeztek még? Vagy csak én?
2: De árultak ilyen kis papírszemüveget.
0: Igen, és ez most Magyarországon árulnak minden ilyen papírszemüveget. Persze.
1: Igen, én meg olvastam, hogy egyébként Magyarországról is lehet látni, és legjobban ilyen Sopron környékéről. Úgyhogy majd arra kell menni, okay. Ha valaki nézni akarja.
0: Jó, időjárás a Gyuritól. Tihany 19 fokos már ma, valamint, hogy már ilyen korán reggel. 32 lesz és napsütéses. Tatabánya 18 fokos, 33 lesz napsütéssel. Calgary 11 fokos, 18 lesz csak, de zápor is lesz. Szolnokon 19 van, 34 lesz napsütés. Budapesten majdnem ugyanez, 19 fok van most, de 33 lesz csak, és napsütés. 36 lesz az bőven, tesz, felejtsétek el ezeket a számokat. Ez bő. Tényleg, tegnap is olyan 35-öket, 36-okat mértem.
3: Nagyon durva volt tegnap is, és ma meg még melegebbet mondanak. Aztán estétől jön valami kis enyhülés, ami mondjuk 3-4 fokkal.
2: Megjön valami hőségriadó, azt mondta,
1: igen,
2: az évit.
1: Igen, össze-vissza van. Tehát vagy
0: hát a mai, tehát ez a 36 mai, az már egy hőség.
1: Igen.
0: Igen. Na, gyerekek, nézzük ezt az érdekes témát, csak azért, mert minden drága hallgatónk be van avatva a Beckham család ügyeibe, köszönhetően nekünk. Ugye ezt már elmondtuk. Jó, sokszor több fejezetben elmondtuk, hogy mi van a Beckham családdal. David Beckhamről van szó, ugye van egy csomó gyerek, van feleség, szeretik egymást, stb. És az egyik gyerek, Brooklyn, valami miatt nagyon-nagyon megorrol, de ez ilyen tisztázatlan igazából, megorrolt az egész családra. Brooklyn ugye megnősült, egy milliárdosnak a lányát vette el, Amerikában él, és Brooklyn nem áll szóba apával, anyával.
2: Igen, nagyon sokak szerint közel lehet az új feleségének ehhez a történethez. Minden esetre nem segít a helyzeten, az biztos, az látszik.
0: Így van. Apa anya tetkót leszette magáról, kikövette őket, már a Beckham névvel is hadban áll. Tehát, hogy nagyon-nagyon durva, és a szülőknek meg, Davidnek és Viktóriának meg a szíve szakad meg. Nyilvánvalóan a tesók próbáltak olykor békíteni, de semmi nem segített. Na, ez a helyzet most. És képzeljétek el, most pár nappal ezelőtt majdnem véletlenül összefutottak Brooklyn és David Beckham és Victoria Beckham. Méghozzá Saint-Tropez-ban, tök véletlenül. David Beckham a jachtjával, hát hol máshol, ott nyaralt a családdal. Gyerekekkel, stb. Feleségével. Brooklyn ott nyaralt Elton John jachtján, Saint-Tropez-ban, és feleségével és Elton John férjével. És ugyanabban az étteremben voltak, azt hiszem, hogy egy pár perc különbséggel, és volt, hogy 400 méterre voltak egymástól. Saint-Tropez városában. 400 méterre. És hát ott az mindenki ezen idő, hogy mi lett volna, ha találkoznak.
1: Hát, botrány.
0: Igen. Na de, itt van a másik kérdés, ami fölmerül ezzel kapcsolatban, hogy ott van Elton John. Elton John David Beckhaméknek 20 éve nagyon jó barátjuk. És viszont Brooklyn Beckhamnek a keresztapja. És Elton John hívta meg Brooklynékat a hajóra, meg Saint-Tropez-ba, és állítólag Elton John nem akar békíteni, hogy ő ebből ki akar maradni. És ezt beszéljük már meg, mert ilyen barát biztos, hogy van, vagy mi is tudunk lenni ilyen barátok, hogy ott vagyunk két tűz között, mind a két embert nagyon szeretjük, lehetnek azok egy pár, lehet egy család, lehet testvérpár, lehetnek barátok, és mi ott vagyunk kettejük között, azok összevesznek, és ugye barátnak, és itt a kérdés, egy barátnak ilyenkor mi a feladata? Mi a kötelessége?
2: Hú, ez nagyon nagy dilemma.
1: Igen, nehéz, nehéz. És nagyon összetett.
2: Nagyon nagy dilemma, és ez önmagában már, amit mondtál, amit az Elton John mondta, hogy ő ki akar maradni.
0: Igen. Egy ilyen helyzetben... Ez egy gyárának tűnik. Hát ez Strum zongoristának tűnt eddig ez a csávon.
2: Határozott csávonak, igen, abszolút. És erre most úgy tűnik.
0: Mi van?
1: Hát azért annyira nem határozott szerintem.
0: Hát ne. Figyelj, én Elton Johnra mindig felnéztem.
1: Hát oké, de nem a határozottsága miatt.
0: De, ő azért egy határozott zongorista.
1: Miért? Jól üti a billentyűt?
0: Nagyon egyrészt.
2: Látod, milyen stabilan csinálja?
1: Igen, nem hibázik.
0: Én voltam Budapesten egy koncerten, és nagyon régen mindig eldobta a sámliát, amikor fölállt, és akkor visszahozta egy ród.
1: Ja, akkor viszont nagyon határozott.
0: Akkor még nagyon erős volt.
2: Ezt találd meg, és bevágta a közönség közé.
0: Nem, hátradobta a sámliát. Na mindegy, ez most hülyeskedünk, de hogy igen, szóval Elton John, aki nyilvánvalóan David Beckham-mel barátkozott össze 1000 éve.
1: Így van.
0: És tisztelték egymást. David Beckhamnek született egy gyereke, az a gyerek most felnőtt, az a gyerek Brooklyn, legyél a keresztapja a gyerekemnek, keresztapja vagyok. És erre nem próbálom őket kibékíteni, amikor tudom, hogy mi van.
2: Nagyon fura. Kérdés, hogy belefér a barátságba, ez igen, hogy ők konfliktusban vannak, bajban vannak, és mégis én féltem magam ebben a szituációban, ahelyett, hogy segítenék, és én egyébként...
0: És a gyereket hívja el nyaralni?
2: Nagyon fura.
0: Amikor David Beckham a barátja, és nem is szól, hogy David, elvittem Brooklyn nyaralni Saint-Tropez-ban, ne gyertek erre.
1: Oké, de ha meg beleszól, akkor ő járhat pórul végül. Tehát ez Elton.
0: Mi ez a pórul? Hát most miért egy focistával kevesebb az életében?
1: Hát azért nem mindegy.
0: Szóval mindegy, nem most beszéljük meg, de hogy ez egy baromi nehéz helyzet, szerintem mindannyian ismerjük azt, amikor akár mi szakítunk valakivel, vagy összevezünk valakivel, és a közös barátunk az most hova pártol?
2: Mi mire számíthatunk egy baráttól? Mi a barátság fogalmából, ami belefér? Ez jó? Tök érdekes.
0: Na mindegy, szóval hogy ennek kapcsán tényleg érdekes a történet. Én magam sem tudom a helyes választ. Jó, ez az egyik. A másik pedig, hát képzeljétek el, hogy miután elkezdődött a Sziget, az egyik újság, egyiket elmondhatjuk, hogy a Blik, összeszedte azt, hogy 94 óta, azóta van Sziget? 94 vagy előtte már?
2: 93-ban volt az első reklámjuk, azt hiszem. 93 volt az első, amikor tévéreklám volt.
0: Igen, amikor, és a Szigetnek a tévéreklámjai, azok milyen ikonikusak?
1: Nagyon sok volt.
0: Igen, hát itt van az egyik első, ez 94-es, figyelj.
1: 94.
4: Ez lesz az a hely. Diák Sziget 94, Eurowoodstock. Augusztus 18-tól 25-ig az Óbudai Szigeten. Minden nap egy világsztár a Woodstock nemzedékből. És zene, zene, zene, színház, performance, film, videó, cirkusz, sport és gyermekprogramok, valamint rengeteg meglepetés, minden nap hajnali. A jegyek. 300 forint lesz a napi jegy, a heti jegy elővételben kapható 1800 forintért, a helyszínen 2100 forint. Augusztus 18-tól 25-ig kell egy hét együttlét.
0: Hát gyerekek, sok minden... Sok minden van ebben. Ez is Lacikának adod a mikrofon. Ez így mai reklámgyártó füllel, ez milyen volt ez a hangzás?
5: Szerintem ma is le lehetne ezt ugyanezt.
0: Le lehetne adni? Nem volt ilyen túl visszhangos az egész? Meg, olyan...
1: meg lassú. Lassú
5: figyelj,
1: volt.
5: Azt hiszem, hogy tévéreklám volt.
0: Ez tévéreklám volt.
5: Ott azért más, hogyha látod is hozzá a képet.
0: Tehát akkor lehet szart csinálni, hogyha látod a képet.
5: Nem azt mondom, csak ha mondjuk egy barlangban van, akkor...
0: Na, ez nem volt egy picit túlefektezve ilyen? Tehát ez a mai trendeknek nem felel meg, nem?
5: Igen, már egy picit azért régies, igen.
0: És az a zene ott a háttérben?
5: Hát nem tudom. Attól függ, de nyilván igazodni kell ahhoz a hangzáshoz, ami akkor
0: ami volt. Akkor meg, így van, hát akkor az első emelet volt még népszerű szinte.
5: Igen. Ha ugyanazok a fellépők jönnének, ilyen hangzással csinálnám meg.
0: Szóval végig megyünk ezeken a reklámokon. Volt vagy nem tudom, mennyi, 14-et találtál?
2: 14-et találtam, és ezt leszűkítettük még mi is, szerintem egy toplistásra.
0: Egy toplistásra a Sziget reklámokat. Én nem tudom, hogy kinek milyen emlékei vannak a Szigettel kapcsolatban. Én voltam a Szigeten ugyan, mint fellépő. Egyszer egy LGT napon a Borossal mi vezettük fel az LGT-t.
1: Wow.
0: Arra emlékszem. És egyszer szegény cipő halála után, ugye, egy cipő emlékkoncert volt, és azt is a Borossal vezettük. Ez a kettő volt, és egyszer voltam privátként egy akkori barátnőmmel, de többször nem. De nem láttam például nagyokat. Te voltál?
1: Én voltam a Szigeten, egyébként így a barátaim kivittek, mert mondták, hogy jó buli. Nem annyira fogott meg ez az érzés. Tehát nagy a tömeg, sokat kell sétálni.
0: Napont ezek az én bajaim is.
1: Igen, koszos lett nagyon a cipőm, azon nagyon kiakadtam. De maga...
0: Mindent abszolút érezlek.
1: Köszönöm szépen. És utána meg a koncertből nem láttam. Azt hiszem volt Pink, ha jól emlékszem, és Pink arra kimentem, hogy hát ha látok belőle valamit, semmit az ég a dalomvilágon. Tehát, hogy állítólag ott volt ő is. Tehát,
0: ezt teljesen átérzem. Teljesen, eleve én már nem nézek meg olyan koncertet, ahol egy szinten van az összes néző. Hanem csak olyan, ami ilyen tribünös. Uh-huh. Tehát, hogy rálátsz a izére. Tehát, hogyha nem látod Pinket, minek vagy ott. Érted? És nem mindenki nagy növésű.
1: Igen, egyébként, és én sem vagyok nagy növésű.
0: És te sem vagy nagy növésű. Na jó, teljesen értelek, de amúgy ugyanakkor tényleg van egy hangulata az egésznek, hirtelen ott van egy ilyen, hát láttad kétszer is, háromszor is a Woodstock szót használta, tehát még valamiféle ilyen Woodstock utó érzést akartak a 90-es évek elején Magyarországon.
2: Igen, elnevezték Euro-Woodstocknak.
0: Euro-Woodstock, igen. Na jó, szóval a reklámok mentén végig megyünk ezeken a nyarakon. Nem mondom, hogy az összes nyáron, de azért a nagyon nagy fellépőket is, mert a utoljára én nem tudom, ki volt itt olyan nagy fellépő, talán Dua Lipa volt, akire azt mondtam, hogy na, azt még megnéztem volna, de most már egy nevet sem ismerek, mint a Janklovics. Tehát egyet sem.
1: Ugyanígy vagyok. Ez a bajom vele. Megnézem a leírást, hogy kik vannak, és olvasom, és csak betűk vannak egymás mögött, de én senkit nem ismerek. Tehát,
0: igen, igen.
1: Tehát a Brody napot azt most így ismertem.
0: Így van, Brodyt köszön. Ismerem. Így van.
1: Köszönöm
2: de
1: szépen.
2: Idén egyébként ugye lesz Magyar Színpad, a Park is kint lesz, egy csomó mindenki lesz, tankcsapda is lesz.
0: Idén tudom, hogy más, de akkor is, tehát a külföldieket ott hagyhatták, ha egyet se ismerek. Tehát, hogy kíváncsiságból nem nézek meg egy külföldi, ez biztos. Akkor elmegyek a tankcsapdára, az jó napot.
2: Én, de hát elég voltak idők, Rihanna is itt volt, ugye, Pink, Robbie
0: Rihanna,
2: Williams.
0: Rihanna, Bon Jovi.
2: Bizony, Prince, bon Jovi. Ugye.
0: Prince, ó, gyerekek, szóval azért ezek nagyon nagy nevek, tehát nagyon hozzájárultak a Sziget veszteségéhez.
2: David Bowie 2007-ben, hú.
0: Hát azért elvitték a pénzt.
1: Igen.
0: Elvitték nagy táskákban a pénzt, a Pink meg a Bon Jovi.
1: Jó, de akkoriban még te is kimentél volna egy ilyenre, simán. Mondjuk egy Bon Jovi.
0: Így
1: de,
0: van,
1: és
0: így
1: lehet,
0: van.
1: Hogy ma is elgondolkodnál, ha odaírják, hogy Bon Jovi.
0: Abszolút, abszolút, így van. De itt a Gyuri által ismert mondjam, egy nevet nem tudok egyet se kinyörni.
2: Például Luis Capaldi.
0: Jó, például. Hogy azt mondják, hogy Luis Capaldi, és egy fegyverrel a homlokomhoz azt mondod, hogy mondd meg, mivel foglalkozik, valószínűleg öttusázónak gondolnám.
2: Azt hittem zongora készítőnek.
0: De valamilyen olimpiai szereplő, Luis Capaldi.
2: Majd megmutatom egyébként baromi olimpiai.
0: Dél-afrikai.
2: Dél-afrikai ezzel a névvel.
1: Igen, ugyanez az érzés. Semmi. Van, tehát mi játsszuk a dalát, vagy ki játsz? Hallotta valaki?
2: Egy másik rádió játssza, igen, nem
1: tehát
2: mi,
1: valahol
2: sajnos.
1: Hallottunk.
0: Igen. Ne sajnos az. Mi játsszuk Bon Jovit.
2: Ja, akkor minden király, jó. Jó.
1: És azt csak
0: menj már fel, a fenti rádió játsz? Akkor menj már fel, és csókold már meg őket. Tényleg jó hangukán.
2: Azért ennyire nem ragadtattam el magam. Csak azért, mert játszanak egy-két számot.
0: Luis Capaldi.
2: Megmutatom, nagyon-nagyon jó, nagyon király.
0: Sprinter?
2: Ezért jön a Szigetre, sprinteljen egy gyorsat.
0: Na mindegy, jó. Szóval a Szigetről fogunk beszélni, picit nosztalgiázunk. Aztán Horthy Gábor jelentkezik, hú, egy csomó meglepetés van itt számomra, látom a téma csokrát. Először is Infantino és Trump továbbra is szerelmesek egymásba. És szerintem ez Infantino vége lesz. Tehát most már annyira összefogtak Infantino ellen, hogy szerintem saját magát végzi ki, és lehet, hogy Trumppal fog csókolózni az ovális irodában még.
2: Igen.
0: Szerelmi bánatában.
2: Vannak erre is jelek, hogy ő már valahol máshol szeretne egy még nagyobb pozíciót, erről is lehet olvasgatni, mert a Gábor
0: menjen. Ami meglepett az, tényleg most olvastam ma reggel először, hogy Gulácsi Péter Spanyolországba igazolt.
1: Így van. Ami wow. Villarrealhoz érkezett, és már játszott is, úgyhogy ez óriási dolog.
0: Á, ez óriási, tényleg. De jó, akkor megint felhívom.
1: Hát én szerintem hívjuk be, igen.
0: De hát Spanyolországban van, nem?
1: Hát, de valamikor csak jön haza.
0: Valamikor itthon van. Jó. Jeff Bezos bevásárolta magát a Liverpoolba.
1: Na, az komoly.
0: Ez is egy érdekes történet. És hogy Salah, róla se tudtunk, hogy mi lesz itt a Liverpooltól való búcsúzkodás után, és hogy a török ligában
1: hát
0: folytatja.
1: Hát az nagyon komoly. Hát azt most keressetek rá a közösségi médiában, és nézzétek meg, hogy Salah-t hogy fogadták Törökországban.
0: Na.
1: Tehát olyan füstbombákkal, olyan tömeg...
0: Nem szerették?
2: Tömegosztató fegyver.
1: Imádták. Szóval,
2: vízágyú volt.
1: Egyszer fogadnának minket valahol így.
2: És egyébként a szerződésében pedig olyan részletek vannak, amitől sírni fogtok, és ezeket a Gábor hozza majd. Tehát, hogy annyit mondok, hogy még külön kitétel van a WC papírra is.
0: Zala esetében?
2: Szerződésében, igen.
0: Wow. Jó, oké, okay, na, a tegnapi nap legjobb pillanatai jönnek. Évi?
1: Mielőtt szabadságra mentünk, a Gyuri sorsol, és elmondta, hogy kinek kell vennünk ajándékot, és akkor mi hoztuk a meglepetéseket, és átadtuk egymásnak.
6: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, visszajöttünk a szabadságról, még jókedvűen, és ugye mi szoktunk ilyet csinálni, köszönjük szépen egyiket a hallgatói visszajelzéseket, és hogy bennünket hallgattatok. Szoktunk ilyet csinálni, hasonlóan, mint a karácsonyi ajándékozás, hogy mindenki hoz mindenkinek valami kacatot a nyaralásról, és akkor ezt megreformáltuk egy picit, és inkább nevet húzzunk. És akkor egy valakinek ad ajándékot. Jó, de ezt is elfelejtettük. Gyuri, és akkor te megoldottad.
2: Igen, nekem nagyjából azután egy pár órával eszembe jutott, hogy elhúzott mindenki, hogy hó, hát van itt valami, amit elfelejtettünk. És akkor én megcsináltam magam ezt a húzást, és akkor azt gondoltam, hogy elküldöm a neveket, hogy kinek kell vásárolnia. De hát nem volt a könnyű a szitu, mert tényleg gondoltam, hogy lemodellezem egy papíron.
0: De hogy csináltad? Otthon egy cetlire fölírtad, hogy Anett, Bocsi, Évi, Gyurika, és akkor összekucáltad a papírokat, és befogtad a szemed?
2: Ez lett a vége.
0: Először hogy próbáltad?
2: Először azt gondoltam, hogy tudod, hogy mint valami jó szakember papíron majd levezetem, csak aztán hogy teltek az A4-es lapok, mint a csodálatos elmegy.
0: Hogy levezeted?
2: Hát hogy levezetem, hogy kinek, és akkor így hogyan, kinek, ki fog, ezért nehogy kimaradjon valaki, tudod, de aztán az lett a vége, hogy inkább tényleg téptem cetliket, és eljátszottam minnyájatokat, és akkor így meglett.
3: Gyere, Anett, húzd!
2: És eljátszottam Anettet, jaj, kit fogok húzni, csak nehogy a bocsit húzzam, jaj, így, és akkor húztam.
0: Az egész párbeszédet lejátszottad.
2: Mindent.
3: Ez akkor meg volt a délutáni program.
0: Végetetlen, mivel szórakozik nyaralással. Na jó, gyerekek, ez megtörtént. Hogy oldjuk fel a dolgot? Te vagy az, aki mondott, hogy rámutatsz, vagy rámutatsz az Évire, hogy kinek vettél?
2: Szerintem kezdjük úgy, igen, hogy én majd felkérlek mondjuk első körben téged, hogy mondd meg, hogy
0: ez már igazi? Ez már csináljuk? Ez már játszott? Felkértél most engem?
2: Szerintem ne is húzzuk az időt.
0: Vagy azt mondtad, hogy mondjuk felkérlek első körben téged. Tehát mondjuk igen, de lehet nem.
2: Igen, ezzel még hagyni akartam lehetőséget, hogy kimász a szituba, hogy ne te kezd, de hogyha bírod, akkor indítsuk meg.
0: Jó, azt szeretném megkérdezni mindenkitől, hogy onnan szerezte be az ajándékát, ahol volt nyaralni.
3: Így van.
1: Igen.
2: Teljes mértékben.
3: Ezek szerint te nem.
0: De.
3: Ja.
0: De Spanyolország.
2: Nem a DM-ből Diósról gondolom.
0: Nem DM Diós, hát ott nincs víz.
2: Mit hoztam nektek ajándékban? Nem vizet.
0: Nem vizet. Egy üveg nem vizet Diósról.
1: Reggel 3 és 8 között.
0: Szóval a lényeg az, hogy és akkor most engem kértél fel?
2: Igen, szerintem kezdtem.
0: Én Spanyolországban voltam, Anett, és téged húztalak.
3: De jó!
0: De mivel csak karácsonyi csomagolásom van
2: Spanyolországban,
0: ez 3 ajándék. Átadom, jó?
3: Nagyon
0: szépen. Vagy én bontsam ki?
3: Igen, bontsd ki te.
0: Nem.
2: Anett, bontsd ki.
0: Anett, bontsd ki. Ez 3 ajándék, a zokni a tiéd.
3: Ó, köszönöm szépen.
0: És a másik 2 a két kutyádé.
2: Ne lőd le, mielőtt kibontja.
0: Ja, bocsa. Ez az egyik, ez kutyajelmez.
2: Kutyajelmez.
0: Ez oroszlánt csinál a kutyádból.
2: De király.
3: Ez óriási.
0: A másik is egy kutyajelmez, ő egy boxolót csinál a kutyádból.
2: Ez zseniális.
3: Pénteken
1: hát ez zseniális!
3: Pénteken hazahozom a kutyákat székutasról, és csinálok fotót, felöltöztetem.
0: Jó, én elvileg a boxolót szánom Málnának, és az oroszlánt szánom a Vendinek.
2: Jó választás.
3: Nagyon jó, ezt én is így gondoltam. Hát ez óriási.
2: De hát tényleg a boxolónak van kis mellizma, meg karja, meg boxkesztyűje.
0: Tehát csak a hallgatók képzeljék el, gyakorlatilag ez tényleg 2 kutya jelmez. Az egyik az oroszlán, az olyan, egy egész oroszlán sörént ráhúzol, mint egy ilyen pulcsit a kutyára, és akkor a fejénél az ott megáll, van füle, meg minden, és úgy néz ki, mint egy oroszlán. A másik, a boxolós, az egy kigyúrt boxoló test, boxkesztyűvel, stb., és azt is belebújtatod a fejét, és...
2: Nagyon helyes lesz, hogy majd megy, és így ringatózik a boxkesztyűs kézzel.
3: Videót csinálok, mert
1: olyan kérdés, ha ajándékok között lehet majd cserélni?
3: Nem cserélek.
0: Gyuri, ki legyen a következő?
2: Folytatom én akkor, jó? Ha már így megyünk, és akkor megyünk így körbe.
0: Kit húztál, Gyuri?
2: Én Évit húztam.
0: Évi,
2: egyébként én is gondoltam a kutyádra is, meg rád is, úgyhogy parancsolj, és ez autentikusan Kapolcsról jött mindkettő.
0: Mi, Mária néni gyúrt ilyen kutya eledelt? Jutni falatokat? Kapolcson.
2: Minden ismerősüket nem viszek magamba bulizni.
1: Az egyik egy karkötő.
2: Ez egy ásvány karkötő, amit egyébként mi is szeretünk, és azt gondoltam,
0: hogy... És a világ minden szuvenírboltjába lehet kapni.
2: ez így
0: van. Nekem is van új.
2: Valóban egyedül lett volna a pánsíp, de azt nem mertem bevállalni.
1: Szóval én kaptam volna a pánsípot. És milyen aspektusból gondolod?
0: Neki jól áll az a karkötő.
1: Nézd meg, egyébként igen.
0: Simán voltatnád.
2: Ezt így megláttam, és elképzeltem egy az Évi kezén, és ráadásul tudom, spirituális is vagy, és azt gondoltam, hogy ebből...
1: Nagyon jó, és nagyon köszönöm, mert egyébként nagyon régóta szeretnék karkötőt. De magamnak nem akarok venni, mert ezt egyébként...
0: Igen, azt kapni kell.
2: És meg is tudod majd húzni, csak hogy ne biceps.
0: Mi ez a szalvéta?
2: Ez a szalvéta, ezt képzeld, de ez kutyasál.
0: Mert ez megfolytol a kutyát, ez olyan rövid.
2: Nem úgy van, hogy ezt rá kell szorítani a nyakára.
1: Én is néztem, hogy láttam már a kutyát.
0: De ez hol?
3: Nyakörvre kell befűzni.
2: Bizony.
1: Ki a következő?
0: Igen.
1: Köszönöm.
2: Nagyon szívesen, hord egészséggel is.
1: Ennek nagyon örülök, köszönöm.
2: Akkor Anett, te legyél a következő.
3: Jó. Én akit választottam, az Gyurim.
0: Sorsoltak.
3: Vagy sorsoltak.
2: Nem mondd meg, hogy te kérted, hogy bundázzunk, ezt ne áruld el.

0: ahol a kirakat fantasztikus volt. És én minden nap azon gondolkodtam, hogy innen fogok a Gyurinak ajándékot venni, mert ilyen tök különleges, vagy hát viszonylag különleges dolgok vannak ott. És miután tudom azt, hogy bármit vettem eddig a Gyurinak, az mind az asztalán van, és egy idő után kidobás.
1: Milyen bolt? Egy Roventa szaküzlet?
0: Nem mondom el, hogy milyen volt. Volt abban nagyon sok.
2: Szemeltem napokig a Roventa szaküzlettel.
0: És egyben biztos voltam, hogy szeretnék neki olyan ajándékot hozni, amivel bekerülhetek a lakásába, és amivel valószínűleg örömet fogok neki szerezni.
3: Na,
2: mi ez? Hát a formájából már valamire következtetek.
1: Én is.
2: Azt a mindenit, hát ez egy bakelit, de helyes.
1: Ó, de jó.
2: AC/DC bakelit.
1: AC/DC bakelit, Highway to Hell nagy lemez.
0: Köszönöm szépen. Igen, és ezt Franciaországból hoztam, de jó.
1: Jó, hát Évi, te kit választottál?
0: Az a lényeg.
1: Ez egy kézi ventilátor.
3: Ami óriási divat ma.
1: Igen, mindenki ezzel jár.
3: Mindenki ezzel jár, és képzeljétek el, hogy én vettem egyet magamnak a piacon.
1: És egy Volkswagen busz, ami a kedvencem. És T1-es Volkswagen busz sörnyitót. Nem, pénisz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható augusztus 31-ig. Válts ki online gourmet kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
7: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol fish and chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fogyasztott fogások szakértője.
8: És a sült krumplié.
9: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
10: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Újra 2 turbina termel áramot Pakson, jönnek az augusztusi hullócsillagok. Nagyon meleg lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újra 2 turbina termel a paksi atomerőműben, a 2-es blokk 3-as turbináját kapcsolták vissza, miután a Duna vízszintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel korábbi mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Kiemelten ellenőrzik a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyeket a fogyasztóvédők. Országszerte vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tavaly a vizsgált 350 gíroszos csak nem negyedénél, a 155 távol-keleti étterem büfé közül pedig 126-nál indult eljárás, és 18 helyszínt be is zártak egy időre. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derült ki a katasztrófavédelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyet száma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek. Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja, az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorra érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én, vagyis holnap éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
15: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
14: Holnap este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyeljük meg. Ma országszerte sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen. Az előrejelzések szerint nyugaton, délen és az északkeleti területeken egy-egy zápor is előfordulhat. A szél élénk lesz, néhol meg is erősödik. 32 és 38 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap is folytatódik a derült, napos idő, de nem lesz rekkenő hőség. 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok. Egész héten hasonló idővel számolhatunk.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Baleset történt a 354-es főúton Debrecen térségében, a 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Közben a Dunakanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint jár, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. Közben a folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a Komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Tudtuk meg az útinformtól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz, 8 perc múlva. Na, Németországból Zoltán üzeni Günzburgból, hogy tegnap már 27 fok volt, és esett az eső, megy arra, küldöm nektek.
2: Köszönjük.
3: Hát nem ártana.
1: Ez már jó hír. A Sziget reklámokkal kapcsolatban hazudj valamit anyádnak is, gyere ki a Szigetre. Tévéreklám volt, hánytam tőle, puszi Kriszta.
3: Pedig Kriszta, erről is meg fogunk emlékezni, erről a reklámról hamarosan.
1: És repülj főni, ahogy ez lenni szokott, ilyenkor köszönjük a faldoktornak. Oké. Okay. Mit találtál, Évi?
2: Képzeljétek el, hogy itt a szabadság alatt én repülőre ültem, nem nagyon szeretek repülni, tehát nekem ez így nem...
1: Én nem is mondtad.
2: Hát nem meséltem el
1: mindent. Most az olaszországi út volt a repülős?
2: Igen, Olaszországban
1: az
2: repültem.
1: Az autós volt, igen?
2: Repültem egyik helyről a másikba. Genovából elmentem Rómába, aztán visszajöttem.
1: És a kutya?
2: A kutya az ott maradt. Mert ott voltak a barátaim.
1: Ah.
2: És elmentem egy.
1: És elmentél Rómába?
2: Igen, mert volt egy dolgom, mindegy, beszélnem.
1: Volt egy dolgom.
3: Nagyon gyanús.
1: A Lacikának is lesz holnap egy dolga.
2: Igen.
1: De azt nem mondhatjuk el, mert...
2: Miért?
1: Mert pénzt ad olyan ér, ami másnak ingyen jár.
3: Sokan mennének arra, az egyet fizet, kettőt kap akcióra, és ez nem szabad így, mert akkor Lacika nem kerül sorra.
2: Nekem nem fizettek érte, úgy.
1: Úgy. Na mindegy.
2: Szóval repülőre szálltam, én nem szeretek repülni, tehát nekem van egy ilyen, ugye ez a kiszolgáltatottság. És a lényeg az, hogy ugye az ülőhelyekkel kapcsolatosan, ugye mindenkinek, nekem bennem van egy ilyen frusztráció, hogy hova üljek, hogy melyik a legbiztonságosabb.
1: Ó, te itt tartasz?
2: Képzeljétek el, mai napig...
1: Ez a, ha lezuhanok, akkor hol élem túl?
2: Igen, meg hogy hol a legkényelmesebb, hol nem másznak át. Na mindegy. És a lényeg az, hogy képzeljétek, megállapítják a stewardessek a személyiség típusodat, hogyha hova ülsz és hova foglalod a helyedet. És azon gondolkodtam, hogy ki hova ülne a repülőn. És
3: akkor... Nem úgy van, hogy így ízzél, hogy szórja neked a számot a vizer, és oda ülsz, ahová megkapod.
1: Hát te spórolós vagy, én azért megveszem a jegyet.
3: És akkor ki tudod választani, így igen. Random, igen. Hogy melyik? Aha.
1: Nem igen. Random, hanem pontosan.
3: Hát mert így...
1: Elég konkrétan.
2: Igen, és ha például te választasz, hova ülsz?
1: Legelőre. Nem, elmondom, teljesen konkrétan, Wizzeren, Ryanairen nem ülök az első sorba, mert nem tudom, tehát én úgy alszom, nagyon nehezen alszom repülőn, hogy kihúzom az asztalkát, az asztalkára ráteszem azt a kis táskát, amit igen. Ismertek, arra ez a nyakpárna, igen. De a táska és a nyakpárna közé teszem a karomat. És akkor okay. A nyakpárna az olyan, mint egy ilyen WC-kagyló, és abba belerakom a fejem. És úgy tudok előre dőlve aludni. Ezt az első sorban nem tudom, ezért én a második sorban veszek egyet. Azért is, mert akkor a kiszállásnál ugye általában szarrágó a Wizzer is, meg a Ryanair is, és csak egy csövet kapnak kiszálláskor, nem kettőt ugye az ajtókhoz, és az első ajtókhoz kapják, tehát ott mielőbb el tudod hagyni a repülőt. Én ezért a kettes, hármas, négyes, attól függ, mi szabad.
2: Így van, és akkor ez azt jelenti, hogy türelmetlen és céltudatos vagy. Azt mondják,
1: ezek pszichológusok, ezek a stewardessek? Ezek tudod még? Ezek gimnazisták. Ezek most ugrottak le a gimnáziumi tablóról. Tehát semmi. Hát komolyan az egyiknek még még pattanásos az arca, és nem borotválkozik.
3: És ezen ugyanaz a csaj?
1: Ez férfi.
3: Ja.
4: De tényleg gyerek.
1: Ezek gyerekek. Igen. Ezek gyerekek komolyan is és próbálnak szigorúan nézni.
2: Ezen teljesen megdöbbentem, mert mondom, 10 éve repültem utoljára.
1: De nehogy már pszichológusok legyenek a stewardessek, meg stewardok.
2: Képzeld el, hogy leírják az... és elmondják. És hogy
1: ők ismerik az embereket.
2: Így van, és hogyha te előre ülsz, akkor rólad azt mondják, hogy akik minden áron az első sorokba szeretnek ülni, nem szeretik vesztegetni az idejüket, tessék, elmondtad.
1: Pontosan.
2: Fontos számukra a hatékonyság, elmondtad, és az első között akarnak lenni mindenben, landoláskor, felszálláskor, leszálláskor.
1: Hogy elemezték ezt ki, mikor?
3: Ilyen horoszkóp magasságban van ez
1: a történet. De tényleg, hogy elemezték ki ezt a nagyságot?
2: De miért? De egyébként is...
1: De ott ültek és vártak az utasokat, és a gyerekek, azok a második sorban ülők, azok céltudatosak. És
3: vigyázzatok velük, ők nagyon céltudatosak.
2: De nem,
1: de ezek nem okosak. Tehát nehogy azt hitt, hogy ezek nagy elemzők.
2: Miért én most figyeltem, képzétek el, hogy nem is, hogy fejből mondják ezeket a felesleges szövegeket.
1: Nem látod, amikor ott a cetli ott van a kezében.
2: Olyan? De mondom, hogy látom, hogy fejből nyomja.
1: Van, aki igen.
2: És azon teljesen megdöbbentem, hogy tényleg nagyon fiatalok. Tehát régen én hozzászoktam, hogy a KLM-en emlékszel, hogy milyen stílusosak voltak.
1: Dámák voltak, ugye? Dámák.
2: Aj, de imádtuk őket.
1: Én is imádtam.
2: És kiszolgáltak. Most tényleg ugyan üljek le, kössem be magam, és semmiféle szolgáltatás nincs mellette. Na mindegy, folyosó mellett ki szokott ülni?
4: Én nagyon szeretek a folyosó mellett ülni.
2: Szabadság kedvelő az Anett. ezt mondják róla. De a folyosó mellett...
1: Pszichoanalitika vizesztyúvia járta.
3: Az ablak mellett szeretek rám, mit mondanak?
2: Az ablak melletti azok álmodozók és függetlenek. Ugyanilyen vagy, Gyuri.
3: Franc egyel, meg nem tudok belekötni.
1: Ezek nagyon nagyok.
2: Befelé forduló vagy, introvertált vagy, szeretik a saját kis terüket. Hát most mondd meg, szerinted nem adták meg a jellemképünket?
1: De, teljesen. Le vagyok döbbenve. Vége?
2: Ebből kifolyólag, így, hogy megismertünk téged, igen. Na most mit mondjak tovább? Hát, hogyha nem akarod tudni, szerintem egyébként tök jó, hogy figyelik az utasokat. És így meg tudják állapítani.
1: Ezt el tudod képzelni, hogy ezt a stewardessek izét csináltak egy nagy felmérést, és elküldték a Bricknek? Hát, komolyan mondod? Hát, nem ilyeskedj már, ez egy olyan kamucik, mint a szar.
2: Annál komolyabb oldalon találtam.
1: Kiskegyed. Istenem, tényleg. Fürge ujjak, mi?
3: Ah, ott előfizető az Évi.
1: Köszi, Évi, amúgy. Jövünk vissza a Beckham családdal, gyerekek, ilyen nem is tud lenni. Azt tudjátok, hogy a Beckham család, tehát David, Victoria és a többi gyerek össze vannak veszve a legnagyobbik fiúval, Brooklynnal, vagy talán...
2: A legidősebb
1: Brooklynnal. Össze vannak veszve most már évek óta, és képzeljétek el, együtt... Hát nem, jaj, majdnem rosszul mondtam. Tehát, hogy egy időben nyaraltak ugyanott, Saint-Tropez-ban, és volt olyan időpont, amikor 400 méterre voltak egymástól, vagy ugyanazon a helyen 5 perc eltéréssel fordultak meg. Ja, ez a két fél, összeveszett fél ott találkozik, abból mi lett volna, és ami még érdekes ebben az egészben, hogy a Beckham család nagyon-nagyon-nagyon régi barátja Elton John hívta meg Brooklynt a hajójára majd Saint-Tropez-ba, tehát gyakorlatilag Elton John nem a Beckhamékkel volt, hanem a Brooklynnal, akinek amúgy a keresztapja.
3: És erről nem is szólt a Beckhaméknek, meg sem?
1: Nem. És ugye megkérdeztek ismerősöket, most Elton John, ha már ennyire jóban van Brooklynnal és a Beckham család, akkor miért nem próbál békíteni? De azt mondták, hogy Elton nem akar itt állást foglalni. Na és erről beszéljünk majd, hogy egy barátnak egy ilyen helyzetben mi a feladata, amikor egy pár például szakít, és van közös barát, az a barát az hova húzhat? Mi a feladata? Ha barátok vesznek össze, te mind a kettővel jobban voltál, kell valahol, nem tudom, pártot fogni?
2: Hát mind a két fél ezt akarja, de nagyon nehéz.
1: Baromi nehéz, így van, bele kell egyáltalán avatkozni. És...
3: Mit árul el az, hogyha barátként ennyire sem vagy képes, hogy egy picit legalább segíted őket, hanem te magadat félted, és te ki akarsz maradni? Ez mit árul el egy barátról? Ezt is beszéljük meg.
1: Jó, ezekről lesz szó, jövünk vissza a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
5: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
7: This is summer.
8: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
8: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad! Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást. Fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lili Hungária Kft. Támogatásával.
7: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
15: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
16: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
18: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retrórádióban.
21: Újszakokkal bővülhet a felsőoktatás, sok a gond a hazai játszóterekkel, még a szél sem enyhíti a mai hőséget. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika, mesterképzés bővíteni a palettát. A három szakból kettőt a MATEM, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A játszóterek harmada megbukott az ellenőrzésen. A fogyasztóvédők közterületi játszótereken, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain vizsgálódtak, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán, vagy játszóházakban is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja, az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorra érkezése okozza. Az idei csúcs holnap éjjel lesz. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
22: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdés célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
21: Már most 20 fok van, délután 35 foknál is több lehet, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Ma országszerte sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen. Az előrejelzések szerint nyugaton, délen és az északkeleti területeken egy-egy zápor is előfordulhat. A szél élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32 és 38 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap is folytatódik a derült napos idő, de nem lesz rekkenő hőség. 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok. Egész héten hasonló idővel számolhatunk.
20: Retrórádió közlekedési hírek.
21: Az Útinform tájékoztatása szerint a 354-es főúton Debrecen térségében baleset történt. A 4-es kilométernél forgalomkorlátozás van. Közben az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták. A kerülő utat sárga táblákkal jelzik. Az M3-ason új terelést építettek ki a Kerekharaszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé utazók. A belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Vezessenek körültekintően.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra és 12 perc van, jó reggelt, kedves hallgatók, itt van Évi,
1: jó reggelt. Reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Hello Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, fának hajtott egy kocsi a 2201-es úton Nagy Orosz és Patak között, a kettes kavicsnál teljes az útzár.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük, és azt mondja itt Évi a te sztoriddal kapcsolatban, hogy hagyjuk már a római utat, mond Évi.
2: A titokzatos holnap, római ügyet.
1: Holnap,
0: na jó. Ez egy nagyon-nagyon izgi történet lesz. Egyébként nem tudom, hogy tudjátok, hogy kell igazán jól nyaralni. Én elárulom nektek, jachton. Az most a menő. Tényleg, mi van?
1: Hát jó.
0: A szállod az egy fix, a jacht meg ott áll meg, ahol akarod. Ha akarod Saint-Tropez, akarod Monaco. Ha akarod... Srebrenica? Ez egy kaja?
2: Akarod megállítani a Srebrenicában is.
0: Tehát a jacht az igazi. És hát a nagyok így nyaralnak. Na. Szóval tényleg abszolút szabadon választó. A helyszínt a legjobb kilátással, a városra becsónakázol, hogyha éppen ott akarsz. És képzeljétek el, ez a nagy-nagy szabadság, ez majdnem egy óriási balhéba torkollott a Bekeméknél, a Bekem családnál. Ugye azt tudjuk, hát a hallgatóink mindenképpen tudják, mert ezerszer beszéltünk erről a sztoriról, hogy Victoria és David Beckham és a fia Brooklyn nem állnak szóba egymással. És ez egy évek óta húzódó családi konfliktus. Idén januárban aztán Brooklyn egy újabb pofont adott a szülőknek. Az Instagram történeteiben elhatárolódott a Beckham márkától, és elhatárolódott a családjától is. Tehát egy újabb és újabb pofon a szülőknek. Nyilván mi nem tudjuk, mi csak bulvárlap olvasók vagyunk, nem tudunk igazságot tenni, de valahogy baromira sajnáljuk a szülőket, nem? Tehát, hogy egy gyerek hogy fordulhat el ennyire a szülőtől, ott nem volt egy erőszaktevő David.
2: Tehát, igen, és kívülről úgy látszott, hogy tényleg idilli a család, idilli, ahogy ott nevelték, és eljutottak oda, hogy az viszont biztos, hogy nem beszélnek. Tehát most már talán évek óta nem beszélnek.
0: Évek óta nem beszélnek, és nagy üzengetések mennek, nagyon csúnya. Na, és most képzeljétek el, hogy néhány nappal ezelőtt, talán múlt hét előtti hétvégén, nem is tudom pontosan mikor, David Beckhamék és Brooklyn és felesége majdnem összefutottak. Néhány száz méterre, pontosan 400 méterre voltak egymástól, az volt a legközelebbi. Volt, hogy 5 perc elteltével voltak ugyanazon a helyen. És egyik fél sem tudott arról, hogy a másik ott van. Minden Saint-Tropez-ban történt, és itt ez azért is, akkor itt jönnek a jachtok, mert a David Beckhaméknek van a Seven nevű jachtja, ez egy ilyen 40 méter hosszú jacht, és akkor ezen voltak ők, tehát David, Victoria, Romeo, a fiúk ugye a párjával, Cruz és Harper, ezek a gyerekek, és Brooklyn, ugye a családot utáló fiú, a feleségével Nicola Peltzel, Elton John jachtján voltak, szintén Saint-Tropez kikötőjében, vagy hol.
1: Ezt mennyire nem lehetne előre megtervezni ilyen pontosan, nem?
0: Tehát, abszolút.
1: Hogy 400 méterre Saint-Tropez-ba ugyanabban az időben ott vagytok.
0: És ez egy csomó kérdést felvet egyébként. De most képzeljétek el, hogy Davidék Saint-Tropez belvárosában, a Cherry nevű étteremben voltak, de ott kajáltak Brooklynék is, később, vagy előbb, már nem is tudom pontosan. Brooklyn ugye a feleségével volt, Elton John pedig a férjével volt, és először vásároltak egy butikban, és aztán ők is megebédeltek abban az étteremben.
1: Nagyon komoly.
0: Jó, mi történt volna szerintetek, ahhoz? Hát amit mi tudunk, meg látunk, mert hát látjátok, hogy még Los Angelesben is kerülték egymást. Mi történt volna, hogyha ezek ott összefutnak?
1: Én szerintem Elton John oda ment volna és köszöntötte volna a szülőket, de a fiúk kimentek volna anélkül, tehát a fiú és a felesége kiment volna az étteremből anélkül, hogy a szüleikkel bármiféle érintkezés lett volna.
0: Tehát elhagyták volna ők maguk az éttermet, nem várták volna meg még. Hát igen, mert nyilvánvalóan ugye David Beckham és Victoria Beckham szívesen beszélnének Brooklynnal. Szívesen átölelnék a fiúkat.
1: Így van.
0: A fiú nem hajlandó a szülőkkel kapcsolatban lenni, tehát valószínűleg ő hagyta volna az éttermet.
2: De Victoria Beckham nem is engedte volna, hogy elhagyja az éttermet, ahogy az esküvőn is, hogy a körbefontat zombiával a fiát.
0: Adjál már!
2: Ott is egy ilyen nyakfogás csinálta a combbal.
0: Ne. Gyuri, most tényleg gusztustalan, hogy ez a, igen, az anya ráült a fia szájára. Tehát, hogy ez azért ez nem volt. Ez még Gordon Ramsay is száfolta.
2: Kijelentette, nem ült rá.
0: És ezen megsértődött Brooklyn, anya, mit keresnáltam itt terpezben.
2: És ez a támadás Saint-Tropez-ben is megismétlődött volna.
0: Hát az anyai szeretet, az anyai szeretet. De Gyuri, ez kamu.
2: Lehet, lehet, lehet. De azt nem tudom képzelni, hogy a Viktória nem bírt volna az érzelmeivel, és mondjuk átlépi azt a bizonyos ilyen harag határt, tudod, és akkor ráront. Ezt nem tudom képzelni.
1: Jó, de ilyen az anyai szeretet, nem? Meglátnád a gyerekedet? Hát persze. Egyértelmű, hogy odamész és nyakába ugrasz. Igen.
0: Vagy próbálsz valamilyen módon kapcsolatot felvenni. Most itt Elton John szerepe baromi érdekes. Elton John, ugye a Beckham családnak hát kb. 20 éve barátja. És egyben Brooklyn keresztapja is. És Elton John hívta meg Brooklynt. Na most ott van Elton John, aki ugye nyilván David által lett felkérve arra, hogy legyél a fiam keresztapja, amikor megszületett.
1: Ez így van.
0: És ma meg ott tart, hogy ha jól tudom, kikövette Davidet és Viktóriát a nem tudom, Instán vagy?
1: Instagramon. Igen, igen. Ugye 5,6 millió követője van, és ő viszont csak 312 embert követ, és abban tényleg nincs benne a Beckham család, viszont a Brooklynt követi.
2: Igen, hát meg a Brooklyn meg is hívja feleségestől, és valószínűleg erről nem tudtak a Davidék, mert ha tudtak volna, és esetleg úgy szervezi az Elton, akkor össze is futnak.
0: Igen, most a benfentesek azt mondják, hogy Elton nem szeretne közvetíteni a két fél között, viszont reméli, hogy idővel rendeződnek a viszonyok, és ennek, vagy ezzel együtt igen furcsa, hogy kikövette a, mint hogyha már állást foglalna ezzel. Tehát, hogy ő meghívja Brooklynt a hajójára, elmennek étterembe, nem tud arról, hogy barátja David is ott van Saint-Tropez-ban, elvileg. Ugye? És nem akar állást foglalni. Nagyon furcsa. El tudod te képzelni, hogy a legjobb barátodnak a gyerekével jobban leszel, mint vele, majd a legjobb barátodat elkezdett hanyagolni a családi viszály miatt?
2: Nem, ezt nem tudom elkövetni, vagy elképzelni, hogy az sem, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben mondjuk, oké, a keresztgyerekem lehívom, de nem szólok a Davidnek róla, hogy mit tudom, lejön hozzám.
0: Igen. Sőt, hát én próbálnék Daviddel beszélni, hogy figyelj, én Brooklynnökkel elmegyek Saint-Tropez-ba, próbálok beszélni a fejével.
2: Igen.
0: Próbálok beszélni a fejével, kipuhatolózom, hogy lehet-e bármiféle békülési izé, nem? Tehát valamit én próbálnék csinálni, mint barát, hát akarnám, hogy jobban legyen a szülő és a gyerek újra.
1: Biztos, hogy megpróbálnám, plusz, hogy például egy ilyen esetben, hogy Saint-Tropez-ban vannak, és szerintem azért ezeket tudják, hogy valahol egy helyen van, mert nem ugye
0: gondolod?
1: Egy helyen. Hát azért ezek a jaktosok is összetartanak.
0: Hagyjál már, mi az, hogy a jaktosok összetartanak? Mesélj már egy picit. Ez honnan a...
2: Úgy vannak, mint a bogárhátusokról, integetnek egymásnak.
0: A csop, aki kikötőből veszed ezt, vagy mi?
1: Igen, ott láttam.
2: Ők azért tartanak össze, mert nagyon kicsi a kikötő, tehát ugye nincs más.
1: Én biztos, hogy azt csináltam volna, vagy valami olyasmit, hogy akár a hajókat megszervezik, hogy egymás mellé állnak, ha ki akarná mondjuk bármelyik békíteni a másikat.
0: De mi, oda, Elton John nyilván nem tud hajót vezetni. Ez... akkor szól a kapitánynak, hogy álljál már oda a Seven mellé, és akkor várok lenn a kabinban, hogy amikor majd kimennek a fedélzetre a izék, a Brooklynék, és meglátja az apját tőle 5 méterre.
1: Igen.
0: És hagyom történni a dolgokat?
1: Igen.
0: Hát te hülye vagy.
2: Tudod, hogy tolad, mint a teherautó. Még egy kicsit kapitány, még egy kicsit, hogy szembeálljanak egymással.
1: Én biztos, hogy megpróbáltam volna.
0: Aha, tehát, te így csináltad volna.
1: Hát az Elton helyében. Igen, mert hogy például ezeknél a jaktoknál, tehát hogyha fizetsz, mindent megcsinálnak. Ha azt kéred,
0: tudom,
1: hogy egymás
0: hát, mellé... ha van pénzed, mindenki mindent megcsinál.
1: Erről beszélek.
0: Ezért lesz Lacikának holnap szabad napja. Na most van egy kis költeni való pénze.
2: Sokat dolgozott, lett pénze.
0: Na, mondjad?
1: Na, ennyit akartam ezzel kapcsolatban. Hogy így lehetett volna. Tehát így lehetett.
0: Abból nem lesz béke. Hát persze, hogy odaáll a kapitány, jól mondod, de hogy abból nem lesz béke.
1: De megpróbálom.
0: Tehát itt a barát szerepére vagyok kíváncsi. Elton John a barát. Elton John annyira jó barát, hogy a gyereket keresztapja is, hiszen te kérted fel. Ettől a baráttól nem várható el az, hogy valahogy diplomatikus módon próbáljon segíteni.
2: De, hát, szerintem abszolút. Nekem az mindig bűzlik, amikor egy baráti konfliktusban azt mondja egy kívülálló barát, aki egyébként tudna segíteni, és csak azon múlik, hogy ő hogy dönt, azt mondja, ó, nem, én ki akarok maradni. Ez nekem mindig bűzlik.
0: Miért bűzlik? Milyen az az ember?
2: Gyáva. Szerintem az az ember gyáva, ahelyett, hogy azzal a problémával foglalkozna, amiben ő tud segíteni, azzal foglalkozik, hogy magát mentse. Jaj, nehogy én kerüljek.
0: Tudsz-e barátként, úgy segíteni, hogy ne foglalj állást?
2: Szerintem tudsz.
0: Tehát mondjuk te vagy Elton John. Van egy férjed.
2: Aha. Jó, okay.
1: Ez fontos.
2: Jó, ez nem is lehetne máshogy belehelyezni.
0: Iszonyat jó, zongorázol, és van egy férjed. El tudod képzelni ezt?
2: Igen, rajtam van az a fura napszemüveg is.
1: Igen.
0: Igen. És ugye David Beckham a jó barátod, és ott van ugye keresztapja vagy a izé. Mit mondanál, annélkül, hogy állást foglalnál a kis Brooklynnak, hogy miért béküljön ki? Apá, vagy hogy nyúlnál hozzá a Brooklynhoz?
2: Brooklyn, látod, hogy nekem férjem van, szóval nekem nehéz. Ne. Békülj ki apáddal, ez nem lesz így jó.
0: Hát, két út van a férfiak kötelékében, vagy az apád leszek, vagy a férjed?
2: Vagy kibékülsz apáddal, vagy úgy jársz, mint én.
0: Jézus Mária.
1: Ilyen egy jó barát.
2: Hát, motiválni kell.
0: Nem, valamit a szülői szeretetről, a gyerek szeretetről, a David se él már sokáig. De mivel? De valami érvet csak felhozol.
2: David meg én már nem élünk sokáig, hát látod. Kint marad, ami már nem leszünk. Hát ilyeneket lehet, és akkor nem foglal az állást. Szerintem ilyen terápia jelleggel lehetne ez, de a Davidnél ugyanígy.
0: Hmm. David békülne. Hát ők békülnének, hát vele nem kell beszélni.
1: Hát
0: nem
1: ő tudom. Akarja.
0: Maximum az, hogy lásd be, hogy te egy rohadt szemét igen. voltál, nem?
2: Kér bocsánatot igen. azért is. Kérnéd, hogy kérjen bocsánatot azért is egyébként, amit lehet, hogy el se követett?
0: Ez egy jó kérdés. Jó kérdés, én magam kérnék-e bocsánatot azért, hogy a gyerekemmel jóba legyek olyanért, amit nem követtem el?
1: Persze, szerintem de igen. Azonnal. Igen. Hát én bármit felülírna, hazudnék, csak, mm-hmm. csak jöjjön vissza.
0: Csak jöjjön vissza, aha.
1: Igen. Hát az a legfontosabb. Nyilván jó. Még fiatal, és ugye, de ugye az alapkonfliktus nem tudja, de bárki ebbe beleáll, és Elton esetében, és mi az elvárás? Hogy mondja meg, hogy menj oda. Hát nem megy oda.
0: Nem nézzük másképp. Ti jártatok-e már úgy, hogy valami nagyon kellemetlen alakkal az életetekből összefutottatok akkor, amikor nem kellett volna. Tehát most ez lehet egy exed, akivel éppen a csajoddal vagy a fiúddal vagy, sétáltok, és egy exed arra sétál.
2: Hát így még nem jártam, de volt kolléga elől, már bujkáltam üzletben, tehát hogy az már volt, hogy ez a hogy egy sorban összefussunk, és akkor mindig...
0: És benneteket nem lehetett volna összebékíteni? Mondjuk nem... Magyarország legjobb zongoristája?
2: Nem tudom, mi rosszban, csak nem akartam azt a beszélgetést, tudod, nem akartam vele egyszerűen találkozni.
0: Ő valószínűleg jobban örült volna a találkozásnak, mint te.
2: Lehet.
0: De hát te voltál itt Brooklyn, és ő volt David ebben.
2: Aha. És úgy kellett
0: csak elvel kezdődik a keresztneve.
1: Igen.
2: Úgy kellett bevásárolnom, hogy jött is kimozogjam, tudod? Tehát én mindent meg szerettem volna venni abban a boltban, amiért oda mentem. De
0: elmutál a spárgák mögé.
2: Viszont vártam, amíg láttam, hogy nem fizet.
0: Értem. Kibékíthető lenne ez a viszony?
2: Persze, mondom, mert egyszerűen ez rajtam múlt, hogy ott akkor én nem
0: igazából
2: akartam.
0: Te nem haragszol rá, nem vagy mérges, hanem egyszerűen egy antipatikus, undorító ember.
2: Aha, ja.
0: Az más.
1: Akkor jól cselekedted.
2: Az érthető, nem?
0: Igen, akkor jól csináltad.
2: Megér a zöldségpulton bujkám egy negyed órát.
0: Na, szóval... Itt ugye az a kérdés, az is kérdés, hogy mi a szerepe ilyenkor egy barátnak, akit akar, erről beszéltünk. Évi, szerinted?
1: Hát nyilván szerintem egy barátnak nem feltétlenül a legfontosabb szerepe a békítés. Mert hogyha állást kell foglalni egy barátnak, akkor onnantól kezdve ő veszítheti a legnagyobbat ebben a történetben, mert valaki el fog mellőle pártolni.
0: Igen, de ez nem az a féleleme, hogy jaj, egyiküket se veszítsem el. Érted? Tehát ez, ahogy a Gyuri mondja, egy gyáva magatartás,
2: teljesen.
0: Hogy egyiküket se veszítsem el. Miért ne lehetne, hogyha valahol mégiscsak van egy véleményem az egészről, állást foglalok őszintén. Egyik félnél, másik félnél, és ha valamelyik fél azt mondja, hogy na jó van, többet ne találkozunk, akkor ez egy veszteség.
1: Oké, de hogyha például barátként benne vagy egy élethelyzetben, mondjuk ebben az élethelyzetben, és látod Davidéket, és látod Brooklynékat, és őszintén megmondod Viktóriának, hogy viselkedik, akkor ott is el fogod veszíteni lehet a Viktóriát.
2: De a barátságban nem fér bele az, hogy a barátomnak hiszek, a barátomtól elfogadom, hogyha ezt látja, és a barátomat nem dobom ki azért, mert őszinte mert lenni.
1: Én
2: mert
1: szerintem bele kell, szerintem nagyon nehéz beleszólni más életébe.
3: Alapvetően mindig valaki mellé állsz, akár egy szakításnál, vagy egy ilyen konfliktusnál. Tehát, hogy kettő között, ami a Gyurinak biztos, hogy működik ez a lavírozás, de biztos, hogy kell, hogy válasz valakit.
1: Igen.
3: És igen, és akkor a másik fél biztos, hogy meg fog sértődni. De például én voltam már olyan helyzetben, hogy tudtam, hogy mind a kettőt nagyon szeretem, de amellé álltam, amelyiknek igaza volt, és akkor elveszítettem a másik félt.
2: De te szubjektív érzésed, hogy kinek van, melyiknek van igaza, nem?
3: De figyelj, barát,
0: az végig
3: igen,
0: szubjektív, igen, hogyne? Igen, hát az oké, de van egy véleményed.
3: Van, igen.
0: És hogy melyik a jobb? Távol maradni, semlegesnek mutatkozni végig, vagy kiállni valaki mellett, hogy már van egy véleményem erről.
3: De szerintem távol maradni sokkal rosszabb, mint valakit választani.
0: Elton ezt csinálta.
2: Akkor picit mindkettőt elveszíted, ha távol maradsz, és akkor játszod ezt a magamat féltem a ti helyzetetekben.
0: Most lassan egy picit úgy érzem, hogy Elton John David Beckham-éket veszíti el.
2: Hát
1: igen.
2: Lehet.
1: Igen. Így van.
0: Igen. Na mindegy, de ez basszus, mi lett volna, találkoznak. Tényleg, szóval, hogyha ott össze... De mit tudom, Gyuri, te például mit tudom, sétálgatsz az Etele plázában, és látod, hogy egy optikusnál éppen ott bent Lovász László szemüveget választ magának. Te tovább ugrasz a borhálózathoz.
2: Úgyis olyan indultam.
0: vagy ráköszönsz.
2: Szerintem ráköszönök. Ráköszönök. De nem olyan hangosan, tehát nem akarom megzavarni. Hello, Laci.
0: És akkor tovább a bor.
2: Hello, Laci. És már megyek a borhálóba.
0: A borhálóba,
2: de mindenképpen köszönnék, persze. De nem akarom megijeszteni, vagy ilyesmi.
0: Ja. Erre fél tőled, tehát hogy persze, hogy nem akarod megijeszteni. Na, nem tudom, ez baromi nehéz. Mondjuk akkor Gyuri egy másik sztori, te barát vagy, jó?
2: Aha.
0: Barát vagy, mondjuk egy testvérpárnak vagy a barátja, tehát ne is az legyen, hogy testvér, igen, mondjuk Siegfried és Roy, tehát testvérek. És nagyon jó a viszonyod velük, iszonyat jó haverod Siegfried, épp úgy, mint Roy, mindig hárman voltatok, egy igazi nagy csapat.
2: Hoztak Tigrist a szülinapon.
0: Nem, minden... most nem az a Siegfried és Roy, csak nem jutott eszembe jobb testvérmi.
2: Oké. Okay.
0: És a lényeg az, hogy az egyik kisemmiszte a másikat az örökségből. Nagyon aljas módon egyébként Siegfried még Oszkár bácsi halálos ágyán átiratta a végrendeletet, és mindent magára iratott.
2: Aha.
0: És Royt kisemmiszte. Tehát tudsz az igazságtalanságról.
2: És erről a módszerről is.
0: És erről a módszerről Aha. is, és Roy teljesen ki van bukva, és te vagy a közös barát. Felvállalod-e a véleményedet, mit csinálsz, odamész-e Siegfriedhez, vagy kimaradsz az egészből?
2: Ezt nem tudom nem felvállalni a véleményem. Tehát, hogy meg abból a szempontból is gáz, hogy ez egy olyan aljas húzás, amivel még én, mint barát is azt gondolom, hogy már máshogy kezdek el nézni rá.
0: Na.
2: Ezért az átiratás dologért. Tehát ez tuti, hogy
0: mit csinálnál? Siegfriedhez mennél oda, vagy Royt vigasztalni mennél oda?
2: Melyik lopott?
0: A Siegfried.
2: A Siegfriedhez mennék először.
0: Hogy?
2: És próbálnám vele megértetni, hogy ez így baromira nem oké. És hogyha megérti tőlem, mint baráttól, hogy látjuk, hogy mit csinál, és hogy ez így nem lesz oké, mert az emberi kapcsolatot fogja elveszíteni. Engem is valószínűleg.
0: Uh-huh.
2: De lehet, hogy úgy is elveszít, hogyha enged.
0: De akkor állásfoglalnál is akár Siegfriedet be is áldozod, mert Royjal érzel együtt.
2: Igen. Igen, igen.
0: Jó, én is azt gondolom, hogy a barátnak ez a
1: hát
0: szerepel.
1: Jó, ebben a helyzet, látod, ez egy más szituáció. Ebben azért olyan dolgok voltak, amit már érzelmileg mindenkit megérintett, hogy ez egy átverés és lopás, és mellé állsz annak az embernek, akit kisemmiztek.
2: Meg benne van az is, hogy akár lehet, hogy legközelebb engem, mint barátot fog hasonló módszerekkel valahogy majd elintézni.
1: Ez így van?
2: Ez, igen.
0: Uh-huh. Jó. Évi, próbáltam itt keresni neked valamilyen példát az úszótársadalomban, aztán rájöttem, hogy Hosszú Katinka és Shane Tusszuk. Ugye ők nem beszélnek egymással?
1: Nem.
0: És tegyük fel, te Katinkával elmész, mit tudom, vacsorázni, és mondjuk a Pomodoróba, és már látod ott a bejáratnál, ott fogadnak a felszolgálók, látod, hogy ott hátul egy asztalnál ül Shane. Hogy kezeled ezt a helyzetet? Odébb ráncigálod Katinkát, és elmentek egy indiaiba, vagy...
1: Hát egyrészt az a helyzet, hogy én előtte se beszéltem a Shane-nel, mert ő nem beszélt senkivel, csak a Katinkával.
0: Aha.
1: Tehát most föl se hívnám a figyelmet magamra, hogy egyébként én vagyok az Évi, és ismersz-e. Tehát én biztos, hogy bemennék a Pomodoróba, leülnék egy másik helyre, és nagyon jól szórakoznék Katinkával. És nem mernék ki az étteremből. Mert ő ott van.
0: Na, aha, világos. De nem akarnád Katinkát védeni, hogy ne kerüljön olyan kínos helyzetbe?
1: Hát
0: hogy...
1: azért ne aggódj, ha oda jönne, bum. Tehát ha látnám, hogy bármi lenne, azért megvédeném a Katinkát.
0: Nem teljesen így értettem, hanem a kellemetlen érzéstől. Na, arról meg vagyok győződ, hogy bum. Az lenne, hogy bum.
2: Mindig ez a vége, hogy az Ivi leüt valaki.
0: Érdekes kérdéskör volt ez szerintem. Itt főleg Elton John személyét illetően. De kérdezzük meg a hallgatóinkat is, meséld már el azt a helyzetet, drága hallgatónk, amikor két barátod harcából a végén te húztad a rövidebbet. És szerintem sok ilyen lehet.
2: Biztos.
0: Nagyon. Tehát mi volt a konkrét helyzet, miért jártál pórul, hogyan jártál pórul? Tehát két barátod viszájából te húztad aztán harmadikként a rövidebbet. 0620 22 22 122.
4: Ne csak hallgass, ne csak hallgass. Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. Bocskor! Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: 10 szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
3: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
2: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor, könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát. Gyógyszerészét.
4: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: Elnézést! Ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grand Devu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
11: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
12: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
13: A Cicatridina Plus nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
12: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
11: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
16: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbbi ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogató rendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
15: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
17: A nemzetközi konyháknál vizsgálódik a fogyasztóvédelem, a tigris szúnyogok miatt kell permetezni. Szeles, de meleg időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma választhatják meg a köztársasági elnököt, az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez. Az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének írásbeli ajánlása kell. Ezt egyedüliként a Tisza párt jelöltje.

0: Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derült ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyet száma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek. Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fele ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja, az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteora érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én, vagyis holnap éjjel lesz, hangsúlyozta rádiumban Király Amanda, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
1: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
0: Holnap este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyeljük meg. Ma országszerte sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen. Az előrejelzések szerint nyugaton, délen és az északkeleti területeken egy-egy zápor is előfordulhat. A szél élénk lesz, néhol meg is erősödik. 32 és 38 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap is folytatódik a derült napos idő, de nem lesz rekkenő hőség. 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok. Egész héten hasonló idővel számolhatunk.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinformtól tudjuk, hogy félpályán már megindult a forgalom a 354-es főúton, ahol korábban Debrecen térségében baleset történt a 4-es kilométernél. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Vecs és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-8 lesz egy perc múlva, van egy közlekedésünk, és sőt, kettő is. Hevesváros, majdnem külterületén, a Molkutnál baleset, elég nagy a torlódás, ezt Jani üzente. És 31-es út személyautó és kis teherautó találkozott, személyautót rendesen lebontották. Ezek vannak. Itt nem gondoltam volna, hogy itt a témával kapcsolatban egy Osszián idézetet fogok itt elmondani nektek. Tehát valaki ezt írta meg nekünk, a Barát című dalt. Így szól: sosem azt mondja, mit hallani szeretnél, lelkedbe gázol, de igazad beszél, kímélet nélkül egy tükröt tart eléd, meglátod, itt nincs mellé beszéd. Tehát ez a Barát.
2: Egyébként igen.
1: Robi idézte őket. Aztán tökre megértem Eltont, én sem akarnék a helyben békebíró lenni, 15 éve nálunk borította az asszony a Billit, tudomásul vettem, hogy a rokonaival, akikkel igen jó viszont ápolok, hogy el fogom őket veszíteni, üdv a sipoló kockakő. Ez egy nagyon furcsa dolog, igen, szóval ezt én is hallottam már, hogy ők a te családod is, meg minden, aztán hol van az az én családom. Szeretném látni.
2: Úgy ott hagynak, ahogy
1: mint a szart.
3: És ugyanez a barátokkal is, ők a te barátaid is, hát a szakítás után általában már nem.
1: Igen. Sziasztok, Bocskorék, szeretném megosztani veletek egy kedves kis történetet. Életem szerelme Csili, nagy rajongótok, és neki köszönhetően a műsorotok, ami közös időtöltésünk is lett. Szinte minden nap együtt nézzük a YouTube-on a megvágott videókat, együtt nevetünk, és ezek a pillanatok már a kapcsolatunk részei lettek. Így a műsorotok a mi szerelmi történetünk részévé vált. Köszönjük nektek, üdv a Viking!
2: De jó!
1: Aranyosak, nem? Na, a fiam totál elfordult a teljes családjától, barátnője és annak családja miatt. Őket védi, velük van. Ha otthon van, elvonul, és vacsorázni sem jön le, 20 éves.
3: Hűha.
2: De nehéz.
1: Hát szerintem ez ilyen lehet kicsiben.
2: Igen.
1: Szóval valószínűleg valami még hazajár, de a barátnőjének a családja teljesen ellene fordította.
2: Igen, mert más családjánál sokkal jobban érzed magad, nem? Tehát oda mész, ott
3: ugye elvész. Jó esetben a sajátodban érzed magad jól.
2: De most érted, hogy elmész valahova, ott azért nem fognak számon kérni, ott nem kérik meg, hogy pakolj össze, tehát hogy egy 20 évesen. Ott úgy el vagy, meghallgatod őket.
1: Igen, el tudom képzelni azt, azért nem mindenki származik jó családból. Igen. El tudom képzelni azt, hogy a párja, aki az élet ugye elésodor, a párjának a családja egyszerűen egy komfortosabb hely. Ezt simán el tudom képzelni.
2: Sok ilyen van.
1: És akkor ott valahogy, mit tudom én, valamit ott a fejébe ültettek, és azóta ő nem beszél velük.
2: Nem annyit inkább, vagy nem úgy.
1: Hát azt mondja, le se jön vacsorázni.
2: Hát, annyit mond, hogy éhes vagyok.
1: Szia, nem is kell állást foglalni, nekem egy barátom keserget, hogy megromlott a kapcsolata a feleségével. Elmondta, hogyan, én meg beszéltem neki a másik viselkedésem mögötti lehetséges okokról, amiket ő nem látott. Mert ilyenkor a dühös köd elhomályosítja a látásukat, ugye? Most jól vannak, üzeni Edina. Tehát igen, a feleségem vagy a férjem nagyon nagy paraszt, ezért most mi összevesztünk. Oké, de miért paraszt, mondja neki a barátnője. Tudod, hogy mi az oka? Nem tudom, mi az oka. Hát ez is gondolkodj el. És lehet, hogy tényleg kinyitotta a szemét.
3: Igen, tehát ugye talán, ha egy barátság fix, akkor két félnél ez bele kell, hogy férjen. Akkor a másik sem sértődik meg jó esetben.
1: Kérdezi Karuzó, hogy elmondanátok-e a fiatoknak 3 héttel az esküvő előtt, hogy a jövendőbelie egy számító szuka? Nem. Nem mondanám el, mert ez egy vélemény.
3: Igen.
1: Ez egy vélemény, nem tud bizonyítani. Ha be tud bizonyítani, hogy ő, mit tudom, már nem tudom hány srácot levett, és mit tudom, neki ez egy... Akkor lehet. De én szerintem a szülő ne szóljon bele a véleménye miatt, a rossz véleménye miatt a másikról, ne szóljon bele, mert főleg 3 héttel a házasság előtt, ne.
2: Szerintem sem.
1: Aztán majd el fognak válni, nem olyan nagy dolog a válás. Tehát, hogy ez most már még túl sincs misztifikálva. Nagyon kell ügyelni arra, hogy ne járjál rosszul. Ugye főleg, hogyha a férfi vagy és az anyagiak nálad erősebbek, mint a nő. De hogyha rosszul jársz, akkor rosszul, mindegy. De nem egy nagyon nagy dolog. Tehát el fognak válni, kész. Tehát ennyi.
2: Ő ettől akar egyébként az egésztől megóvni.
1: De nem tudod megóvni az embereket a válástól. Mindenki elválik.
2: Értelek.
1: Hát, de tényleg, hát de van nektek olyan ismerősötök, aki nem vált el? Nekem egy.
2: Nekem
1: kettő,
2: még.
1: Bocsánat.
3: És ezt se lehet tudni, hogy nem válnak-e még el. Tehát, hogy ez nem egy fix konstans állapot.
4: Mondjuk azért reméljük, már nem fognak elválni, de...
1: Kik?
4: Reméljük, hogy nem fog a te két ismerősöd, aki...
1: Hát ők már régóta, igen, tehát már csoda lenne. Igen. De amúgy szinte mindenki.
2: Így van.
1: Na jó. Itt van velünk Orsi. Itt van? Itt van, igen. Szia, igen. Orsi, jó reggelt, hello.
5: Itt vagyok, jó reggelt, sziasztok.
1: Na, hát ez jaj, nagyon érdekes a dilemmát.
5: Nem úgy izgulok.
1: Nem baj, Orsi, ülj le. Figyú, Orsi drága, szóval ez egy baráti házaspár, ugye, akiről írtál nekünk, és igen. Ők 15 éve a barátaid, tehát most már annyira nem. Na, mesélj, mi történt köztetek?
5: Hát, jó, körülbelül 15 évvel ezelőtt a társasházi környék, és mindenki lejárt a gyerekével a játszótérre, rengetegen, hát egy ilyen 15-20 szülő volt ott körülbelül, és mindenki beszélgetett mindenkivel, ez ilyen közös esti program aha. volt. Rendszeresen ott voltunk, és kialakult kettő a kapcsolat. Szóval kialakult a kapcsolat egy közös házaspár, kinézte az egyik felett, a másik felett, tehát egy-egy házasságban nyúltak különbele. Bocsánat, most nagyon izgulok, mert erre készülni
1: picit, igen, kellene, picit nem biztos, hogy érthető, de majd én összeszedem a gondolataidat. Figyú, tehát hogy van egy házaspár, és gyakorlatilag a férfi is megcsalta valakivel, ott összeszedte, és
5: igen,
1: a nő is megcsalta, mind a ketten igen. megcsalták.
5: Oké, összeszedem a gondolataim.
1: Mind a ketten megcsalták, és ott voltál te, mint barát.
5: Igen, így van, igen. És a barátházaspár mindkét tagja elárulta nekem a titkát, és tényleg a bizalmasuk voltam, és megőriztem mindegyiknek a titkát, és egyszer az egyiktől, másszor a másikszól kaptam infót, de tényleg végbecsülettel tartottam, uh-huh. és egy bő év után kiderült az egész, és akkor aztán tényleg borult a bilé, és az is kiderült, hogy én tudtam, és itt a Csajszia megharagudott rám nagyon, holott én az ő titkát is őriztem.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés.
5: Nekem ez nagyon bántó volt, mert
1: a csaj titkát te őrizted, tehát ott totálisan korrekt voltál vele, viszont igen. ő azt kérte rajtad számon, hogy miért voltál korrekt a másik félel is.
5: Igen, de mindketten barátaim voltak.
1: Értem.
5: Hát mind a kettőket nagyon szerettem, és de amúgy én is vívottam, és ilyen kellemetlen volt saját magammal szemben is, de így volt, ugye etikus, hogy nem.
1: És a csajtól megkérdezted, hogy mit kellett volna tennem, mert akkor az ő titkát is bedobhattad volna.
5: Nem is volt rá esélyem, hogy tehát olyan szintű sértődés volt, tehát egy felháborodott, és nem is köszönöm azóta, és ez nagyon szomorú, igen.
1: Hát Orsi, szomorú, de te korrekt voltál, szerintem jól csináltad. Te nem kérted egyiküktől sem az információt, hanem kaptad, mind a kettőjét megőrizted, tehát barátként te jól funkcionáltál. Ugye az egyik ezen ki van akadva, és végig se gondolja azt, hogy egyiket az ő titkát is őrizted. Ez az ő számlájára írható, és te szerintem te jól csináltad.
5: Igen, csak itt tényleg az volt, hogy itt tényleg én húztam a rövidebbet, mert nagyon sajnáltam őt elveszíteni, mert amúgy egy nagyon-nagyon jó ember és értékes volt.
1: De lehet, hogy át fogja ezt még gondolni, hogy az idő kérdése.
5: Hát ennyi idő után szerintem már tudtira nem meg azóta.
1: Mert ez hány év telt el azóta?
5: 15.
1: Ja, azóta már eltelt 15, értem.
5: Igen, de lesz új család, úgyhogy mondjuk hálás lett, mert született még egy gyereke, és tök boldogok, szóval akár még hálás is lehetne, hogy ez a válás.
1: Hát nem te borítottad, nem te borítottad, csak nem mondtad el neki, ami ugyanúgy borította volna a házasságukat, ha te elmondod neki.
5: Hogy amúgy is gondolom, tehát hogyha nem megcsinálják egymást, akkor ott van valami, tehát nem voltak boldog. Persze. De most mind a ketten ugyanabban a kapcsolatban vannak, amiben voltak, és boldogok mind a ketten. Szóval ja. szerintem
1: okay.
5: jól is alakult.
1: Orsi, köszönjük szépen!
5: Én is nagyon szépen
1: köszi,
5: köszönöm.
1: Szia!
5: Szép napot, sziasztok!
1: Neked is, szia! Van még időnk Hungary Machine-ra?
3: Most éppen, ha belefogunk, akkor még éppen jó.
1: Hívjatok most 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 5 perc múlva. Hallottátok? Volt Elton John 8 óra után, nem 7 óra után, most meg itt volt Victoria.
2: Ha? Nem tudom.
1: És aki... jövőre, vagy a jövő órában DVD fog énekelni.
2: Ati most gyártja.
1: Na jó, Ádám van a vonalban. Szia Ádám, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia, szia! Ádám, honnan hívsz, mit dolgozol, mit csinálsz?
3: Hódmezővásárhelyről hívlak titeket, üzletkötő vagyok.
1: Te ott csináltál valamit, Évi, ugye?
4: Hát ott születtem.
1: De ott születtél, igen.
3: Igen, szia Évi, szia Anna.
4: Szia,
5: mindketten ott születtünk.
1: Te is Hódmezővásárhelyen születtél?
2: Hát tudod, ezért szoktak együtt kiabálni ilyenkor, hogy Hódmezővásárhely!
1: Oké, de hogy én tudom, hogy ő székutas, hogy Hódmezővásárhelyi, hogy az egy terület, azt nem tudtam.
2: Egy igazából.
4: Egy kórház van, tehát a székutas is a Vásárhelyi kórházhoz tartozik.
5: Bizony.
1: És ha villamosra lehet menni?
5: Nem, busztal vagy a kocsival, de bringával is, mert van bicikliút is.
1: Ott a homokban, tehát...
5: Nehéz kicsit tekerni.
2: Még Anett taposta ki a bicikliút első részeit.
5: Múlt héten.
1: Bocs Ádám, de te ott is laksz?
3: Igen, igen, abszolút.
1: És milyen a hely? Mert ugye Évi elhagyta a várost, meg Anett is.
3: Tökéletes.
1: Tehát jó hely, jó, szeretsz ott lenni.
3: Nagyon szeretem, így van.
1: Éviről tudnak ott?
3: De, abszolút.
4: Na, látod?
1: Hát jó, hát róla mindenki tud.
4: Gondolhatod. De nem, tudnak rólam, persze. Van még az iskolában egy ilyen vándorserleg is rólam elnevezve, és akkor ezt minden évben a legjobb sportoló kapja az általános iskolámba, úgyhogy azért így emlékeznek rám.
1: Ádám, ha mit szólsz?
3: Hát, így van.
1: Na jó, és mivel foglalkozol, ezt mondtad?
3: Én igen, üzletkötő vagyok egy környezetvédelmi cégnél.
1: Egy milyen cégnél, bocsánat?
3: Környezetvédelmi.
1: Környezetvédelmi cég, üzletkötő. Ez egy termékeket árulsz a környezetvédelmet segítendő?
3: Inkább szolgáltatásokat.
1: Inkább szolgáltatásokat, oké. Okay. Jó, kezdjük el a játékot. Ez tegnapról megmaradt ez a dal, jó?
3: Jó.
1: Figyelj.
6: Újra egy kelés, de nem neheztelek rád hétfőn. Újra egy baklövés, hogy változunk és nincs még késő.
1: Van-e bármiféle gondolatod?
3: Hát én ilyen Geszti Péter vonalra gondolok.
1: Jó a vonal.
3: Ez, jazz meg az esetleg?

0: Gratulálunk, ennyit a hódmezővásárhelyekről.
1: Hát, köszönöm szépen.
0: Nyertél egy bocsizacsit, benne pedig egy bögrét és egy baseball sapkát.
1: Tökéletes. Köszönöm szépen, hogy játszottam veletek.
2: Mi is köszönjük, Ádám. Szép napot, hívunk majd.
1: Szép napot nektek. Sziasztok.
2: Szia, szia, szia. Jó, jövünk vissza, gyerekek. A sziget elkezdődött mikor, Gyuri? A
3: sziget elkezdődött már vasárnap. Vasárnap. Mínusz egyedik nappal, és ma van hivatalosan az első nap.
2: Ja, ma van az első nap. Oké. Okay. Jó, nem csak azért, mert picit tekerünk vissza így időben, egészen a 90-es évek elejéig, mert akkor indult a sziget. Képzeljétek el. És a Blik adta egyébként az ötletet, hogy végignézzük, ha nem is az összeset, de az elmúlt, hány év ez most már? 30? Vagy mennyi
4: 33.
2: Ez? 33 évben milyen reklámjai, tévé reklámjai voltak a Szigetnek? Azok is részben igen kreatívak voltak.
0: Hát persze, szerintem az volt az első ilyen nagy durranás a reklámok között is. Nem, hogy valami mást reklámoznak, mint mondjuk ilyen termékeket, tudjátok, amit meg lehet enni vagy inni.
3: Mást is, meg mindig máshogyan. Tehát szerintem a Sziget igen. reklámok mindig így elütöttek a többi reklámtól az adott korszakukban, és emiatt így beleégtek az emlékezetünkbe.
2: Igen, a lényeg az, hogy valóban kilógtak a sorból, és megnézzük, hogy milyen hangulata volt a reklámoknak a 90-es években is egészen mostanáig, és próbáljuk így az évszámokhoz kötni azt, hogy azon a nyáron esetleg ki mivel töltötte az idejét, mit szeretett csinálni, hol volt, mire emlékszik vissza.
3: Ki mikor kapcsolódott be a szigetelésbe, ugye?
2: Hát már aki.
3: Bizony.
2: Már aki. És hogy hol tartunk ma?
0: Jó, jó?
2: Meg ugye voltak nagyon nagy fellépők, ma meg már ugye csak azok a fellépők vannak, akit a Gyuri ismer. De régen voltak igazi fellépők. Igen. Ezt is hozzá szeretném tenni.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Műsorajánló. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
6: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
8: This is summer.
9: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket.

0: a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint, az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Oson Korzó üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek osonkorzó.hu. Oson Korzó. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
11: Szenzációs ajánlatok várnak a Grill légkondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
12: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval, apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
14: Rekordkorán aratták le a gabonát, új békafajt fedeztek fel Costa Ricán. A szél sem enyhíti a hőséget. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal, a tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
15: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi átvából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy itt az előző években megszoktunk.
14: Kiemelten ellenőrzik a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyeket a fogyasztóvédők. Országszerte vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tavaly a vizsgált 350 gíroszos, csak nem negyedénél. A 155 távol-keleti étterem büfé közül pedig 126-nál indult eljárás, és 18 helyszínt be is zártak egy időre. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja, az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorra érkezése okozza. Az idei csúcs holnap éjjel lesz. Új békafajt fedeztek fel Kosztarikán, a legfeljebb 4 centis zöld-barna pöttyös kétéltűre egy hegyi falu közelében a kávéültetvényeken figyeltek fel. A békák nem kávébogyókkal táplálkoznak, csak az ültetvényeken keresnek árnyékot, nedvességet és táplálékot. A cseréken lévő apró rovarokat eszik. A kávébékáknak jellegzetes hívó hangja van. Ezt főképp éjjel lehet hallani. Ma országszerte sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen. Az előrejelzések szerint nyugaton, délen és az északkeleti területeken egy-egy zápor is előfordulhat. A szél élénk lesz, néhol meg is erősödik. 32 és 38 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap is folytatódik a derült, napos idő, de nem lesz rekkenő hőség. 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok. Egész héten hasonló idővel számolhatunk.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az Útinformtól tudjuk, hogy erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, így az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, az M3-os autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint a 11-es főúton Szentendre közelében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben már félpályán engedik a forgalmat a 354-es főúton, ahol kora reggel Debrecen térségében baleset történt a 4-es kilométernél. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 11 perc van, jó reggelt, szevasztok, drága barátok, itt vagyunk, itt van Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek,
0: sziasztok. A Gyuri is itt van.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, jó reggelt,
3: jó
0: neked
3: reggelt,
0: is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, Gyuri, nyalom a gyönyörű hangod, vedd fel a telefont, üzenik neked.
2: Legközelebb hátra sikerül, ezek szerint nem vettem fel.
0: Igen, mondtátok reggel, hogy Bon Jovi fellépett a Sziget Fesztiválon, ez nem igaz? Ugyanis a Bon Jovi zenekar tényleg koncertezett Óbudán a Szigeten 1996. június 18-án, de nem a Sziget Fesztivál részeként, az másfél hónappal később volt, üdvözlettel Dömi. Hát most Dömi, hát most ez...
2: Oké, mi azt mondtuk, hogy 96-ban fellépett, és ez igaz?
0: Nem, mi ezt a fesztiválhoz kötöttük, de lehet, hogy nem ott volt, de tök mindegy. Nem is ez a lényeg. Most elstartolt, idén már volt egy mínusz egyedik nap, volt egy nulladik nap, és most indul igazán. Gyakorlatilag ez a fesztivál, a Sziget Fesztivál, ugye az elmúlt 33 év, talán mindig minden év legnagyobb ilyen eseménye volt, de egy nagyon kockázatos vállalkozás egyébként. Szóval most kimondottan kockázatossá vált az idei. Úgy volt, hogy nem lesz, emlékeztek rá.
1: Így van, úgy volt, hogy nem lesz, mert hogy gazdaságilag már nagyon mélyen van a cég.
2: Hát az amerikai tulajdonosok úgy döntöttek, hogy akkor ők ezt bedobják, ezt a törölközőt.
0: Ez milyen érdekes, hogy ugye a magyarok csinálták, hát gerendaiék csinálták ugye a Szigetet, annak ide majd megbeszéljük, hogy milyen módon, és hogy az mennyibe került, milyen, ez baromi sikeres vállalkozás volt, nemzetközi híre lett, és aztán, ahogy ez szokott lenni, felvásárolja egy nagy amerikai multi.
1: Így van.
0: Nem csak ezt, hanem más fesztiválokat is, és valahogy aztán nem érzik azt, hogy ez mitől működött jól.
1: Mitől Sziget a Sziget, igen.
0: Mitől Sziget a Sziget, így van. Majd ezt is beszéljük meg, hogy kinek mitől Sziget a Sziget. Én kívülállóként maximum moderálni tudom ezt a beszélgetést, de amit láttam a Szigetből, azt majd elmondom. Most a Blikben volt egy érdekes cikk, és ebben összeszedték a Sziget Fesztivál, bár még volt más neve is ennek a fesztiválnak, a Sziget Fesztivál ikonikus reklámjait. Mióta van Sziget? 92 vagy 90?
1: 93.
2: Tehát 33 éve. És 1994-ben volt, ha jól tudom, az első tévéreklámjuk. Én így tudom legalábbis.
0: Tehát volt Sziget, de akkor még plakátokon hirdették, igen, meg újságokban, nem tudom mi, és aztán az első tévéreklám az 94-ben született. Na most ezeket a tévéreklámokat vegyük végig. Mindenki szerintem hirtelen most a Janklovicsra gondol, ugye? Mert az volt a legikonikusabb, vagy legviccesebb, vagy nem tudom, hogy ugye?
1: Ő lett szerintem az ikonikus Sziget reklám arca.
2: Teljesen, ő olyan volt már az elsőben is, ugye nem árulunk el nagy titkot, hogy neki több is volt utána ebből.
0: Igen.
2: De már az elsőben olyan volt, mint hogyha ő és a Sziget így összetartoztak volna, tehát hogy nem is lehetne mással reklámozni. Tényleg.
0: Teljesen zseniális a csávó. Az is nagyon jó, hogy most újra elővették.
2: Igen.
0: De nézzük meg, hogy mi volt. Akkor 94 volt az első Sziget reklám. Akkor képzeljétek el, mert az árakat megtudjátok, de elmondom, én napi egy 300 forint volt. És a heti egy az 1800 volt elővételben. Csak azért, hogy ma egy jegyár az 39.900, a bérlet 157.000.
2: Igen.
0: Igen.
2: Tehát egy fröccsára volt, a mai árfolyamon egy fröccsára volt a heti egy. Ez azért volt.
0: Tudod, hogy mennyibe került a Sziget összességében, tehát mi volt a Sziget költsége 94-ben?
2: Mennyi?
0: 60 millió forint.
2: Mondod,
0: de
2: ezt a mindenit.
0: Még egy Nokia-s dobozban is elfér.
2: Ez igen.
0: 60 millió forint.
1: De azért 94-ben 60 millió forint nagyon sok pénz volt.
0: Igen, de ma jóval több, hát jóval több eleve az összeg, de hogy hát ma tényleg komoly milliárdok. Komoly milliárdok.
1: Nagyon sok.
0: Hát eleve a veszteség milliárdos.
1: Így van.
2: Bizony.
0: Igen. Na jó, hallgassuk meg 94-ben, hogyan reklámozták a Szigetet.
4: Ez lesz az a hely. Diáksziget 94, Eurohoodstock. Augusztus 18-tól 25-ig az Óbudai Szigeten. Minden nap egy világsztár a Woodstock nemzedékből. És zene, zene, zene, színház, performance, film, videó, cirkusz, sport és gyermekprogramok, valamint rengeteg meglepetés. Minden nap hajnali. A jegyek. 300 forint lesz a napi jegy, a heti jegy elővételben kapható 1800 forintért, a helyszínen 2100 forint. Augusztus 18-tól 25-ig. Kell egy hét együttlét.
0: És ugye ennek a képsora zseniális volt. Tehát itt látjuk a fiatalokat, volt hajfonás.
2: Néptánc.
0: furcsa alakok, és akkor fellépő közül láttuk Jethro Tullyt, Leslie Mandokit. elképesztő. 1994, és még egyszer mondom, 1800 forintért egy egész hetet tölthettél ott.
2: Zseniális. Zseniális. Igen. És tényleg akartak egy ilyen kis Woodstock hangulatot csinálni, mert képi világban is, de valahogy így a hangzásban is, nem?
1: Hát igen, meg azért úgy is indult.
0: Ti akkor már kim voltatok? Valaki kijárt 94-ben?
2: Én 6 éves voltam.
0: És?
2: Nem engedtek.
3: Még engem se. Én befejeztem az általános iskolát, de nem. Még pénzem se volt rá. Még 1800
0: forintot se volt. Jó, oké. Tehát az messze volt. Jó. Most akkor ugorjunk 98-ra. Ekkor már Pepsi szigetnek hívták, és azt hiszem 96-tól fut ezen a néven, tehát Pepsi sziget volt, és a reklámban itt az úr csak a szemetet akarta levinni, ugye? Tehát ez majd mindjárt annél fogjátok, és aztán egy hétre eltűnt.
2: Igen.
0: Ugye? Ez volt a reklám.
2: Igen, igen.
0: Jó. Na, először is hallgassuk meg a reklámot.
5: Anya, leviszem a szemetet! Egy hét múlva jövök.
2: Az úr.
6: Pepsi sziget. Találj egy jó kifogást, és légy ott.
0: Találj egy jó kifogást, és légy ott.
2: Ez egyébként tényleg minden évben valami olyan szlogent hoznak, ami aztán ilyen szállóigévé vált. Ez is olyan, hogy ez a nincs mese, ott kell lenni, bármi van.
0: Tehát, igen. Ott kell lenni mindenhol. Igen. Jó. Akkor még mindig, akkor te már 8 éves voltál, vagy Gyuri, mennyi, vagy 12?
2: Nagyjából
0: vagy...
2: igen, én szépen növekedtem az első szigetelésem felé, tehát nagyjából ez még mindig az út. Ti merre jártatok?
0: 98-ban én merre jártam, én talán, várjál, akkor még a Bródi Sándor utcában dolgoztam, mint rádiós, és talán 99-ben mentem először Kubába, tehát az volt az első olyan nyaralásom, ami tényleg... lángosmentes volt. De semmi közöm nem volt a szigethez.
2: De így tényleg 98-ban mennyire volt benne így a köztudatban? Tehát te, mint akkor, mert rádiós...
0: A Pepsi sziget az benne volt a köztudatban. Tehát az abszolút benne volt a köztudatban. Most nem tudom itt a fellépőket, mert aztán voltak persze hatalmas világsztárok. Itt most mi Bon Jovit beírtuk 96-ra, de itt valaki ugye javított bennünket, hogy ez nem a Sziget Fesztivál keretei között volt. De voltak. Meg ugye rengeteg magyar előadó volt.
2: David Bowie 97-ben volt itt, tehát hogy az viszont azt megtaláltam. Tehát,
0: David Bowie 97. Elképesztő.
2: Igen.
0: Elképesztő.
2: Ez és az viszont... Dobranás, óriási.
0: Igen. Na jó, menjünk tovább 2002. Ott hány éves voltál, Gyuri?
2: 2002-ben kezdtem a gimit, tehát 14.
0: Ez a tizedik Sziget Fesztivál, és hát akkor ugye az ország kedvence volt a Kistehén és a Heti Jegy.

0: Persze a kislehén könnyen veri magát, mert már van heti jegy a Szigetre. A Pepsi és a B bemutatja a 10. Sziget Fesztivált. Most ki anyádat is!
1: És ez is mekkora szöveg volt.
2: Most ki anyádat is?
3: És ez volt, az 14 éves voltam, és ment ez a reklám, és akkor gondolkodtam, ha ez a reklámja, akkor mi történhet ott? Tehát először itt keltette fel a figyelmemet.
2: Hát tudod, mi a vicc, hogy az én anyám tényleg kiment. Olyan? Tehát, hogy ő többször is kiment, és ráadásul volt egy nagyon-nagyon kényelmes módja ennek. Hát ugye mi a Jászai Mari tér környékén laktunk, és egy ott ezzel a kis vízibusszal át lehetett hajózni a hajógyári szigetre, hogyha volt szigetjegyed, akkor egyszerűen felültél erre, és áthajóztál oda, és akkor azzal beléptél, és nem kellett ott a nagy K-kapun, meg nem tudom mi a szaron izé végszenvednek. Ez sokkal kényelmesebb.
1: Ez és még én is mentem hajóval a szigetre, 2000-es évek elején. Nekem meg az jutott eszembe, hogy 2002-ben már gyakornok voltam egy vidéki rádióban, és ott képzeljétek el, úgy lehetett, regisztrálni kellett újságíróként, jöhettél a szigetre, és kaptál jegyet.
2: Ez a nagy régi trükk, ez az újságíró mindenhol bemehet ingyen, de jó, hogy ezt már befejezték.
1: Már jó, hogy nincs, igen. De ott a kollégák, tudom, hogy ilyen nagy zsongás volt, hogy a kollégák regisztráltak, hogy jöhessenek a szigetre.
2: Te Lacika azért hord egyébként még a hétköznapjaiban is, holnap is, amikor mész pénzt költeni, ilyen tévés igazolványt. Ez van áll a nyakába, ez a prostiknál is megy?
1: Ez a preszt igazolvány.
4: Ott megy főként. A többi az lehet, hogy bejön. Gyere, sztárt csinálok belőle, gyere.
2: A tévés igazolvány.
4: Hölgyem, tévé.
2: Szóval te is mentél újságíró igazolványa a szigetre?
1: Én nem. Én gyakornok voltam, csak hogy a kollégák zsongtak, hogy regisztráltak, hogy mentek.
3: És anyukád neked mit mesélt a szigetről?
2: Imádta. Volt kint? Hát a barátnőjével, vagy barátokkal ment ki, és főleg aztán a Buena Vista Social Club arra ment meg, egyszerűen imádta a hangulatát.
3: Ugye? Igen.
2: Ő többször volt a szigeten, mint én.
3: Nagyon komoly.
1: Nagyon komoly.
2: Igen. Na, aztán nézzük 2004-et. Uh-huh. Ez a Bújbúj Zöldág népdalnak volt egy ilyen idéző valamilyen.

0: A Dréher RT és a D-Juice bemutatja
1: Sziget Fesztivál 2004.
2: This is a beginning of a beautiful friendship.
3: Ez a vége mondat. Mert ahogy nem érted az egészet.
4: Igen, de a kis tehénre 2 évre rá sikerült még egy ilyen atombombát rádobni az országra.
5: Komoly.
4: Ez igen.
3: Ez mi volt? Ez a bújbúj zöldág, ez mi ez? A K-kaput jelzi, vagy K-hidat jelzi? Vagy mi ez? Ez a átbújsz rajta, és egy másik világban vagy?
4: Nagyjából.
5: Igen, de már zeneileg is más volt. Tehát, hogy már itt ment az...
3: Zeneileg ez?
5: Ez az elektronikus.
4: Ez elektronikus alap.
3: A gyerekek, ez egy 80 márkás Casio izé volt.
5: Minden,
3: nekem is van ilyen.
5: Engem például már ezt megvett. Gyuri, itt indult.
4: Mi már lépegettünk erre a kis Casio szintetizátorra, ami alatt.
3: Na, erre már átment, bebújtatok a zöldágba?
4: Persze, mi már indultunk igen. Volna.
3: 2009, volna.
4: Igen.
3: Jó, nem, ez 2004 volt, bocsánat. Igen. Szóval akkor még mindig senki nem volt a szigeten. Te hol tartottál, Évi?
6: Én 2004-nél tartunk.
3: Igen.
6: Hát hadd hozzam be a sportot, Atén.
3: Igen. Atén. Jó.
4: Innen volt vissza a szigetre.
3: És ez nyáron volt, hiszen nyári olimpia, ugye? Nyári. Télin sose voltál?
6: Nem.
3: Jó. és miben indultál Aténban?
6: Hát semmin hagyjuk.
3: Illangó vagy mi?
6: Semmin hagyjuk, menjünk a szigetre vissza. Nincs
3: jó,
6: benne.
3: Menjünk a szigetre vissza, jó. Na gyerekek, alig várjuk már ugye azt, hogy jelentkezzen Janklovics Péter. 2009 volt az első, és szerintem ő a legikonikusabb, gondolom sokan osztozunk ebben a véleményemben, legikonikusabb, legviccesebb, és azt hiszem, hogy nem tudok jobban egyetérteni senkivel, mint vele a Sziget zenei felhozatalát illetően.
7: Hello, te mi ez? Ki ez a két csillagcsücsöri kis gyácsi, te? Kik ezek? Fat No More, életemben nem hallottam, Please Boo. Fogalmam nincs, Prodigy, mi az? Az valahonnan nekem tudom már, melyik a Prodigy. I'm the surfata, who is the surfata, boom. I'm the rare checking, come water, and it's waiting, boom. Mik ezek, Fatboy Slim, az a szabó Szilvi, szabó Szilvi, right about now. Funk soul brother. Yes, szar zene, a jó zene, az az, hogy round around the corner, people such as Sam. People want to ride a shovel, find and disappear without love. Day-da-day-da-day-da-day. Mik ezek még? Primer Scream, fogalmam nincsen, White Lease, Snow Patrol, Tang, öcsém, ezek milyen nevek? Manic Street Preachers, öregem, ki se fér a plakátra, Klaxons, Armin van Bu, ezt se tudom kimondani, érted, Sanyi? Nem megyek én a szigetre, mert senki háziak vannak. Senki háziak kezébe van a pokszakma.
8: Elmentek ott halról, Sziget. Bemutatja az Anyja világbordú és a Pesti est. A 0. napon Tancsapda 20 éves jubileumi szuperkoncert.
4: Zseniális.
3: Ez zseniális. És akkor itt tényleg az van, hogy az ember nézi a plakátot. Te is mondtad, hogy most már elvesztél itt a homlapjukon, vagy nem tudom mi, hogy milyen program, hol van, tehát fogalma sincs. Annyi információ van.
6: Ugyanúgy éreztem magam, mint hogy most így előadták. Tehát nézem.
3: Én ugyanez.
6: Azt se tudom, hogy kik ezek.
3: Én úgy éreztem magam mindig is, mint a Janklovics. Mert most, nem, most komolyan, mert itt volt 2007-ben és 2017-ben itt volt Pink. Akkor 2016-ban Rihanna. Dua Lipa 2018-ban és 2022-ben. Prince 2011-ben. David Bowie 1997-ben. Ed Sheeran 2019-ben. Robbie Williams 2015-ben. Ezek nevek.
4: Igen. És ezek mindig ilyen hívószó is volt nekem.
3: Abszolút.
4: 2019-15, Pink, Rihanna, 16-17, ezek mind ez csengett nekem is a fülembe azonnal, és akkor erre mentünk. Tehát, hogy ez...
3: Igen, és akkor itt vannak, ahogy a popzene, ugye a senki házi a kezében van. Na most, tehát Janklovics nagyon eltalálta, és én nem tudom, tehát most már évek óta egy nevet sem ismerek. És ez persze nem szegénységi bizonyítvány, meg ez nyilván más zenét szeret mindenki, meg ezzel mindennel lehet magyarázni, de mégsem ezek az óriási giga emberek. Hogy hívják a Luis Melonét?
4: Capaldit?
3: Igen.
4: A Post Melonnal kevered, a másik.
3: Az a másik. Na, ját, hát ki se fér a plakát.
4: Alakul, de alakul. Luis Melone.
3: Luis Melone. De hogy ez csak az én hibám, hogy ezt nem ismerem, vagy ezek tényleg nem akkora óriás sziklák, mint akiket most felsoroltuk.
4: Igen, megtöltik a szigetet, és külföldön is.
3: A sziget megtelítődik így is, úgy is.
4: Jönnek.
3: Tehát én most én gerendaiek helyében egyébként jövőre kiírnék egy pár olyan nevet, amit kitalálok. Egy picit legyen hollandos hangzáshoz, a Van den Burnden legyen benne, és hidd el, hogy tele lesz a sziget. De legalább a felét kitalálnám. Most csend van.
6: Én egyetértek veled, mert hogy én, mert most is számomra kitalált nevek vannak.
3: Szerintem is kitalált nevek vannak.
6: Hogy igen, tehát, hogy
3: ezek nem léteznek.
4: De várjátok, tételezzük fel, hogy nem mindenki úgy van, mint ti. Tételezzük fel.
6: Vannak, igen. Lehet, hogy vannak ilyenek is.
4: Lehet, hogy vannak
3: ilyenek. Gyuri, azért, mert te ismered Joe Melonét, az... Igen, attól meg lehet, hogy a másik 30 nevet nem ismered.
4: Benne van ez is.
3: Na, hát ezt mondom.
4: Teljesen igazad van, így is, úgy is. Igen, de benne, ott van az a lehetőség is egyébként, hogy elmész, meghallgatod, és azt mondod, hogy hú, ez tetszik nekem, ez a Joe Melone.
3: Én nem megyek koncertre.
6: Ha nem tudom, mi az.
3: Hát mi? Hát így nem megyek, senki nem megy egy koncertre.
4: Ennek az a lényege, hogy ez egy életérzés. Kimész, és oké, hogy esetleg egy-egy nevet úgy ismersz, vagy várod, hogy milyen koncert lesz, de hogy mi fog történni közte, hogy milyen emberekkel találkozom, milyen olyan programokon veszel részt, amire nem is számítasz, csak egyszerűen belesodródsz. Ezek a nagy bulik.
5: Van körhinta, minden óriás kerék.
3: Célövöl, de minden.
4: Sőt, minden évben van az a rodeóbika is, tesó. Azt szereted?
3: A rodeóbikát nagyon szeretem. Na jó, gyerekek, Janklovics aztán visszatért 2010-ben. Tell me, is
9: life just a playground? Te mi ezt? Ki tette ezt ide? Még volt az, hallod? Sanya, ki szórakozik velünk?
10: Nem figyelsz, nem fülelsz. Teljesen alkalmatlan állapotban vagy. Kész vagy!
9: Sanya!
10: Jaj, mi hullott ide?
9: Mi ez, szigetjegy 2010?
10: Mit csináljak ezzel most? Egyszer nem megyek ki, nemhogy 5000-szer.
9: Eladom, öcsém, ez mekkora biznisz? Mekkora biznisz?
10: Sanya! Sanya, gyere már tempóba! Tudod, mi lesz nekünk nyáron? Kánaán lesz, Sanya! Diamante szintetizátor! Zsírleszívás, arcplasztika! Tényleg lesz az egész nyár! Gyere, takarodj, takarját, takarodjá! Iszkiri!
8: Sziget! Bemutatja a Dréher! Augusztus 11-től 16-ig. Kedvezményes heti jegyek április 30-ig kapható.
3: Itt ugye az történt, hogy Janklovics a Sanyával állnak valamilyen utcasarkon, és bekanyarodik egy teherautó, és kirepül véletlenül ettől a kanyartól egy kartony szigetjegy, amit ők eladnak.
4: Tehát, hogy... És megvan az egész nyár.
6: Egyszer nem megyek ki, nem, hogy 5000-szer, így reagálta le. Igen.
3: Zseniális. Ez volt 2010, és hát gyerekek, Janklovics visszatért, ugye most az idei Sziget Fesztiválra, ezzel a nulladik napot, ugye? Jól mondom?
6: Igen.
3: Nulladik napot hirdető. Na jó, hallgassátok meg.
11: Itt állunk Budapest szívében, ahol ma lesz a várva várt szigetfesztivál.
12: Megtudhatjuk, kik is lesznek a nulladik nap fellépői az idei szigetfesztiválon.
13: Dear ladies and gentlemen, though I am the main curator of Hungarian Festival Island, and I am very happy to introduce you our nulladik zero day of the festival. The headliner is me, and also hosting the amazing Morcsiba, the felejthetetlen Faithless, and the marvelous Goran Bregovic and his funeral and wedding orchestra. So this is very good news for me. So let's start our meeting.
3: És itt valami visszajött a régi hangulatból, nem?
4: Igen,
3: az teljesen. Idejénél. Már csak azért is, mert magyar fellépők újra vannak.
4: Igen, és ahogy ugye Gerendai Károly visszavette a Szigetet, több reklámot is csináltak egyből. Tehát ez volt az egyik első húzás, hogy a Janklovicsot visszaemelte, ami zseniális, tehát tényleg.
3: Így van. Ki megy idén?
5: Mi megyünk a Gyurival.
4: Mi megyünk. Lacika is felteheti a kezét. Igen.
3: És valahogy megint sajtójogon mentek be, vagy vettetek végre egy jegyet?
4: Nem kötelező válaszolnod.
5: Én szeretnék tudok nem válaszolni erre.
3: Szóval mentek. Konkrétan valamire mentek, vagy ezzel a hajam ott ébredek, ahol éppen...
5: Inkább az utóbbi.
4: Az utóbbi út, abszolút. Valahol ébredünk.
3: Valahol ébredtek. Tehát, hogy nincs... Valahol ébredünk. Ki, te kire mész? Kit nézel meg?
4: Én a Gyuri Melonét? Én a Gyurit követem.
3: Tehát nincs semmi célod.
4: Ez nem erről szól, hogy cél. Valami irány. Maximum.
3: Maximum irány. Jó, nem, de kínalvósak lesztek?
5: Nem, remélem hazajutunk.
4: Nem, hazamegyünk aludni. Mm. És péntek szombat lesz a mi napjaink. Igen, lesznek.
5: Hát figyeljél majd hétfőn bennünket.
3: A Gyurinak nem lesz hangja. Ti együtt ilyenkor karöltve, egymásra vigyázva, együtt érkeztek, együtt távoztok, vagy ha a Gyurit elviszi a sodrás, akkor ott marad?
5: Nem szoktam mostanában már elvinni. Tehát,
3: amúgy is elvitte valami drogos lány.
5: De visszalopta utána.
4: Az egy régi szigetem volt.
5: De aztán összeszedtük.
3: Tudom, hogy megmentettétek.
4: Ah, nagyon hálás voltam, Anett megmentett a lánytól, igen.
5: Hát igen. Általában, tehát nem, együtt indulunk, nem mindig megyünk együtt haza, de tudunk egymásról másnap reggel, hogy...
4: Igen, de küldünk nem. Üzenetet egymásnak, elindultunk.
3: De egyikőtök sem tudja megmondani, hogy milyen előadóra megy.
5: Nekem azt mondta a Gyuri, hogy a szombat nagyon erős lesz.
4: A szombat
3: az egy nap, az nem egy előadó.
4: Szombat nagyon erős bulit csinál most a szombat.
5: Tényleg.
4: Ne, egyébként nekem speciál a szombati nap a magyar előadók közül egy csomó mindenki lesz. Blaha Louisiana, Analóg, Balaton, Quimby, ezeket én imádom. De azon kívül most ismertem. A külföldieket majd meglátjuk, hogy mit nézünk meg.
3: Péntek fogalmatok sincs. Tehát, mint a Janklovics. Fogalmatok sincs.
4: Mi az életérzés? Megyünk,
3: az az oké. Okay.
4: Belesodródunk, és aztán egy hétfőn megjövünk, és megmondjuk neked, hogy mit ismertünk.
3: A Gyuri elmondta, hogy például a szigeten ismerkedik kizárólag a külföldiekkel.
5: Igen.
3: Hát ő máshol nem beszél külföldiekkel, mert fél, de a szigeten bátor, mert ez az ő országa, érted?
5: Igen. Ez az ő országa,
3: ez az ő területe, ők az, akik bejöttek,
5: igen.
3: Nem ő ment ki.
4: És mondom nekik, hogy welcome.
5: Igen, így van. És így, én hallgattam pár évvel ezelőtt, amikor a Gyurival mentünk a Káhídon, majd egyszer lemaradt, és életemben nem hallottam angolul beszélni, de viszonylag jól, mert mindenki értette, és akkora baráti társaságot, ilyen hollandok, meg angolok, meg
3: megállt a Káhíd.
5: Hogy kell, igen, mondtam, gyertek. A Gyuri csak beszélt nekik, utána már haverok voltak, puszilgatták egymást, aztán elhagytuk
3: egymást. Juha, pedig nem egy puszis a Gyuri.
5: De a Gyuri a szigeten az. Tehát ott nagyon. És ott nagyon
4: mindenki barátságos.
3: De már benn voltatok a kapun belül?
5: Akkor tartottunk be.
4: Nem, még be se jutottunk.
3: Tehát még be se jutottatok. Azt hiszem, hogy már valamire hálás voltál a hollandoknak.
5: Nem, még nem.
3: Azért puszíltad őket örvasszájba, hogy behozták.
4: My friends.
3: Jó. Na jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinkat, ha nem is kell, hogy sziget legyen. Írd meg nekünk, Léci, azt, hogy melyik volt számodra, itt végigmentünk ugye az évszámokon, melyik volt számodra a tökéletes nyár? Nem kell, hogy sziget legyen. Kivel voltál? Hol volt ez a tökéletes nyár? Mit csináltál? Mitől volt tökéletes? És mi volt akkor a kedvenc zenét? Csak ezt a csomagot, Léci, küld el, jó? Neked van tökéletes nyarad? 2012 London.
6: Elképesztő vagy. Hát inkább az, mint bármelyik ilyen sziget, amit most hallottam. De bemegyek, tök idegenek puzilnak.
4: Jó, nem kell egyből irigynek lenni, mert medencébe töltötted a nyaraidat. Menj, elmeséled.
3: Na, tehát a tökéletes nyár melyik volt számodra, kivel, hol, mit, és mi volt akkor a kedvenc zene? Jó? Ennyit írjál, N0620-22-22-122.
14: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Adásban vagy, ne káromkodj.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
16: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
17: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztos társa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
19: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
20: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
20: Otthon is élhetnek meglepetések.
22: Az egy dinoszaurusz!
21: Futás, futás, futás!
20: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
21: Mit fogunk csinálni?
22: Túl fogjuk élni.
20: Az Oak Street vége. A mozikban.
23: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kap.

0: hírek a Retro Rádióban.
1: Ma választ köztársasági elnököt az országgyűlés, rekordkorán aratták le a gabonát. Bőven 35 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma választhatják meg a köztársasági elnököt az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez. Az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének írásbeli ajánlása kell. Ezt egyedüliként a Tisza párt jelöltje, Baka András érte el. A köztársasági elnököt délután 2 órakor választhatják meg. 3 új szak jöhet létre a felsőoktatásban, az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika mesterképzés bővíteni a palettát. A 3 szakból 2-t a MATEM, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelet tervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A játszóterek harmada megbukott az ellenőrzésen. A fogyasztóvédők közterületi játszótereken, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain vizsgálódtak, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal, a tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Június 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal, tavasz szárasság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák, gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 000 tonna eredmény van az országban, ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi év. És őszi átfából is azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy itt az előző években megszoktunk.
1: Ma országszerte sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen. Az előrejelzések szerint nyugaton, délen és az északkeleti területeken egy-egy zápor is előfordulhat. A szél élénk lesz, néhol meg is erősödik. 32 és 38 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap is folytatódik a derült, napos idő, de nem lesz rekkenő hőség. 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok. Egész héten hasonló idővel számolhatunk.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Élútpályán már engedik a forgalmat a 354-es főúton Debrecen térségében, ahol a korra reggeli órákban baleset történt a 4-es kilométernél, adta hírul az Útinform. Erősödik egyébként a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, így az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, az M3-os autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 11-es főúton Szentendre közelében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Az M6-os autópályán Szekszárd és Vátaszék között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 elmúlt 2 perccel, hát valaki csak annyit itt, hogy ott ismerkedtem nyáron, 2001 nyarán ismerkedtem meg a szerelmemmel, azóta 4 gyerekünk van. Tehát, hogy itt viszonylag keveset írtál a nyárról. Igen, nem baj, nem baj. Na nézzük, hú, meg hideg futkos a hátamon, ez egy igazi időutazás volt, mármint ami kis reklámát tekintésünk. Passzus, Janklovics Péter előadásától majdnem beszámoltam, óriási Boton Bajáról. Sziasztok, bocsi, léci, adjátok le még egyszer Janklovicsot, óriási léci. Melyiket? Hát itt volt három is, nem?
2: Szerintem az elsőt, amelyiknél, kik ezek az előadók is, akkor utána mondta, hogy Prodigy.
1: Ez a Prodigy-os, ez ez?
3: Hello, hello, hello, te mi ez? Ki ez a két csillagcsücsöri kis gyácsi, te? Mik ezek, kik ezek? Fat No More, életemben nem hallottam, Placebo, fogalmam nincs, Prodigy, mi az? Az valahonnan neked tudom már, melyik a Prodigy. I'm the surfata, who is the surfata, pung! I'm the rare acting, come water and a sweat and pung! Mik ezek? Fatboy Slim, az a szab szab szab szab szab szab szab szab szab szab szab right about now, funk soul brother. Ugye szar zene, a jó zene az az, hogy round around the corner, people such as Sam, people what don't ride a shovel, find and disappear, without love, day to day to day and day, day to day to day and day. Mik ezek még? Primer Scream, fogalmam nincsen, White Lees, Snow Patrol, Tank Tank, öcsém, ezek milyen nevek? Manic Street Preachers, öregem, ki se fér a plakátra, Klaxons, Armin van Bu, ezt se tudom kimondani, érted, Sanyi? Nem megyek én a szigetre, mert senki háziak vannak, senki háziak kezébe van a pokszakma.
4: Elmentek ott Horror Sziget, bemutatja az annyiavilág.hu és a Pestiest, a 0. napon Tankcsapda 20 éves jubileumi szuperkoncert.
1: Na jó. Zseniális. Zseniális. Ikerlányai ma mennek 4 barátnőjükkel. Nekem az lesz a feladatom, hogy hajnalban mindenkit a házukig hazavinni.
5: De jó fej vagy.
1: Nagyon jó fej, igen, vagy. Igen. Én is így csinálnám. 1995, Balatonfüred, diszkóhajó, Labus, Be My Lover, Peti a veszélyes favágó kisbérül üzente ezt. Ez volt az ő nyara. 2008 nyara, volt életem legjobb nyara, Tanya Bulikban voltam, minden hétvégén máshol, zene a rock volt, van most is, puszi Anna. 1987, Balaton a barátaimmal, mai napig megvannak. Ordítottuk, hogy voulez-vous danser, Ricky Epoveri, Darusati.
2: Igen, az is nagyon, igen, jó.
5: Te is üvöltötted?
2: Én is tudom.
1: Ezt ki nem üvöltötted, ezt mindenki, annyira szám. Igen. Jó, tavalyi nyár, nem kell, hogy jó legyen a zene, hanem hogy az volt.
5: Persze,
1: az volt állandóan a levegőben.
5: Igen.
1: Tavalyi nyár a barátaimmal minden hétvégén mentünk, vagy falunap, vagy pincebuli nyár, dalalábus, SOS volt, üzeni Krisztián. Nekem volt egy tökéletes évem, nem csak tökéletes nyaram. Januárban Egyiptom buvárkodás 1 hét, februárban haverokkal Tájföld 2 hét, nyáron 10-szer voltam lent az Adrián, majd december Kanári-szigetek 3 hét. Ezt azt hiszem kimaxoltam.
2: Hát, mi munkahelyet?
1: Igen, mit dolgozol? Mondd már el, mi a foglalkozásod? Na jó, 2006 Tokaj, Hegyalja Fesztivál, 4 napos, Tokaji Borok, Sátor, Tisza, Lemi a Motorheadből, Tankcsapda, Buli Borok, Borok, Borok, Mámor.
5: Hát ez komolyan hangzik, így ebből az SMS-ből is.
1: Igen. Jó reggelt, 1979, 16 évesen életemben először a Balatonnál, első Neoton koncertem, azóta is nagyon szeretem, osztállyal voltunk, szép napot.
2: De jó.
1: De helyes. 1979 szintén Budai Ifjúsági Park, Piramis a Nagy Bulitom. Hát igen, én a koncertlemezt hallottam, a Nagy Bulit, a Piramist, az tényleg még így lemezről is fantasztikus lehetett. Nem voltam. 97 nyara, folyamatos bulik, Siófok Beach House. Megláttuk Dombi Tibiéket a debreceni foci csapattal. Kihívtuk őket egy foci meccsre, ilyen csúszkálós vízi fociban.
2: Júj.
1: Nagy volt az arcunk, mert előtte megnyertük a falusi sörkupát. 10 perc alatt kaptunk, vagy 20 gólt. Azt hiszem, akkor az álomhajó volt a menőzene, de sokat hallgattuk a Juventus rádió mixet is. Igen. Tökéletes nyár, 1986, vadkempingezés, nagy sátrakban, az osztálytársakkal, haverokkal, Rákóczi falván, a Tiszaparton. Akkor vett el a szüzességem egy nagyon gyakorlott táncos nő. Matekot tanultam, mert megbuktam, javítóvizsgára készültem, hatalmas bulik voltak, a zene, Edda, minden. Ma is jók vagytok, üdv, Robi.
2: Hát igen, az is egy korszak volt, nem? 86-ban még...
5: Gyakorlott táncos nők. Ja.
1: Gyakorlott táncos nők, Sátor, Edda, mit akarsz?
5: Tökéletes nyár.
1: Sziasztok, 1985 Bowie építőtábor, reggelenként a melletted minden reggel kezdetű piramis dalra ébredtünk. Kati barátnőmmel bohóckodtunk végig a két hetet, tökéletes volt, mintha most lett volna annyi-annyi emlék puszi Réka.
5: De jó.
1: Cukik vagytok, köszönjük szépen, aranyosak vagytok. Jó, játsszunk egy hangcsapdát, ha itt lenne, de nincs itt.
5: Nincs itt a hangcsapda?
6: Mindjárt utána járok.
1: Üvölcsél. Üvölcsél, akkor beszalik.
6: Jó, már itt volt, megijedsz.
1: Ne ide, gyere. Mit csinálsz itt? Ez az SMS-em.
7: Nem az SMS-edet bántam.
5: Úgy megrémültem, hogy kikiabáltam az ajtón, egyből felbukkant az arcomban, nagyon megijedtem.
1: Igen. Na jó, itt van a hang, figyeljetek, ezt kéne kitalálni.
8: Én erre a pár mindig kinéző, hogy úgy kell bemondtam versi világszínész szájára, ami gyerekkoran, hogy egyáltalán szerettem színházom óta, szett, mint olyan így a szijátom is, ez sekebb vagy egy...
2: Hát én most ebben nem tudok segíteni.
1: Nem mi? Ne hiszem. Egyszer pedig ismert hang, és mégis.
5: Itt az idő, hogy egyedül oldják ezt meg a hallgatók.
2: Igen. 0620
1: 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 4 perc múlva. De milyen egy igénytelen ember vagy, Gyuri?
3: És miért?
2: Na. Azért, mert itt a Lacikával szórakozol a hekkével.
3: Megsajnáltam a Lacikát. Kívánja a hekket, és mondtam, hogy süsse már neked.
2: Mondta, hogy sütök neki egy hekket, aki jön hozzám, sütök neki egy hekket. Ezt mondtam.
3: Hát, de tudod, hogy úgysem megy ki dolgozni.
2: Azt mondja, hozd be holnap.
3: Igen.
2: Erre mondtam, hogy igénytelen. Mi? Most már megsütök egy hekket, és holnap behozom a Lacikát, amíg fogom.
3: Arra gondolt, hogy ma sütöd meg, és holnap hozod be?
2: Mikor sütöm meg?
3: Akkor ki az igénytelen kettőnk közül?
2: Te akartad.
3: Te akartad. Csüss meg neki reggel.
2: Na mindegy, ma már majdnem elzmageltem magam, tehát mindjárt.
4: Mindjárt sikerülni fog.
2: Mindjárt sikerülni. Igen. Sziasztok Istennek, a legjobb nyaram. 1994 Tiszakécske Szabadstrand, Cege parti vendéglő és játékterem, diákmunka volt 17 évesen pultosként. Rengeteg ember, sok holland-német turista, szerelmek, amik egy-egy hétig tartottak, mivel jött a következő turnus vendég, és mindig volt szebb lány. A zene pedig Juventus rádió szólt, tel is tele Ákossal, és jobbnál jobb zenével, nekem talán ez volt a leg, amit mindjár, imádás nektek.
3: És akkor még volt ilyen, hogy a Juventus például egy mixet csinált, nem? És az kiadta CD-n, ugye? Voltak
2: ilyen. Valami ilyen, volt, de hát ugye én nem ott dolgoztam, tehát nem annyira tudom. 1988 nyara, 19 évesen a barátnőmmel Eszékről indulva vonatoztunk le a tengerre Horvátországba. Semmi nem volt lefoglalva, spontán, sátorral, zene, AC/DC, Edda, Dynamit.
3: Wow. Hmm.
2: Na még egyet, 1984 amerikai nyaralás Keresztapánál, 22 évesen Washington, Niagara, Florida, zene Van Halen Jump, Cyndi Lauper Time After Time. El tudom képzelni, nekhívóval mehettél akkor valószínűleg Amerikába a Keresztapához. Na jó, Hajni van a vonalban. Szia Hajni, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Neked van emlékezetes nyarad?
5: Hát most ilyen nagyon hirtelen nem tudok, talán ilyen görögországi két nyaralásom volt, de olyan expert nem tudok neked mondani.
2: De akár tini korodból, vagy ilyesmire gondolok, nem volt ilyen?
5: Hát én nagyon szolid kislány voltam, nem mentem sehova.
2: Istenem, ismerted volna a Gyurit, belerángatott volna egy csomó rosszba.
5: Ó, te jó ég.
2: Na kezdjük el hajni, mutatjuk neked a hangot.
5: Köszönöm.
2: Egy pillanat, itt van.
6: Én erre a pályára mindig kinéztem, hogy úgy kell elmondtam Berzsi világszínész pályára, ami gyerekkoran, hogy általán szerettem színházom óta, szett, mint olyan így a szijátom is, ez sekebb vagy egy.
2: Na?
5: Ha minden igaz, én nagyon imádom ezt a hangot. Káli Dartúr?
2: Igen.
6: Én úgy keveredtem erre a pályára, ami így a színész, színházi világ, vagy egyáltalán a színészet, mint olyan, hogy gyerekkorom óta mindig kiálltam és elmondtam verseket.
4: Elképesztő vagy, gratulálunk.
2: Nagyon jó vagy, tényleg.
5: Nagyon szépen, köszönöm.
2: Hajni, lesz egy bocsizacsit benne, egy baseball sapka, ugye ez a nyári csomag, meg egy bögre, és Anett majd hív a címedért.
5: Rendben van, nagyon szépen köszönöm, szép napot nektek.
2: Mi is köszönjük, szia!
5: Sziasztok!
2: Na, gyerekek, nézem, van-e még valami Rákóczi falva, sátorozás. Jó, akkor jöjjön a futball újra Horthy Gáborral, VB-nek már vége, de mégis van téma, Infantino például Donald Trump karjai közül nem bír szabadulni. Imádják egyenes, maci van, minden van.
3: Minden van, és hát hiába vége a VB-nek, üzletelgetnek tovább, és azt majd a Gábor elmesél, hogy éppen mi a tervük.
2: Így van, nekem meglepetés volt, ma reggel tudtam meg, nem tudom, hogy Gulácsi Péter Spanyolországba igazolt, és ezt is elmondja Gábor, hogy hova.
4: Így van.
2: Hogy mit keres Jeff Bezos pénze a Liverpoolban, ezt is majd kifejti a Gábor.
3: Milyen hatása lesz az a csapatra, ez kérdés.
2: Így van, és hogy Évi, te mondtad, hogy óriási, hát nem tudom, üdvrivalgással fogadták Szálát Törökországban.
4: Így van, óriási, tehát, hogy ugye a török szurkolók alapvetően is elvettem ültek, de amit Szálá kapott, az, az ember feletti volt.
2: Jövünk Horthy Gáborral a hírek után.
7: Ez a Bocskor! Műsorajánló. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
8: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This is
9: summer. A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
7: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
10: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Szuperajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
13: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: És bedobta!
16: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
15: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
16: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
15: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
17: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
18: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
19: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
20: Indulsz a fesztiválra! Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel! Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
9: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
21: Többlettel zárt a költségvetés júliusban, hatalmas erdőtűz pusztít Spanyolországban, százakat evakuáltak. Folytatódik a kánikula idehaza. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Kiemelten ellenőrzik a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyeket a fogyasztóvédők. Országszerte vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tavaly a vizsgált 350 gíroszos, csak nem negyedénél, a 155 távol-keleti étterem büfé közül pedig 126-nál indult eljárás, és 18 helyszínt be is zártak egy időre. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja, az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteora érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én, vagyis holnap éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
5: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétség volt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
21: Holnap este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyeljük meg. 8000 hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában, a lángok miatt több településről 500 embert kellett kitelepíteni. A napokban 500 szakember vett részt az oltásban, a levegőből pedig több tucatnyi repülő és helikopter segítette a munkát. Spanyolországban idén már 40 jelentős erdőtüzet regisztráltak, amelyek összesen mintegy 200000 hektárt érintettek. Ma országszerte sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen. Az előrejelzések szerint nyugaton, délen és az északkeleti területeken egy-egy zápor is előfordulhat. A szél élénk lesz, néhol meg is erősödik. 32 és 38 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap is folytatódik a derült, napos idő, de nem lesz rekkenő hőség. 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok. Egész héten hasonló idővel számolhatunk.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az Utinform tájékoztatása szerint erős a reggeli forgalom az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint a 11-es főúton Szentendre közelében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtó ág járható. A lehajtó ág zárva van. Végül az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra és 14 perc, ez a pontos idő. Jó reggelt, drága hallgatók, sziasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na itt még jönnek itt a nyarak, annyi nyár emlék jött. 1979, Haloid Balaton. Ez egy rádióműsor volt? Talán. Haloid Balaton szabadtéri sorozatán végig ott voltam minden előadó fellépésén Balaton lellén. Többek között az Omega, Kovács Kati, Cserháti Zsuzsa, Zalatnai Cini, Kós Jani, hogy csak néhányat említsek, mindenkivel személyesen megismerkedtem, sőt, többekkel együtt is ittunk. Kedvencem a gyöngyhajú lány volt.
2: Ez igen.
0: Micsoda nyár lehetett ezekkel a nagyokkal találkozni, nem?
1: Az biztos.
0: Ja. Sziasztok, ha már futball téma jön, akkor erre rákapcsolva mondanám el a legjobb nyaramat, 2016. Amikor a magyar válogatott sok-sok év után kijutott az Európa-bajnokságra. Barátaimmal mindannyian nagy focifanok voltunk, ezért azt a nyarat mérhetetlen módon végigbuliztuk. Nekem volt akkor egy munkahelyem, ami éppen tolerálta, hogy másnaposan mehetek be dolgozni, vagy éppen csak délre esek be, mert nem volt főnököm. Folyamatosan kihasználtam ezt az alkalmat, akkor még nőtlen voltam, bulizni jártunk, szétittuk az egész hetet. Parád és nyár volt, örömteli felszabadult Marshall the Journalist.
2: Ez ilyen.
1: Ez mint a Gyuri írta volna.
2: Hát ez a 2016-os EB dolog, az nekünk igen. Is ugye, ez nagy flash volt. Akkor mindenki focilázban égett.
0: Mindenki focilázban égett, tény, igen.
1: Mert legálisan ihattak.
2: Inni máskor is lehet legálisan.
1: Hát jó, de illegálisan volt mire fogni.
0: Na jó, igen, az volt az utolsó euforikus élménye a magyar futballrajongóknak. Na jó, gyerekek, de most nem is magyar futball, de lesz érintettsége a magyar, egy magyar futballistának itt ebben a témakörben, jöjjön a Gábor.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, kipihentek, rég hallottam felőletek.
0: Bizony, jó, bizony, vagyok? Jaj, de jó volt. Igen, mindenki remekül. Le vagyunk barnulva, Gyuri kevésbé, de ő ugye jobban félti magát.
2: Nagyon napteljes vagyok.
0: Nagyon napteljes.
7: Igen. A legerősebb faktor az övé, nem ilyen 50-70.
2: 50-essel.
0: Azon. Én is 50-es szoktam, de nem olyan, de nem annyira. Egyébként én ritkán megyek a napra, most többet voltam egy picit, de nem voltam órákon át a napon, tehát nem így. Na jó, Gáborom, kezdjük el, mert annyi témánk van, itt most ezeket tényleg mind végig kéne vinni. Infantinót, Gulácsit, a Bezos kevésbé érdekel, de én tőlem hozhatjuk, és Szalá. Tehát ezek fontosak. Na Gábor, kezd el, légy szíves, Infantinóval kezdjük, és Trumppal?
7: Mehet. A legfrissebb hír, kérlek szépen, Infantinóval és Trumppal kapcsolatban az, hogy azt mondta Trump elnök, hogy nagyon-nagyon sajnálja, hogyha nem maradhat Infantino a FIFA-nak az elnöke. Mert szerinte kiváló ember, és ő, ha esetleg tényleg megbukna a FIFA-nál, nagyon szívesen beajánlana az Egyesült Nemzetek Szervezetébe főtitkárnak.
0: Az ENSZ-be?
7: Igen.
0: Azt főtitkárnak, mondta, tehát mint az első ember?
7: Igen, igen. Hát jól vezeti a FIFA-t, akkor valószínűleg az ENSZ-et is jól fogja vezetni.
0: Figyú, szerintem engedd meg neki, vagy nem tudom, hogy ez rajtad múlik. Tehát az ENSZ már amúgy is semmit nem ér.
7: Úgy.
0: És azt mondja, most egy ilyen lókötő oda megy, és onnan tolja el a pénzeket ide-oda. Tehát, hogy én szerintem semmi, nem? Az ENSZ-nek már nincs ráhatása a világpolitikára, most őszintén.
1: Valamit azért csak csinál.
0: Valamit csak-csak, de nincs. Tehát az idealista gondolatmenet, hogy ha konfliktus van a világban majd, akkor az ENSZ ott közbelép, és akkor az ENSZ békét csinál, meg az ENSZ békefenntartói, meg minden. Ne hülyeskedj már, ha éppen olyan a helyzet, a halomra lövik őket, mert messziről virít a kék sisakjuk.
7: Igen, pont őket keresik,
0: pontosan. Így van. Na jó, viccet, illetve morbid viccet félretéve, szóval azt gondolom, hogy ENSZ ügyileg igazából nagyot nem tud ártani.
7: Így van, viszont Trump elnök, még egyszer mondom, makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy Infantino FIFA elnök legyen, minimum. vagy a másik minimum ugye az ENSZ szörnyű hibának nevezte Infantino eltávolítását. A probléma ugyanis onnan indult ki, hogy ez a nagyszerű ember, ez az Infantino a Trump családnak, Trump egyik rokonának akarta kipörgetni a világbajnokságnak a bizniszét. Hát láttátok ugye, hogy mennyi bevétele származott ebből, és hogy hogy csókolgatták egymást a Trump meg az Infantino. És Infantino azt mondta, hogy hát jó lesz nekünk ezzel az elnökkel egy kicsit bizniszelni, ha nem is direktben ugye magával a prezidenttel, hanem valakivel a rokonságból, és akkor majd mi jól felosztjuk a pénzt, plusz 64 fősre emeljük, 64 csapatosra emeljük a világbajnokságot, és dőlni fog a lé. És erre Trump azt mondta, hogy gyerekek, ez nem is olyan rossz ötlet. Hát nekünk semmit nem kell csinálni, ott vannak a nagy stadionjai. Igen ám, csak hogy akkor közbelépett az UEFA. Ő, az UEFA meg a FIFA amúgy sem ápolnak különösen jó kapcsolatot, tehát Infantino, illetve Čeferin elnök, és azt mondta az UEFA, hogy oké, srácok, ha ti ilyen üzleti alapra helyezitek a világbajnokságot, akkor mi kimaradunk. Az UEFA, a CONCACAF, ez a közép-amerikai labdarúgóliga, illetve az ázsiai labdarúgóliga 136 tagországgal bejelentette, ha elindul a biznisz a Trump klánnal és Infantino között, akkor köszönjük szépen, akkor kilépnek. Nos, az európai labdarúgó csapatok, labdarúgó válogatottak nem vesznek szét nézt a világbajnoksága, ettől függetlenül ez még lehet egy értékes esemény, de semmit nem ér. Nagyjából ez szintjére megy le. És a túloldalon meg, hát természetesen kikálltak ki Trump elnök mellett, az Afrikai Labdarúgó Szövetség, hát ők bármire képesek, tapsikolnak Infantinónak, csak kapják meg a pénzüket. Az Óceániai Labdarúgó Szövetség, illetve a dél-amerikai, a CONMEBOL. Most a dél-amerikaival kapcsolatban, hát ugye oda tartozik Brazília, Argentína, Uruguay, meg a többiek. Ha ők ott lennének a világbajnokságon, akkor az jó. De hát az európaiak nélkül tulajdonképpen semmit nem ér. És most ugye Infantinónak kitudódott ez a terve, és azonnal ráugrott mindenki, majd pár nappal később Infantino mondta, hogy hát bocs, srácok, ne ragudjatok, mégse így gondoltam, mert komolyan vette a fenyegetést, ami ugye a 136 tagországtól érkezett. És most már ott tart az egész, hogy az Infantinót le akarják csavarni, mert nekik nem kell egy ilyen szélhámos, aki béke díjat adományozott Trumpnak.
0: Igen, teljesen egyetértek. Jó, hát kíváncsi vagyok egyébként a fejleményekre.
7: Úgy, és még bedobták, érdekes módon most előkerült az a helyzet is, amikor Infantino az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség alkalmazottjaként dolgozott, akkor összejött egy alacsonyabb beosztásban lévő hölgyel, és hát ott ilyen meleg barátságot ápoltak.
0: Honnan szerezte a hölgyet?
7: Az UEFA, tehát együtt dolgoztak az Európai Labdarúgó Szövetség szervezetén belül.
0: A UEFA-s hölgyet.
7: Így van. És hosszú éveken keresztül püfölte az asszonkát, és akkor ezért cserébe kapott az asszonka magas fizetést, és aztán Platini, az egyébként makulátlan tisztaságon Michel Platini, neki szemébe jutott ez a történet, illetve a fülébe jutott ez a történet, és akkor mondta Infantino, hogy vagy te mész, vagy az asszonka, és akkor az asszonka kapott egy 6 számjegyű végkielégítést, illetve Infantino még gondoskodott róla, hogy egy másik szervezetnél jó helyre essen anyácska, tehát természetesen ezt mindenki tagadta, Infantino a legjobban tagadta, csak hogy most ezt is aktualizálták, ezt a témát, ugye, hogy Infantino, ha esetleg átvinni ezt a tervét, hogy Trumppal együtt majd ők megszervezik a világbajnokságot, akkor a túloldalra még egy ilyen erkölcsi aggályként beugorhasson, hogy ez az ember, hát aki így az UEFA pénzével gazdálkodik. Szóval érdekes a helyzet, minden esetre Trump ugye most letette a nagy esküt Infantino mellett, Infantino meg már farolna kifelé, mert jövőre elnökválasztás lesz.
0: Értem. Gábor, lépjünk tovább, mert engem baromira izgat Gulácsi Péter sorsa. Én nem is tudtam róla, Gyuritól tudtam meg ma reggel, hogy hova igazolt. Na mesélj, Gulácsi Péter ugye eddig a Red Bull Leipzignál volt, és most?
7: Igen, és most pedig a Sevillában fotbalozik.
0: Wow.
7: De már úgy fotbalozik, hogy már a kezdőbe be is tették, pár nagy védést be is mutatott az edzésen is, és hát szegény Gulácsi sírva búcsúzott Lipcsétől, mert hát ugye élete nagy formáját hozta őt, hát ő kihagyhatatlan volt. Rengeteg sikernek a részese.
0: Abszolút.
7: És hát ott egy, én nem is csodálkoznék rajta, ha visszavonnák a messzámát, de hát ez egy kicsit merész ötlet.
0: Már a messzáma nem az egyes volt, azt elérjem, hogy nehéz visszavonni.
7: De, igen,
0: hát azt nem lehet visszavonni, masszus.
7: Hát, igen, és... itt már nyáron pedzegették, hogy hát a Péter, sőt már emlékeztem, már tavaly is már elkezdték mondogatni, hogy hát a Gulácsinak nem biztos, hogy olyan jó a Lipcsébe, de aztán visszajött, nagyokat védett, jó, majd nyáron robbant a bomba, és akkor a Sevillához ment, ez egy nagyon híres csapat Spanyolországban, rengeteg jó eredményt tudhatnak magukénak, és ott véd a Gulácsi Péter 36 esztendősen, és ami még a másik nagyon jó hír, hogy szaporodik a Gulácsi család, anya állapotos. A Gulácsinak a felesége állapotos.
0: Gratulálunk.
7: Így van. És hát most ugye egyébként...
0: Azt mondja, egyébként írják, hogy nem Sevilla, hanem Villarreal.
7: Igen?
0: Ezt írják többen, igen.
7: Akkor mindjárt meg is nézem. Hát
0: a Villarreal, vagy Villarreal, ki hogy mondja.
7: Igazatok van. Igaz.
0: Rossz, igen, benne van a Villa, csak máshol.
7: Igen. Villarreal, igen. A sárga tenger alatt jár, így is hívják őket. Köszönöm a figyelmeztetést, ez hiba volt a részemről. Na mindegy, és
0: jó, ott van Gábor, ez a lényeg.
7: Így van. Nagyon jól érzi magát, befogadták a csapattársak, és a Villarrealnak a játékosai, elismerően beszéltek róla, meg már benne van a kezdőben, úgyhogy nagyon számolnak vele.
0: Tök jó. És szerintem a spanyol bajnokság az egy új tapasztalat, gondolom, hogy ez a karrierének már ugye az utolsó fázisa, és szerintem ez egy tök jó döntés volt, akkor is, ha szerette Lipcsét.
7: Így van, meg egy kicsit másabb itt a klíma. Fényképek kerültek elő, hogy a családdal a tengerparton nézelődnek és boldogok. Hát Lipcsében a tengerpartot nem nagyon lehetett volna odahozni, ha csak ilyen mesterséges intelligenciával. Egy egészen más életérzés, egy egészen más közeg, egészen más millió, és itt más lesz minden a atmoszféra, az időjárás, hát itt... Itt sokkal nagyobb, meg hát a Real Madrid ellen is futballozhat, és oké, ott meg a Bayern ellen kellett játszani, de hát itt ez nagyobb szám, ez sokkal nagyobb szám. Úgyhogy jó döntést hozott, én meglepődtem, hogy a Villarreal elvitte őt.
0: Uh-huh.
7: Oké.
0: Jó, csak közben itt nézegetem, hogy milyen messze van tőlem, hogy elmenjek majd egy meccsre, de elmegy el három óra autóval kb. Aha.
1: Na, az nem egy távolság.
0: Jó. Mondjad, Gábor.
7: Hallgatlak.
0: Nem semmi, csak ez ilyen... Majd elmegyek egy meccsre, ennyi. Jó, menjünk tovább, Liverpool.
7: És ott... Jeff Bezos bejelentkezett, és most részt szeretne vásárolni a Liverpool anyagi oldalából, és most mindenki azon gondolkodik, hogy vajon mi lehet a világ leggazdagabb emberének a terve ezzel a klubbal kapcsolatban.
0: Bocsánat, ez a bevásárolta magát a Liverpoolba. Te is mondtad, hogy részt szeretne már. Ezt mindenki megtett? Én is vehetek egy részt a Liverpoolból?
1: Hát, hogyha nagyon gazdag vagy, és úgy gondolod, hogy
0: szeretnéd... Hát amennyi van.
1: Hát az most picit szerint, nem tudom az anyagi helyzetedet, de
0: nem
1: mondjuk Kazinc barcikája. Tehát, hogy képzeld el, ilyen labdarúgó csapatok mértékében ne indulj most el.
0: De mit kapok? Tehát, hogy ez egy része, ez a Liverpool FC-nek egy százaléka?
1: Igen.
0: Ez olyan, mint egy részvényt vennék,
1: igen,
0: vagy mit?
1: Igen, ilyenek.
7: Pontosan.
1: De nem szólhatsz bele, nem szólhatsz bele a működésbe, tehát te nem ilyeneket veszel.
0: És hogy kapom azt vissza?
7: Hát a részesedést a bevételből, hogy milyen hasznot hoznak tévésdíjakból, a franchise-ból, meccsekből, jegyekből. Tehát ő befektet...
0: Én ezt értem, de akkor ez egy részvénytársaság, vagy hogy?
1: Hát ez igen, tehát ez egy ilyen nagy, meg tőzsdén vannak már ezek a csapatok.
0: Akkor bárki vehet, mint a Jeff Bezos, én is vehetek Liverpoolt.
7: Hát vehet, hát egy kicsit az asztal sarkáról.
1: Uh-huh, semmit. nem tudsz bevásárolni. Ez egy nagyon nagy a belépő.
0: Jó, és ez mit jelent a Liverpool számára?
7: Ez azt jelenti a Liverpool számára, hogy 4,5 milliárd font lenne az értéke, amennyiben Bezos úr beugrik ebbe az üzletbe. Nem egyedül menne, egy indiai kollégával, bizonyos Eduardo Severinnel, a Facebook alapítójával, meg még egy indiai gazdag emberrel ugranának bele, és hát ezáltal nagyon megerősödne az anyagi helyzet a Liverpoolnak, ami amúgy sem gyenge, és természetesen ugye Bezos úr részesülne a bevételből, ahogy az Évi is mondta. Úgyhogy ez egy ilyen konkrét deal, ez nagyon jó lenne mindenkinek.
0: Oké. Okay. Csak tudom, hogy az angolok azért utálják, amikor amerikaiak vagy oroszok vásárolnak fel foci csapatokat, hát, csak azért kérdeztem.
7: Abramovicsot azért nem annyira utálták, mert ugye a Chelsea-t ő rántotta ki az éppen busongó korszakából. Hmm. Az más kérdés, hogy a Manchester United-nél pedig a Glazer testvéreket annyira rühellik, hogy az elmondhatatlan, ugyanígy a Tottenham elnökségével is, pontosabban az ott lévő góréval azzal kapcsolatban ápolnak ellenérzést, és hát őket meg nem kérdezi senki.
1: Jó, de mert ők bele akarnak szólni a csapat működésébe, tehát azért, mert pénze van, beleszól, azt hiszi.
7: Uh-huh. Így van, ami egyébként Németországban lehetséges, mert ugye ott a tagságnak is adott a beleszólás lehetősége, de hát ez meg Anglia, itt meg a pénz beszél. Úgyhogy hát jöhet Bezos úr is, majd haverokkal ott beszélgetnek, ugye, mert egy csomó amerikai befektető már meglátogatta az angol bajnokságot. Hát ugye, amit a Chelsea-nél művel pillanatnyilag az ottani gazdag ember, a túloldali gazdag ember, az egyszerűen hihetetlen, mert annyi játékos tartanak az állományban, hogy két busszal kell elmenniük egy felkészülési mérkőzésre. Még ezt is megengedhetik maguknak, mert még így is pluszos a bevételük.
0: Na jó, ami még Liverpool érintettségű, már-már alig, de mégis, ugye Salah-nak a sorsa.
7: Ettől én nagyon megdöbbentem. Hát ha Mo Salah elmegy, ja egyébként Mo Salah Törökországba utazott, Törökországba igazolt a Trabzonsporthoz, és egy 100 milliós arábiai ajánlatot utasított vissza, és egy internetes forrás szerint Mo Salah a következő fizetést kapja a Trabzonsporttól. Törökország egyébként most nagyon bevásárolt jó futballistákból. 30 milliós éves fizetés, 20 milliós aláírási pénz, 14 milliós ügynöki jutalék, luxusvilla Dubajban, luxusvilla Uzungölben, luxus BMW édesanyjának, édesapjának, testvérének, feleségének, magániskolai ellátás a gyerekeknek, feleség, szépségszalon támogatása 10.000 euró per hó, konyhai támogatás 20.000 euró per hó, és most jön a legjobb rész, WC-papír támogatás 5.000 euró per hó.
0: Tehát, hogy kap fizetést, de még támogatást kap WC-papír vásárláshoz, Mo Salah?
7: Igen. 5000 eurót minden hónapban kiéget a klub.
0: Ezt én megcsinálom a retroval. Kérek egy fizetést, amúgy is fogok kérni emelést. Kérek egy fizetést, és valamit megtámogattatok otthon. Hát vagy WC-papír, vagy sampon, vagy nem tudom, automosás.
1: Hát többet használsz értelemszerűen, tehát olyat kérje.
0: Igen, de hát ez annyira... Tehát én nem értem ezt a fajta, hogy is mondjam, tárgyalást. Tehát, hogy amikor ez az asztalra kerül ez a dolog, de Mónak, gondolom nem ő tárgyal, Mónak kéne meg WC-papír támogatás.
7: Kérdez, megbeszélnek mindent, fizetés, autó, fölkelnek boldogan, mert ajj, srácok, a klotyópapír. Hát azt még meg sem beszélt. Üljünk már vissza egy kicsit még. És ugye Európában 10-12 euróért lehet venni egy hatalmas nagy csomag WC-papírt. És most erre még 5000 euró.
0: 5000 euró még. Még 5000 eurót is elvisz WC-papírra. Ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Na jó van, Gáborom, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép kis csokor volt, amit hoztál.
7: Így van, és köszönöm még egyszer a javítást, mert nem Sevilla, hanem Villarreal.
0: Így van, semmi gond. Megoldottuk. Köszönjük szépen, Horthy Gábor, szia-szia.
1: És még kézzétek el Mo Salahhoz egy történet, hogy ahogy leigazolták, 18 ezer bérletet eladtak, és ha elérik a 25 ezer bérlet eladást ennél a csapatnál, akkor már visszajött az ára, és megvannak.
0: A vételára.
1: A vételára, és illetve az egyéves költségvetés.
2: Még a WC-papír.
0: De én ezért mondom, gyerekek, hogy a futball az mindenhol egy üzletág. Én nálunk egyedül nem, mert ez egy államilag támogatott baromság volt, és onnantól, hogy piaci alapon kell működni a csapatnak, és azon kell, abból kell megélnie, onnantól érdekes a dolog.
1: Így van.
0: És lám, lehet ezt csinálni a törökök, érted, ők nincsen gazdaságilag jó helyzetben, csak mondom. Uh-huh. És inflálódik a török, nem tudom mi, meg török líra talán. Tehát, hogy és mégis olyan üzleti alapokra tudják helyezni a török futballt, hogy ilyen játékosokat tudnak vásárolni, hogy Mourinho szintű edzőket tudnak vásárolni, és akkor most nem csak ugye ez a csapat, hanem sokkal több török csapat ilyen anyagi helyzetben van, és már egy ilyen bérleteladásból ki tudják fizetni Mo Salahot. Igen. Így kell működni a focinak.
1: Így van, és gondolj bele, hogy amikor Mourinho-t eladták a Real Madridhoz, mit hozott az nekik? Tehát nem csak a megvásárlásnál, hanem az eladásnál is nekik ez iszonyat fontos.
0: Abszolút. Abszolút. Na jó, itt kérdezi valaki, hogy elmondanád röviden, hogy hogyan süted, mivel panírozod a hekket, pár éve próbáltam, nem lett igazán jó. Én elmondom neked, nem mondom el, hanem azt mondom, hogy én ezt airfryerben csináltam, és én a YouTube-on találtam egy nagyon jó, ott van, nézd meg, Szokinak a YouTube videóját az airfryeres hegsütésről. Tökéletes. Esküszöm, jó, mint a balatoni. Azt nézd meg, airfryer, és akkor Szokinak hívják a csávót, én nem ismerem személyesen, és onnan loptam le. Mindent, amit ő csinál, ugyanúgy csináltam, és szuper lett.
1: Ropog.
0: Ezt nézd, a ropog. A ropogás azért még teszek bele egy pici buzadarát, amúgy paprikás liszt. Egy pici buzadarát, hogy az még jobban ropog, meg egy pici fokhagymaport. De ez az én pluszom. De amúgy teljesen ugyanúgy. Gyuri, most bólogatsz, mi?
2: Persze.
0: Persze.
2: Oké. Okay.
0: Jó. Üdvözlöm, Bocskor. Így. Most hallgatom vissza hétfői adást. Jó látni, hogy ilyen kipihent a csapat. Amit írok, az nem más, mint az automosással kapcsolatos gondod. Ha még nem oldódott meg az ez a jellegű problémád, akkor én segíthetek, két kerületben is van mosónk, úgyhogy tudsz válogatni. És mivel a fárasztó hétköznapjaimban ti csaltok mosót, sértésnek venném, ha fizetni akarnál. Vendégem vagy, tisztelettel, Azanger.
2: Nagyon Hoppá. Helyes.
1: Na, irány.
0: Aranyos vagy, irány, de nem írtad meg, hogy hol van a mosód.
2: Vendégem vagy, ha kinyomozott, hol a mosó.
0: Menjél be,
1: és amelyik
0: nő. Na jó. A mai nap legjobb pillanatai következnek, Évi.
1: Igen, arról beszélgettünk, hogy mi a feladata egy barátnak, hogyha például a hozzá közel álló emberek összevesznek egymással, és ugye Elton John hozta nekünk a témát, mert nem akar beleszólni a Beckham család konfliktusába.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Ennyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.

0: szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a Plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte. Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grand Devu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
12: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
13: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
14: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
2: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Ha, gyerekek, lehet, hogy itt a foci elemzésemmel valószínűleg félrenyúlt, amit most több hallgató írt, hogy pont a török állam belenyúl a fociba, aha, Törökországban. Aha. Jó, de a többi országra azért igaz, amit mondtam, tehát most akár Németország, Anglia, ilyesmi, oda igaz lehet, hogy pont a törökökre. Nem azt, hogy a török focit pont ugyanúgy annyira tolja az állam, mint sok másikat, évi 50-60 millió eurós mínuszt hoznak össze igazolásokkal a legnagyobbak. Másrészt a Szala WC papír szerződés kamu, a családnak az autók sem fedik a valóságot, és a török állam egyelőre nagy összegekkel támogatja az idézőjelben piaci alapokra épült török futballt. A szakértő Horthy úr információ, minden egyes ankoróban hibásak, tévesek, hiányosak. Jó, hát ő is olvassa valahonnan, tehát abban a világban élünk, hogy téves információhoz nagyon könnyű jutni, és persze a mi feladatunk, akik dolgozunk rádióknál például, ezeket jól tudni szelektálni. Én csak a Gábortól hallottam, tehát én nem olvastam ilyen információkat, és ami a török futball piaci helyzetét illeti, akkor viszont ebben én tévedtem. Na.
2: De a 18 000 bérlet, az pedig valós.
1: Az pedig valós. Hú, gyerekek, már nagyon közel vagyunk a 10 órához. A mai a legjobb pillanatai, jöjjenek gyorsan, Évi.
2: Igen, arról beszélgettünk, hogy mi a feladata egy barátnak, hogyha hozzá közel álló konfliktusba kerülnek egymással, és ezt Elton John hozta nekünk a témát, mert hogy nem akar beleszólni a Beckham család problémájába.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Ez egy nagyon-nagyon izgi történet lesz. Egyébként nem tudom, hogy tudjátok, hogy kell igazán jól nyaralni. Én elállom nektek jachton. Az most a menő. Tényleg, mi van?
2: Hát jó.
1: A szállod az egy fix, a jacht meg ott áll meg, ahol akarod. Ha akarod Saint-Tropez, akarod Monaco. Ha akarod Srebrenica? Ez egy kaja?
4: Akarod megállítani a Srebrenicában is.
1: Tehát a jacht az igazi. És hát a nagyok így nyaralnak. Na. Szóval tényleg abszolút szabadon választod a helyszínt, a legjobb kilátással a városra, becsónakázol, hogyha

0: ha éppen ott akarsz. És képzeljétek el, ez a nagy-nagy szabadság, ez majdnem egy óriási balhéba torkollott a Bekeméknél, a Bekem családnál. Ugye azt tudjuk, hát a hallgatóink mindenképpen tudják, mert ezerszer beszéltünk erről a sztoriról. Na, és most képzeljétek el, hogy néhány nappal ezelőtt, talán múlt hét előtti hétvégén, nem is tudom pontosan mikor, David Bekemék és Brooklyn és felesége majdnem összefutottak. Néhány száz méterre, pontosan 400 méterre voltak egymástól, az volt a legközelebbi. Volt, hogy 5 perc elteltével voltak ugyanazon a helyen. És egyik fél sem tudott arról, hogy a másik ott van. Minden Saint-Tropez-ban történt, és itt ez azért is, hogy itt jönnek a jachtok, mert a David Bekeméknek van a Seven nevű jachtja, ez egy ilyen 40 méter hosszú jacht, és akkor ezen voltak ők, tehát David, Victoria, Romeo, a fiúk ugye a párjával, Cruz és Harper, ezek a gyerekek, és Brooklyn, ugye a családot utáló fiú, a feleségével Nicola Peltzel, Elton John jachtján voltak, szintén Saint-Tropez kikötőjében, vagy hol.
1: Ezt mennyire nem lehetne előre megtervezni ilyen pontosan, nem?
0: Abszolút.
1: Tehát, hogy 400 méterre Saint-Tropez-ba ugyanabban az időben ott vagytok.
0: És ez egy csomó kérdés felvet egyébként. Na most képzeljétek el, hogy Davidék Saint-Tropez belvárosában a Cherry nevű étteremben voltak, de ott kajáltak Brooklynék is, később, vagy előbb, már nem is tudom pontosan. Brooklyn ugye a feleségével volt, Elton John pedig a férjével volt, és először vásároltak egy butikban, és aztán ők is megebédeltek abban az étteremben.
1: Nagyon komoly.
0: Jó, mi történt volna szerintetek ahhoz? Hát amit mi tudunk, meg látunk, mert hát látjátok, hogy még Los Angelesben is kerülték egymást. Mi történt volna, hogyha ezek ott összefutnak?
1: Én szerintem Elton John oda ment volna és köszöntötte volna a szülőket, de a fiúk kimentek volna anélkül, tehát a fiú és a felesége kiment volna az étteremből anélkül, hogy a szüleikkel bármiféle érintkezés lett volna.
0: Tehát elhagyták volna ők maguk az éttermet, nem várták volna meg még. Hát igen, mert nyilvánvalóan ugye David Beckham és Victoria Beckham szívesen beszélnének Brooklynnal. Szívesen átölelnék a fiúkat.
1: Így van.
0: A fiú nem hajlandó a szülőkkel kapcsolatban lenni, tehát valószínűleg ő hagyta volna az éttermet.
2: De Victoria Beckham nem is engedte volna, hogy elhagyja az éttermet, ahogy az esküvőn is, hogy a körbefontat combjával a fiát. Ott is egy ilyen nyakfogást csinált a combbal.
0: Gyuri, most tényleg gusztustalan vagy ezzel, igen, az anya ráült a fia szájára. Tehát, hogy ez nem volt. Ez még Gordon Ramsay is cáfolta.
2: Kijelentette, nem ült rá.
0: És ezen megsértődött Brooklyn, anya mit keres rajtam kiterpezben.
2: És ez a támadás Saint-Tropez-ben is megismétlődött volna.
0: Hát az anyai szeretet, az anyai szeretet, de Gyuri, ez kamu.
2: Lehet, de azt nem tudom képzelni, hogy a Victoria nem bírt volna az érzelmeivel, és mondjuk átlépi azt a bizonyos ilyen harag határt, tudod, és akkor ráront. Ezt el tudom képzelni.
1: Jó, de ilyen az anyai szeretet, nem? Meglátnád a gyerekedet, hát egyértelmű, hogy odamész és nyakába ugrasz.
0: Igen. Na most ott van Elton John, aki ugye nyilván David által lett felkérve arra, hogy legyél a fiam keresztapja, amikor megszületett.
1: Ez így van.
0: És ma meg ott tart, hogy ha jól tudom, kikövette Davidet és Victoriát a nem tudom, Instán vagy?
1: Instagramon. Igen, ugye 5,6 millió követője van, és ő viszont csak 312 embert követ, és abban tényleg nincs benne a Beckham család, viszont a Brooklynt követi.
2: Igen, hát meg a Brooklyn meg is hívja feleségestől, és valószínűleg erről nem tudtak a Davidék, mert ha tudtak volna, és esetleg úgy szervezi az Elton, akkor össze is futnak.
0: Igen, most a benfentesek azt mondják, hogy Elton nem szeretne közvetíteni a két fél között, viszont reméli, hogy idővel rendeződnek a viszonyok. El tudod te képzelni, hogy a legjobb barátodnak a gyerekével jobban leszel, mint vele, majd a legjobb barátodat elkezdett hanyagolni egy családi viszály miatt?
2: Nem, ezt nem tudom elkövetni, vagy elképzelni, hogy az sem, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben mondjuk, oké, a keresztgyerekem lehívom, de nem szólok a Davidnek róla, hogy mit tudni, lejön hozzám.
0: Sőt, hát én próbálnék Daviddel beszélni, hogy figyelj, én Brooklynnökkel elmegyek Saint-Tropez-ba, próbálok beszélni a fejével.
2: Igen.
0: Kipuhatolózom, hogy lehet-e bármiféle békülés ízé, nem? Tehát valamit én próbálnék csinálni, mint barát, hát akarnám, hogy jobban legyen a szülő és a gyerek újra.
1: Biztos, hogy megpróbálnám. Plusz, hogy például egy ilyen esetben, hogy Saint-Tropez-ban vannak, és szerintem azért ezeket tudják, hogy valahol egy helyen van, mert nem ugye
0: gondolod?
1: Egy helyen. Hát azért ezek a jaktosok is összetartanak.
0: hagyjál már, mi az, hogy a jachtosok összetartanak? Mesélj már egy picit. Ez honnan a...
2: Úgy vannak, mint a bogárhátusok, hogy integetnek egymásnak.
0: A csopa kikikötőből veszed ezt, vagy mi?
1: Igen, ott láttam.
2: Ők azért tartanak össze, mert nagyon kicsi a kikötő, tehát ugye nincs más.
1: Szóval én biztos, hogy azt csináltam volna, vagy valami olyasmit, hogy akár a hajókat megszervezik, hogy egymás mellé állnak, ha ki akarná mondjuk bármelyik békíteni a másikat.
0: De mi, oda, tehát oda... Elton John nyilván nem tud a hajót vezetni. Ez... Akkor szól a kapitánynak, hogy álljál már oda a Seven mellé, és akkor várok len a kabinban, hogy amikor majd kimennek a fedélzetre a izék, a Brooklynék, és meglátja az apját tőle 5 méterre.
1: Igen.
0: És hagyom történni a dolgokat?
1: Igen.
0: Hát te hülye vagy.
2: Tudod, hogy tolad még a teherautó, hogy pi. Még egy kicsit kapitány, még egy kicsit, hogy szembeálljanak egymással.
1: Én biztos, hogy megpróbáltam volna.
0: Aha, hát az Elton, tehát te így csináltad volna.
1: Hát az Elton helyében. Igen, mert például ezeknél a jaktoknál, tehát, hogyha fizetsz, mindent megcsinálnak. Ha azt kéred,
0: tudom,
1: hogy egymás
0: hát, ha van pénzed, mindenki mindent megcsinál.
1: Erről beszélek.
0: Tehát... Ezért lesz Lacikának holnap szabadnapja. Na most van egy kis költeni való pénze.
2: Sokat dolgozott, lett pénze. Szerintem az ember gyáva, ahelyett, hogy azzal a problémával foglalkozna, amiben ő tud segíteni, azzal foglalkozik, hogy magát mentse, hogy jaj, nehogy én kerüljek bajba.
0: Tudsz-e barátként, bocsánat, tudsz-e barátként úgy segíteni, hogy ne foglalj állást?
2: Szerintem tud.
0: Tehát mondjuk te vagy Elton John, van egy férjed.
2: Aha. Jó, oké.
1: Ez fontos.
2: Jó, ez nem is lehetne másod belehelyezni.
0: Iszonyat jó, zongorázol, és van egy férjed. El tudod képzelni ezt?
2: Igen, rajtam van az a fura napszemüveg is.
1: Igen.
0: Igen. És ugye David Beckham a jó barátod, és ott van ugye keresztapja vagy Jaize. Mit mondanál, annélkül, hogy állást foglalnál a kis Brooklynnak, hogy miért béküljön ki, apá, vagy hogy nyúlnál hozzá a Brooklynhoz?
2: Nézd, Brooklyn, látod, hogy nekem férjem van, szóval nekem nehéz. Ne. Békülj ki apáddal, ez nem lesz így jó.
0: Hát, két út van a férfiak kötelékében, vagy az apád leszek, vagy a férjed?
2: Vagy kibékülsz apáddal, vagy úgy jársz, mint én.
0: Jézus Mária.
1: Ilyen egy jó barát.
2: Hát, motiválni kell.
0: De nem, valamit a szülői szeretetről, a gyerek szeretetről, a David se él már sokáig. De mivel? Valami érvet csak felhozol.
2: David meg én már nem élünk sokáig, hát látod. Kid marad, ami már nem leszünk. Hát igen, ilyeneket lehet, és akkor nem foglalsz állást. Szerintem ilyen terápia jelleggel lehetne ez, de a Davidnél ugyanígy.
0: A Davidnél hát de David békülne. Hát ők békülnének, hát vele nem kell beszélni.
1: Hát ő akarja.
0: Maximum az, hogy lásd be, hogy te egy rohadt szemét igen. voltál, nem?
2: Kérj bocsánatot hát azért is. Kérnéd, hogy kérjen bocsánatot azért is egyébként, amit lehet, hogy el se követett?
0: Ez egy jó kérdés. Na, szóval... Itt ugye az a kérdés, az is kérdés, hogy mi a szerepe ilyenkor egy barátnak, akit akar, erről beszéltünk. Évi, szerinted?
1: Hát nyilván szerintem egy barátnak nem feltétlenül a legfontosabb szerepe a békítés. Mert hogyha állást kell foglalni egy barátnak, akkor onnantól kezdve ő veszítheti a legnagyobbat ebben a történetben, mert valaki el fog mellőle pártolni.
0: Igen, de ez nem az a féleleme, hogy jaj, egyiküket se veszítsem el. Érted? Tehát ez, ahogy a Gyuri mondja, egy gyáva magatartás.
2: Teljesen.
0: Hogy egyiküket se veszítsem. Miért ne lehetne, hogyha valahol mégiscsak van egy véleményem az egészről, állást foglalok őszintén. Egyik félnél, másik félnél, és ha valamelyik fél azt mondja, hogy na jó van, többet ne találkozunk, akkor ez egy veszteség.
1: Oké, de hogyha például barátként benne vagy egy élethelyzetben, mondjuk ebben az élethelyzetben, és látod Davidéket, és látod Brooklynékat, és őszintén megmondod Viktóriának, hogy viselkedik, akkor ott is el fogod veszíteni lehet a Viktóriát.
2: De a barátságban nem fér bele az, hogy a barátomnak hiszek, a barátomtól elfogadom, hogyha ezt látja, és a barátomat nem dobom ki azért, mert őszinte mert lenni.
1: Szerintem nagyon nehéz beleszólni más életébe.
3: Alapvetően mindig valaki mellé állsz, akár egy szakításnál, vagy egy ilyen konfliktusnál. Tehát, hogy kettő között, ami a Gyurinak biztos, hogy működik ez a lavírozás, de biztos, hogy kell, hogy válasz valakit.
1: Igen.
3: És igen, és akkor a másik fél biztos, hogy meg fog sértődni. De például én voltam már olyan helyzetben, hogy tudtam, hogy mind a kettőt nagyon szeretem, de amellé álltam, amelyiknek igaza volt, és akkor elveszítettem a másik fél.
2: De te szubjektív érzésed, hogy kinek van, melyiknek van igaza, nem?
3: De figyelj, barát,
0: az végig
3: igen.
0: szubjektív, hogy ne? Hát ez az oké, de van egy véleményed.
3: Igen.
0: És hogy melyik a jobb? távol maradni, semlegesnek mutatkozni végig, vagy kiállni valaki mellett, hogy már van egy véleményem erről. De itt van Gyuri, te például mit tudom, sétálgatsz az Etele plázában, és látod, hogy egy optikusnál éppen ott bent Lovász László szemüveget választ magának. Te tovább ugrasz a borhálózathoz?
2: Úgyis, hogy indultam.
0: vagy ráköszönsz?
2: Szerintem ráköszönök. Ráköszönök. De nem olyan hangosan, tehát nem akarom megzavarni. Hello, Laci.
0: És akkor tovább a bor.
2: Hello, Laci. És már megyek a borhálóba.
0: A borhálóba,
2: de mindenképpen köszönnék, persze. Mm. De nem akarom megijeszteni, vagy ilyesmi.
0: Ja. Fél tőle, tehát hogy persze, hogy nem akarod megijeszteni. Évi, próbáltam itt keresni neked valamilyen példát az úszótársadalomban, aztán rájöttem, hogy Hosszú Katinka és Shane Tusszuk. Ugye ők nem beszélnek egymással?
1: Nem.
0: És tegyük fel, te Katinkával elmész, mit tudom, vacsorázni, és mondjuk a Pomodoróba, és már látod ott a bejáratnál, ott ott fogadnak a felszolgálók, látod, hogy ott hátul egy asztalnál ül Shane. Hogy kezeled ezt a helyzetet? Odébb ránt cigálott Katinkát, és elmentek egy indiaiba, vagy...
1: Hát egyrészt az a helyzet, hogy én előtte se beszéltem a Shane-nel, mert ő nem beszélt senkivel, csak a Katinkával.
0: Aha.
1: Tehát most föl se hívnám a figyelmet magamra, hogy egyébként én vagyok az Évi, és ismersz-e. Tehát én biztos, hogy bemennék a Pomodoróba, leülnék egy másik helyre, és nagyon jól szórakoznék Katinkával. És nem mernék ki az étteremből, mert ő ott van.
0: Na, aha, világos. De nem akarnád Katinkát védeni, hogy ne kerülj olyan kínos helyzetbe?
1: Hát
0: hogy...
1: azért ne aggódj, ha oda jönne, bum. Tehát ha látnám, hogy bármi lenne, azért megvédeném a Katinkát.
0: Nem teljesen így értettem, hanem a kellemetlen érzéstől. Na, arról meg vagy győződ, hogy bum. Az lenne, hogy bum.
2: Mindig ez a vége, hogy az Évi leüt valaki.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 10 óra lesz 2 perc múlva. Üzenik, hogy szerintem ma Fat No More-t és Prodigy-t fogok hallgatni nosztalgiából. Laca Biáról. Szuper műsorszorás volt, tehát a mai a Szigetblokk mindent vitt, még majdnem egy civil szó is becsúszott, igen. De ettől majdnemtől is ti vagytok a legjobbak. Nagy Kozári Fóváros üzente is, isteneim, hát én behugyozzok rajtatok. Évi egy kincs, marha jó csapat vagytok, puszilag, alig várom a holnapi reggelt, Éva Szlovákiából. Köszönjük szépen, de drágák vagytok, jól esik. Most indul Vágó Piros és Dénes Tomi az ország valamelyik pontjára.
2: Így van, meghódítják az országot ma is, ugye a konvojukkal mennek. Konvoj.
1: Hányan vannak?
2: Hát ketten. Vágó Piros és Dénes Tamás.
1: Külön autóban?
2: Nem tudom.
1: Erre egy autó az nem konvoj, azt csak mondom.
2: De hát tehát ugye gondolom, csapatban mennek, technikai személyzet.
1: Két kifélő. Autó már konvoj?
2: Igen, igen, igen.
1: Igen. Az egy flotta?
2: A már az. Uh-huh. Egy kis flotta.
1: Jó, tehát többen mennek egy irányba, egymást követve.
2: Ez a konvoj.
3: Igen.
1: Ez volna a konvoj. Ez volna a konvoj.
3: Igen.
1: Igen.
2: Igen, a lényeg az, hogy megindulnak. És
1: tehát van-e Vágó Piros és Dénes Tomi előtt vagy mögött valaki?
2: Van.
1: Aki ugyanazzal a céllal megy ugyanoda.
2: Sőt, jó eséllyel ismerik is egymást a külön autóval.
1: Akkor az egy konvoj.
2: Azaz.
1: Na, így várjátok őket. Hova mennek?
2: Ezt nem tudom, azt sem tudom, hogy elárulhatjuk el, mert lehet, hogy meglepetés.
1: Nem tudom, de nem akarom elárulni.
2: Igen.
1: Értem.
3: Igen.
2: Ez gimiben feleléskor se jött be soha.
1: Anette, mit tudsz? Hát, ha te tudod. Te találkoztál velük.
3: Tudom, én beszéltem is a Tomival, de én sem vagyok benne biztos, hogy el lehet ezt.
2: Mert lehet, hogy ez meglepetés lesz, hogy hol bukkannak fel az országban.
1: Akkor céloz nekem rá, és én kimondom.
3: Jaj, nem.
1: Céloz rá. Próbáld már célozni. Ne írd meg. Tehát nem mondd ki a város nevét, ahol mennek, csak céloz rá nekem. Nézd a szemembe. Uh-huh. Mi van abban a városban, ami híres?
3: Van egy nagy állatkertjük.
1: Oké. Az a város, az több mint 2 órányira van innen?
3: Nem.
1: Kevesebb, mi?
3: Kevesebb.
2: Budapesten marad?
1: Nem, majd biztos nem, mert akkor...
3: Igen.
1: Mert akkor azért... Hát egy nagy állatkertje még egy városnak van, amely ugye nincs túl messze a Balatontól.
3: Nagyon jó felek a pisgász. De ki nem mond? Ki nem mond, mert most már nagyon rosszul érzem magam.
1: De ott van praktiker?
3: Azt nem tudom. Ha oda mennek, akkor biztos van.
2: Van egyébként nagy állatkert, még szerintem azon kívül is, amint te gondolkodsz.
3: Igen, tehát, van, hogy az... van.
1: Hol van nagy állatkert azon
3: hát
1: kívül?
3: Hát most nem mondom ki.
2: Már azt sem tudjuk, mit
1: mondom. Hát ez az a hamis város.
3: Másik irányba.
2: Bizony.
1: Mondjad már.
3: Mondjuk a Balaton arra nincsen.
1: De várjál. De van. Nincs. Hát
3: van arra.
1: Nagy állatkert, Nyíregyházán van, Budapesten van, és...
2: Valahol még.
3: Nem.
1: Hát V-vel kezdődik, de nem valahol.
2: Valahol.
1: Jaj, de különben nem itt ültek volna az előbb még, hogyha olyan messze lenne.
3: Hány órás ez a műsor?
2: Lehet, hogy ők se tudták még, hova mennek.
1: De hogy a 3 órára van az állatkertjük, ahol mennek az izé.
3: Nem az állatkertbe mennek.
1: Sejtem. Na jó.
2: Itt a Dénes Tomit krúzolt, és kiabál, valaki mondja, hogy melyik állatkertbe mennek.
1: Találkozzunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: Műsorajánló.
0: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
7: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a város. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
13: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
14: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
7: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
17: Rekordkorán aratták le a gabonát, új békafajt fedeztek fel Costa Ricán. A szél sem enyhíti a hőséget. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, az erről szóló rendelet tervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika, mesterképzés bővíteni a palettát. A három szakból kettőt a MATEM, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelet tervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal, a tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiunkat Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
18: Június 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy amit az előző években megszoktunk.
17: Új békafajt fedeztek fel Kosztarikán, a legfeljebb 4 centis zöld-barna pöttyös kétéltűre egy hegyi falu közelében a kávéültetvényeken figyeltek fel. A békák nem kávébogyókkal táplálkoznak, csak az ültetvényeken keresnek árnyékot, nedvességet és táplálékot. A cseréken lévő apró rovarokat eszik. A kávébékáknak jellegzetes hívó hangja van. Ezt főképp éjjel lehet hallani. Ma országszerte sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen. Az előrejelzések szerint nyugaton, délen és az északkeleti területeken egy-egy zápor is előfordulhat. A szél élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32 és 38 fok között alakulnak a csúcsértékek. Holnap is folytatódik a derült, napos idő, de nem lesz rekkenő hőség. 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok. Egész héten hasonló idővel számolhatunk.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a hírek után.
20: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, illetve köszöntjük Dénes Tamás, Vágó Piros megint elindul, bár most még itt állunk ám a Hegyalja úton. De nem baj, előbb-utóbb megérkezünk majd Veszprémbe a mai úti célunkhoz. A Retro konvojjal tartsanak velünk!
0: Indul a Retro konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Rosszabb.
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retro Konvoj megint útra kelt, és ahogy már említettem, Veszprém a mai úti célunk, mind a két állomásunk ugyanis Veszprémben található. Még a délelőtt folyamán megérkezünk majd a JP autóba, a konvojunkkal, ami áll ezúttal kettő darab járműből, egy piros Mercedesből, amit majd előbb-utóbb ki kell próbáljak, de ugye a stúdió a nagy fehér Vanben van, vagy hogy mi ennek a neve?
1: Van.
0: Van, oké. Szóval ebben van. Úgyhogy nyilván, ha beszélni is akarok adásban, akkor itt kell üljek. Megérkezünk majd, és aztán megyünk tovább a kora délután folyamán a praktikerbe.
1: Ahol viszont önök is tudják, jön a dobozos játék, arra lehet majd jelentkezni a megfelelő időben, úgyhogy tessenek jönni nyugodtan, 2 órakor várunk mindenkit szeretettel a praktikerben. Most viszont szó szerint útra keltünk, jó meleg van ma, nem piros?
0: Á, nem, de...
1: De én szerintem is. Na jó, muzsikáljunk egy jó ízűt itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Úton a Retro Konvoj. A Velencei tó mellett haladunk el éppen, és elkezdtünk csevegni itt a kis stúdió kocsinkban, hogy kinek milyen emlékei vannak Velencével kapcsolatban. Tomi, neked?
1: Nekem nagyon sok, én most is járok le aktívan a Velencei tóra, minden évben egyszer-kétszer barátainknál szoktunk, de azért leszoktunk menni a Velencei tóra fürdeni. Ez még megvan.
0: Én emlékszem, amikor egyszer valamikor szeptember vége felé még lejöttem ide, annyira jó idő volt, hogy lejöttem fürdeni, meg korizni szeretek. Tehát emlékszem, hogy egyszer tükör simára fagyott valamikor az elmúlt 10 évben. Gondolom, vagy a 16-os, vagy a 17-es tél lehetett. És hát életemben egyszer voltam úttörő táborban, mert kísírtam a nagymamámnál, anyukámnál, hogy hadd menjek már el végre, mert mindenki olyan jókat mesél róla. 14 évesen, Velencei tónál, és aztán utána ugye rögtön kezdődött a gimi, és a gimis gólyatáborunk ugyanaz a tábor, ugyanoda, ugyanitt Velencén.
1: Akkor azt mondod, hogy egy hónap hiátussal azért ugyanoda visszamentél?
0: Igen. Na, de jó volt, tényleg klassz volt egyébként. Úgyhogy nekem ennyi az igazán ilyen nagyon velencei emlékem. Meg hát a körbebringázások, stb. Az mindig jó.
1: Na jó, zenéljünk erre egy nagyot, nem?
0: Megyünk tovább Veszprémbe, ugye, mert az az úti célunk, és már a délelőtt folyamán a JP autóban kötünk ki, mi pedig akkor folytatjuk tovább a Retro Rádióban a slágerekkel is.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3:11 van a Retro Konvoj úton Dénes Tamással, Vágó Pirossal. Laci a kamionos pedig közlekedési infót küldött nekünk. M5-ös Budapest felé közvetlenül az M0-ás előtt brutál baleset. Már dolgoznak rajta, de óriási a sor, mindkét sáv lezárva. Aki tud, még az Ócsai kihajtón ki tud menni. Laci a kamionos írta ezt át nekünk, neki köszönjük szépen a 0620-22-22-122-re. Egyébként az Útinform szerint már megszűnt a korlátozás, de lassan oszlik a torlódás. És van még egy baleset, amiről tudunk, az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében történt, a 154-es kilométer

0: Méternél. Itt körülbelül egy kilométeres torlódásra kell készülni. Tartsanak velünk, a Retro Konvoj éppen Veszprém felé tart.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén-nyáron tovább.

0: Demiz szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. Ne.

Start Heter Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj pedig úton. Majd meséljük egyébként az útközbeni tapasztalatainkat, de ugye a mai úti célunk az első állomás, a délelőtt folyamán a JP autó, és ami nagyon fontos, hogy délután, most így előreláthatólag 2-3 között kora délután érkezünk majd a Praktiker áruházba.
1: Veszprémbe.
0: És ugye ott lesz a versenyfutás, ha nem is az idővel a hallgatóknak, hanem egymással.
1: Gondolom a mai verseny is legalább annyira izgalmas lesz, mint amilyen a tegnapi volt, úgyhogy érdemes jelentkezni. Nagy értékű ajándék, 100 000 forint értékű ajándék várja a jelentkezőt, illetve egészen pontosan majd a nyertest, és van vigaszdíj is.
0: Van vigaszdíj is, a lényeg, hogy a veszprémi Praktiker áruházban van erre lehetőség, a Retro Konvoj pedig szágul tovább.
2: Műsorajánló.
3: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This
5: is summer. A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
3: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
5: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrok egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
15: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
16: És a sült krumplié.
17: A Patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
18: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
19: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
18: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
17: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
20: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
21: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Véradásra hívnak a hosszú hétvége előtt. Erős földrengés volt Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnöké választhatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik az országgyűlés honlapja szerint. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A parlamenti ülés a roma holokauszt áldozatairól való megemlékezéssel kezdődött. A képviselők egyebek mellett ma az egészségügyi adatkezelést érintő, közneveléssel kapcsolatos és közpénzügyi reformokkal összefüggő módosító javaslatokról szavaznak, de például a vényköteles gyógyszerek áfamentességét is biztosító indítványról is. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban, 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos Sajóbábony határában. A katasztrófa védelem közlése szerint több település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van, a rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Fontos a véradás az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni. Ezért mindenkit arra kérnek, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. A pontos véradási helyszínekről a két szervezet felületein tájékozódhatnak. Súlyos földrengés volt Kolumbiában tegnap. Már 132 halálos áldozatról számolnak be, írja az Infostart. A Richter skála szerinti 7,4-es erősségű földmozgás az ország nyugati részén történt. Több épület összedőlt, Pali városában egy kórház újszülötteket ellátó osztálya is. A kolumbiai kormány katasztrófa helyzetet hirdetett a természeti csapás miatt. Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most, a hírek után.
0: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatói 11 óra után. 3 perccel a Retro Konvoj úton Dénes Tamással és Vágó Pirossal. Ami érdekesség, hogy a Dunántúlon egyébként kezd borulni az idő. Na de majd részletesen is beszámolunk róla, amint megérkeztünk Veszprémbe.
3: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Vágó Piros és Dénes Tamás, és itt ülünk a Retro Konvojban, egy van-ben, egy ilyen kis teherautóban, berendezve stúdiónak, nagyon izgalmas egyébként, ezt imádom így mutogatni, ha valaki így kíváncsi rá. És megérkezünk majd hamarosan Veszprémbe, és azt mondtam az előző óra vége felé, hogy majd mesélünk az útközben látottakról.
1: Akkor mondjuk el a kellemetlen élményt, jó?
0: Meséld!
1: Hát egy ilyen borzasztóan leégett tarló mellett jöttünk el, és ez bizony legalább egy perc hosszú volt, pedig jó ütemben haladunk. Azért ez nagyon rossz élmény, nagyon kellemetlen látvány a burjánzó mindenféle zöld gyönyörű helyen. Bokrok és zöldek között, az, hogy a tarlóig le van égve minden. Minden.
0: Két dolgot mondtál, az egyik az az, hogy ez jó a földnek. Tehát tudom, hogy...
1: Igen, időnként a megújulás jót tesz a földnek.
0: Sovány vigasz.
1: Igen. Ez volt a mezőgazdasági negyed óránk, igen.
0: Ez a jó tanács, a konvoj jó tanács a mai napra. Lehet, hogy ezzel befejeztük. A lényeg, hogy most már nagyon erősen itt vagyunk Veszprém lábánál hamarosan. Odaérünk majd a városba. Kezdünk a JP autónál, délután pedig a Praktikerbe várjuk majd a hallgatóinkat.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Retro Konvoj olyannyira úton van, hogy most már abszolút itt vagyunk Veszprémnél, úgyhogy lehet, hogy megpróbálunk megállni valahol egy táblánál fotózkodni is. Robi üzenetét gondoltam, hogy megosztjuk. Hello országjárók! Bocsiék, azt hiszik, titok hová mentek. Ezek szerint ti vagytok elrejtve az ország egyik praktikerében. A veszprémi állatkertben kényelmesek a padok. Télen aludtam az egyiken pár órát, amíg a család körbejárta a parkot. Aztán megkerestek és körbejárták velem is. De jó fej, szép napot, Robi! Jó fej családod van, Robi!
1: Nem, egyébként ismered azt az érzést, tudod, amikor a gyerekkel nagyon akarsz valamit megnézni, de hullafáradt vagy.
0: És akkor csak jó, leülök 5
1: percre. Igen, csak egy picit leülsz a padra.
0: De te tudnál aludni télen egy padon?
1: Figyelj, én bárhol, bármikor.
0: Irigylésre méltó. Jó, oké, érkezzünk Veszprémbe, jelentkezünk hamarosan, szerintem már a JP autóból.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Figyelem, jövünk! Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most már mindjárt belépünk a JP-be, de érkezett egy helyreigazítási kérelem. Ezt a hallgatóknak el kell meséljem.
1: Hát el kell, mert bizony, mert megint egy piros egy kicsit átértelmezi a dolgokat.
0: Jól van. 5 pasival ülök egy autóban. Eddig még ezzel semmi gond. Ezt én nagyon szeretem, ezzel nincsen gond. De az előbb lekis teherautóztam, vagy mit mondtam az autónkra?
1: Olyat beszóltál szegénynek. Olyat.
0: Ez az 5 csávó egyszerre hördült föl, hogy ez nem teherautó. De mondom, hát azt mondtam, hogy kis teherautó. És kiderült, kérlek szépen, hogy ez egy luxusbusz.
1: Várjál, oda néz, nézd a Roli, neked már is mutatja.
0: Szerinted szemüveg nélkül látom. Azt mondja, busz, limuzin, egyterű, értem. Oké, bocsássatok meg, buszlimuzinnal utazunk, de hogy ezt én majd még mindig eszembe kell, hogy jusson. A lényeg, hogy a Retro Konvoj egy buszlimuzinnal utazik, kérem szépen, és érkezik meg a JP autóhoz. És már is leparkolunk. Megérkeztünk.

a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megérkeztünk Veszprémbe a Retro konvojjal a JP autóhoz, és az öt pasi a luxus kisbuszból. Most remélem, hogy jól mondtam, bár egyik sem hallja, de hogy minden esetre szétszélettek a parkolóban, és elkezdték nézegetni a különböző autókat. Ugye nyilván én itt most csak azokat tudnám felsorolni, hogy látok egy pirosat, három szürkét, egy fehéret, mindegy. Ők ennél alaposabban is szemügyre veszik őket, és aztán be is megyünk majd a szalomba, hiszen itt is lesz egy játékunk. Egyébként aminek a nyereménye egy hétvégi tesztvezetés egy Kia K4-es modellel. Ilyen szuper dolgokra készülünk mi itt a Retro konvojjal.

0: Lemmy's szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retroradio.hu.

0: Colorádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
9: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál, akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
13: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Már két turbina dolgozik Pakson, fiatal túrázó vesztette életét Szlovéniában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnök kiválaszthatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik az országgyűlés honlapja szerint. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő letezi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Újra két turbina termel áramot a Paksi atomerőműben. A kettes blokk hármas turbináját kapcsolták vissza, miután a Duna vízszintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel korábbi mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika mesterképzés bővíteni a palettát. A három szakból kettőt a Mate egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Meghalt egy 19 éves túrázó a szlovéniai Triglav hegyen. A fiatal lefelé tartott, amikor megcsúszott és a mélybe zuhant, közölte a szlovén rendőrség. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Holttestét katonai helikopterrel szállították le a hegyről. A 2864 méteres Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. Tavaly 128 balesethez riasztották itt a hegyi mentőket. Az ország hegyeiben szintén 2025-ben rekord számú 50 ember vesztette életét. Már több mint 20 ezer hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában. Egyelőre nem sikerült megfékezni a lángokat. A tűzoltók 5 napja oltanak. Az érintett térségben több falvat is evakuáltak, már 700 embernek kellett elhagyni az otthonát. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után.
15: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, a Retro Konvoj ténylegesen megérkezett Veszprémbe a JP autóhoz. Tamás már bent van, csatlakozom hozzá én is mindjárt a szalomban, hiszen játszunk, de addig is szólnak hallgatóink kedvenc slágerei, tartsanak velünk.
1: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tényleg megérkeztünk most már, ugye az előbb mondtam, hogy ti már bejöttetek előre a szalomba, már mint hogy Dénes Tamás kollégám, megérkeztünk a Veszprémi Jász Plastik szalomba. Ti már körbenéztetek, és időközben itt az egyik Kia modell mellett megtaláltuk Zsoltot, akit én köszöntök sok szeretettel.
1: Sziasztok, köszöntök én is benneteket.
2: Szia Zsolt.
1: Sziasztok.
2: Letáboroztál egy autó mellett.
1: Így van. Igazából egy családi kombit szeretnék vásárolni az előző helyett, és láttam a hirdetésekbe ezt a Kia K4-et, gondoltam eljövök, megnézem, kipróbálom, egyelőre szimpatikus.
2: Na jó, milyenek az első benyomások, mondjad?
1: Szerintem egy innovatív, modern, jó formájú autó, kellő méretekkel. Azt hiszem, hogy beleültünk, és az első hátsó ülésen tágas volt, csomagtartó nagyon tágas volt, ami nekünk fontos. Általában ugye két gyerekkel utazunk, egy kutya.
2: Simán elfér mindenki, ugye?
1: Simán, teljesen.
0: Én számból furcsa lesz a kérdés, igen? A fogyasztás.
1: A fogyasztás? Én az adatokat tudom még csak, ugye menni nem mentem az autóval, de olyan 6 liter környéke, ahogy én hallottam, szerintem ez ideális egy átlag családnak.
0: Az és akkor ezek szerint úgy utaztok, hogy kutya kenelben hátul,
1: így
0: és
1: van.
0: Akkor mellé kéne még, hogy elférjen minden. Tacskó méretű kutya, vagy egy border collie?
1: Cunningham tacskónk van egyébként.
0: Na jó, beletrafáltam akkor ezek szerint. Jó, tehát nem arról van szó, hogy az egész kombi hátsó terét elfoglalja majd
1: nem, a kis kenelje.
0: Tehát elférnek mellett azért a négy tagú családnak, azért főleg, hogyha mondjuk kocsival mentek egy kéthetes nyaralásra, van bőven cucc. De akkor ezek szerint ez így bőven.
1: Szerintem ez egy tökéletes méret, én azt gondolom így elsőre.
2: Zsolt, mit szólnál, hogyha emelnénk a tétet, és tényleg kipróbálhatnád ezt a kocsit, méghozzá egy teljes hétvégére, na?
1: Hálás volnék. Biztos, hogy hálás. Tudnánk hova menni, ez biztos.
0: Mert hogy azért szerintem az is nagyon fontos, hogy milyen egy ülés, hogy tudod beállítani magadnak, hogy kényelmese, hogy mondjuk utazol vele több száz kilométer. Egy hétvége alatt azért alaposan ki lehet próbálni. Jó lesz?
1: Nekem tökéletes, köszönöm szépen.
0: Na, hát
2: akkor
0: nagyon...
2: legyen így. Akkor
0: legyen így.
2: Felajánljuk most ezt a kombit, ezt a K4 kombit, aki a K4 kombit egy teljes hétvégi felhasználásra. Próbáld ki családdal, kutyával, mindennel együtt.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük, és egyébként még egy kiás ajándékcsomag is jár emellé a tesztvezetés mellé, úgyhogy akkor nektek majd akkor jó próbát, és a hallgatóinknak pedig mondom, hogy mi még itt egy kicsit azért körbenézünk a szalomban, nem csak a fiúk, hanem azért én is, mert van egy-két piros autó, és aztán majd szép lassan elindulunk a praktikerbe is.

egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Leragadtunk a JP Autónál Veszprémben, de ez mindig így van egyébként. Itt olyan kedvesen fogadnak bennünket.
1: És jó a kávé.
0: És jó a kávé, igen, hogy itt maradunk, és így többeknek is van lehetőségük arra, hogy találkozzanak velünk, mert ide érnek, amíg még itt vagyunk. Sanyi Várpalotáról, aki nagyon sokszor, szerintem nincs nap, hogy ne írnál.
2: Igen, sziasztok, szép napot kívánok. Nincs nap, hogy ne írja.
0: Így van, és most a két lányoddal érkeztél, emlékszem, hogy tavaly apukáddal jöttél.
2: Igen, igen, csak most ő dolgozik, meg a feleségem is, így gondoltam elhozom őket.
1: De akkor mutasd mellé a lányokat.
2: Viola és Noémi.
1: Hello Viola, hello Noémi.
2: Retro Rádió hallgatók.
0: Hány éves Noémi? Másfél?
2: Két éves lesz. Aha.
0: Két éves, ugye végigkövettük a folyamatot, mert ugye mindig beszámolsz SMS-ben arról, hogy mi történik. Szóval Viola most még olyan kicsit morcos szemmel méreget bennünket, hogy kik ezek az idegenek, miért jönnek közel hozzánk, de nem baj.
1: Nem, Viola, mosolyog.
0: Mindjárt adunk egy kis ajándékcsomagot, és akkor lehet, hogy felvidul majd attól a retrós ajándékcsomagtól. Talán lesz benne neki is valami.
2: Mi is hoztunk ajándéknak, nem akartunk neked kihagyni a jóból, úgyhogy hoztunk valami apróságot.
0: Nem kellett volna annyira, na mindegy, nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen.
2: Mi köszönjük, hogy vattok nekünk.
0: Nagyon cukik vagytok, köszönjük szépen. Tomi is kap egyet, meg én is.
2: Hát igazából te kettőt kapsz. A Tomi egy olyat kap, ami szerintem jól fog esni neki a mindennapos reggelekre, egy kis kávé.
1: Oh.
2: Kis kávé.
0: És ez tényleg így van, igen, hogy ez jól fog neki esni, az biztos.
2: Neked pedig egy ciprusi ajándékcsomag.
0: Ciprusi. Jó, de jó. Igen. Nagy bocsánat.
2: Egy igazi piroska bor.
0: SCH-val vigyázzál. Extra bubis piroska SCH-val.
2: De azért gondoltam rád.
0: Nagyon köszönöm szépen, köszönjük.
2: Köszönjük.
0: De vicces, a régi NDK-s időket idézi ez.
2: Igen, igen.
0: Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen. Tényleg, de nem kellett volna. Átveszed, Tomi?
1: Akkor
2: átveszed, Tomi.
1: Köszönjük szépen. Igen, igen,
0: Sanyi,
1: igen.
0: Nagyon köszönjük, nagyon aranyosak vagytok, és akkor vissza a Várpalotára?
2: Hát, még kicsit vásárolunk, aztán visszamegyünk Várpalotára.
0: Jól van, vigyázzatok magatokra.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro

0: Nem fog, csak 34. Mit csináltok egyébként? Nem kell dolgozni, fogtátok magatokat, eljöttetek ide?
1: Hallgattam ezt a konvoi hetet. Hát mondom, úgyis megyünk szabadságra, nem, itthon van szabadság, mondja, te vegyék egy szabadságot. Hát mondom, jó, van, kiveszek én is. Na és amikor megtudtam, hogy ugye tegnap kimoltam a garázsba, tettem-vettem, aztán, hogy hallgattam a műsor végén, hogy irány Veszprém holnap. Mondom, köszönöm, csak ugye az volt, azt akartam, ha nem jelentitek be a városokat, akkor beküldtem volna egy SMS-t, hogy mikor jössz több Veszprémbe.
0: De biztosra vetted ezek szerint, hogy jövünk.
1: Mindenképpen, néztem.
2: Nem lehet bennünket ugye kikerülni.
1: Meg ugye kíváncsi voltam erre technikáról, mondom, milyen elve működik úgy, hogy nem vagytok benne a stúdióba, és akkor...
2: Ez egy külön csoda.
0: Megnézted már, mert akkor megmutatjuk mindjárt.
1: Megnéztem nagyjából a busz, de mondom, hogy működhet így egy rádióadás, hogy nem vagytok benne, és
2: ez
1: három,
2: a csoda, ez
1: három túl mindentől
2: ez a 21. század. Ez
1: jó, csak ugye én nem tudtam, és én nagyon kíváncsi voltam már erre.
0: Áramunk egy nagy dobozból jön innen a hátuljáról, és a Gyula kollégánk és a fia két napon keresztül, de tényleg reggel 7-től este 7-ig építi, hogy minden a helyére kerüljön. Az összes kábel, műholdas vevő, nem tudom micsoda.
1: Hát igen, csak ugye engem nagyon lenyűgöz igazából a technika, és erre is kíváncsi.
2: Na akkor az Ori...
1: nyilván rátok.
2: Orion űrhajót, akkor megnézed belőle. Jó,
0: megmutatjuk neked, és aztán utána már szép lassan majd elindulunk azért a praktikerbe. Majd nagyon köszönjük, hogy jöttetek, és az ajándékcsomag nektek is, úgyhogy azt várjátok meg mindenképp.
1: Nem vártunk erre, de nagyon szépen közük, elfogadjuk, természetesen nem mondok nemet.
0: A Retro Konvoj tehát marad továbbra is Veszprémben, és majd szép lassan átcsorgunk a praktiker áruházba, ahova körülbelül 2-3 között várjuk már a hallgatóinkat.

nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Elhagytuk Veszprémben a JP autó területét a retro konvojjal. Dénes Tamás vágó piros továbbra is úton. Tomi, rád nézek, én úgy látom a szemed csillogásából, hogy te éhes vagy.
1: Hát én tudod, azért tudok éhes lenni. Én férfiből készültem.
0: Milyen jó nekem, hogy itt vagy, mert így legalább rátkenhetem. Igen. Hogy azért állunk meg, mert a Tomi éhes. Igen. Az nem érdekes, hogy az én szemeim is kopognak.
1: Piros, köszi. Bevállalom.
0: Köszönöm. Oké, nálad lesz majd a luxus kis busz slusz kulcsa. Jó, megőrzésre.
1: Gyönyörű volt, szép volt.
0: Oké, ugye?
1: Jamaikai, aki.
0: Igen. És ha nem hagyod el, akkor még tovább is megyünk majd a praktikerbe délután.
1: Legyen
0: kettő
1: így,
0: körül érkezünk.
1: Hiszen ott akkor versenyezhetünk, megint játszhatunk.
0: Igen, a hallgatókkal a 100 000 forint értékű Black & Decker ajándékért.

0: Műsorajánló.
1: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
1: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvelyi hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
7: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
10: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop meg a szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
13: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
14: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
15: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
17: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
18: És a sült krumplié.
19: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
20: Megszavazta a parlament a vényköteles gyógyszerek áfamentességét. A zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Holnap részleges napfogyatkozást láthatunk. Villányi Eszter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. A magyarok fele évente egy-két alkalommal fesztiválozik, ez derül ki egy friss online kutatásból. A Csodálatos Magyarország felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órát is utazik belföldön egy jó fesztiválért. A legnépszerűbbek a könnyű zenei fesztiválok, a válaszadók ötöde ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Holnap este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
4: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
20: Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után.
21: Retro konvoj úton Veszprémben tekergünk, mert még keressük azt a helyet, ahol ebédelünk majd egy gyorsat. Aztán érkezünk a praktikerbe, köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros, Dénes Tamás tehát úton, a hallgatóink pedig tartsanak velünk egészen este 6-ig ezen az utazáson.
1: Indul a Retro konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a Retro Konvoj, Dénes Tamással, Vágó Pirossal. A mai napon Veszprémben járunk, és a JP autót már elhagytuk, most Veszprém belvárosában. Éppen kijöttünk abból a körforgalomból, ahol a Herendi szobor van.
1: Hát tekergünk.
0: Tekergünk. Egyébként tekergünk. Tényleg szó szerint egyik körforgalomból megyünk a másikba, de az a lényeg, hogy Veszprém belvárosában vagyunk. Tudom, hogy itt van nem messze a buszpályaudvar, ha jól sejtem, itt van a sétáló utca eleje,
1: egy
0: nagy áruházzal, a Lovasi gimnázium, igen, pontosan. Úgyhogy ezen a környéken...
1: És piros, ezt látod egyébként, hogy milyen színűek itt a buszok? Hupilila.
0: Hupilila. De várjál, valamelyik foci csapatnak ilyen színű, nem? Vagy újpesti?
1: Az igen, az egy másik játék.
0: Nem? Jöttek, de hogy csak, hogy nem ez a lila a színű?
1: Hát, hasonló, mondjuk így.
0: Te, aki MTK-s vagy.
1: Így van.
0: Na jó, mert hogy a focisták szokták egyébként, mert a foci iránt rajongók ez szerint látni a világot.
1: Veszprém azért valljuk meg egy kézilabdás város.
0: Ez igaz.
1: Itt minden a kézilabda körül forog.
0: Ez igaz.
1: És a Veszprém kézilabda csapat körül. De egyébként én most tényleg azt tudom mondani, ahogy itt kinézek az ablakon, hogy ilyen jókedvű emberek ilyen mediterrán városban. Egyelőre minden tetszik.
0: És Roli, a szerkesztőnk azt mondta, hogy ne beszéljünk az időjárásról, de azért azt muszáj elmondanom, hogy kellemesen borult általában az idő, nincs 40 fok, ugye, és egy ilyen látszellő fújdogál.
1: Ebben a
0: jó, de hóesés nem lesz ma, ez
1: nem,
0: a lényeg.
1: Nem, hóesés nem.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szól a varázs.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió most még a kellemes szellőben Veszprém belvárosából jelentkezik a Retro Konvoj Dénes Tamással és Vágó Pirossal. Várunk az ebédre, de igazából ez az idilli kép nem tart sokáig. Főleg, hogyha felelvenítünk, a múlt héten történt az, hogy egy focista...
1: Brazil focista, képzeld el, gólöröm. A srác átugrotta, ugye, hogy szokták ezeket a reklámtáblákat, majd egyszer csak eltűnt. Kiderült ugyanis, hogy ott volt a játékos lejáró, és egész egyszerűen abba beleesett.
0: Mert ugye már elvitték a fedést,
1: igen,
0: mindjárt jön a szünet.
1: Ugye a következőt lehetett látni a focipálya fölül, átugorja gólömörömében a reklámtáblákat, majd eltűnik.
0: Így.
1: Aztán kijött, fájlalta mindenét, aztán le is kellett cserélni, de... A svéd csabar a sztoriban, hogy nem adták meg a gólt.
0: Ja, tényleg, mert hogy lesre hivatkoztak. Tényleg, igen, ezt olvastam. Amilyen. Viszont képzeld el, hogy itt a Veszprém belvárosában egy középkori kápolnát kb. Pont így fedeztek föl a diákok az 50-es években, amikor a nagy szeminárium épületéből az ablakon át kiugráltak, és egyszer csak ups, eltűntek a süllyesztőben, beszakadt alattuk a föld,
1: és akkor
0: így került elő a Szent György kápolna, gondolom, hogy volt. Előbb-utóbb megyünk át majd a praktikerbe, de addig is még mesélünk, meg persze szólnak a zenék, a slágerek is itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: személyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retroradio.hu.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most figyelem, jövők! Ezen héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A csapatunk egy kicsit megült, leült, megfáradt, mert hogy nagyon finom ebédet ettünk ma is, de hát indulunk tovább, és illetve el is indultunk már. A cél a Praktiker, ahol várjuk majd a hallgatóinkat egy jó kis játékra itt Veszprémben. 100 000 forint értékben lehet Black & Decker gépekért játszani, és nagyon fontos, hogy miután van beugró kérdés, egy kicsit szívják fel magukat a hallgatóink Retro Rádiós kérdésekben. Nem sokára találkozunk tehát a Praktikerben.
1: Műsorajánló.
2: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a Retro Rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
1: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám! Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt.
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható augusztus 31-éig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
9: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Szenzációs ajánlatok várnak a Grill légkondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
15: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
14: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor, könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
1: A reklám után
2: hírek a Retro Rádióban.
17: Új államfőt választ a parlament, megszavazták a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnökké választhatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás az előzetes információk szerint ezekben a percekben kezdődik. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. Vasárnap zár a Vazarelli 120 kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120 éves jubileumára életre hívott tárlatot már több mint 50 ezeren látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban. 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos sajóbábony határában. Már sikerült megfékezni a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van. A rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Légijáratot kellett törölni, mert egy gyerek nem volt hajlandó bekötni magát. A Porter Airlines Victoria és Toronto között közlekedő gépét érintette az eset, írja a BBC. A repülő nem tudta megkezdeni a felszállást, mivel a gyerek felállt a székére és nem engedte bekötni az övet. Végül annyit késett az indulás, hogy lezárták a kifutót, így törölték a járatot, az utasok pedig a másnapi géppel repülhettek csak. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most, a hírek után.
12: Megérkezett kis konvojunk Veszprémben a Praktikerhez. Mindez azt jelenti, hogy hamarosan játszani fogunk Vágó Piros, Dénes Tamás és kicsin csapatunk. A konvoj pedig ajándékot is hozott, úgyhogy érdemes velünk tartani. Meg rengeteg nagyon jó nagy sláger. Tartsanak velünk!
2: Indul a Retro Konvoj Vágó Piros.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió kicsin csapatunk, a Retro Konvoj csapata megérkezett Veszprémbe, a Praktiker áruházba, ahol hamarosan indul a játék, ne felejtsék. A győztes ma is egy 100 000 forint értékű ajándékcsomagot vihet haza, tel is tele mindenféle finomsággal. Hát a finomság nyilván itt kerti eszközöket jelent, illetve
1: barkácsgépeket.
0: Barkácsgépeket, igen, de hát van, akinek ez finomságnak számít, nem?
1: Abszolút. Én nekem más jelenteni a finomságot, és így megint már előre félek, hogy nem lesz időn körbenézni, mert én itt szemezek a kaspókkal.
0: Viszont így ebéd után kaspók vagyok? Bocs. Jó, na, elnézést.
1: Tomi, mondtam én, megfáradtál az ebédtől, ez nem tett jót neked. Legközelebb nem kapsz enni, éheztetünk. Lehet, hogy akkor jobban forog az agyad.
0: De kaspók voltam, mert valakinek a maradékába is belemásztam még. Úgyhogy mehetsz a kaspóidhoz, jó?
1: Én megyek a kaspókkal.
0: Mi pedig megyünk be természetesen a Praktikerbe, hiszen hamarosan játék itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, itt vagyunk Veszprémben, a Praktikerben, amely most tudtam meg 7500 négyzetméteres. Figyelj, ez egy
1: itt egy kicsit nagyobbat kell majd futni a hallgatóknak, hogy megtalálják az rejtett dobozt.
0: Én biztos vagyok benne,
1: dobozt.
0: Hogy igen, hogy itt azért keresni kell majd azt a bizonyos dobozt.
1: Drága Kaspó kollégám, nem akarsz lefeküdni valamelyik kanapéra? Vagy ahogy a gyerekem mondja, kamakéra? Vagy mondta még gyerekkorában?
0: De jó,
1: tudod, micsoda kanapék van. Tudod, ilyen ebéd utáni szundi-szundi.
0: Igen, hallgatók nagyon élveznék, amit most itt elhortyognánk, azt hiszem. De egyébként nagyon jó kis kanapék vannak, ez kétségtelen, ne használjuk.
1: Most éppen a motorosztályon vagyunk, ide jöttünk, de egyébként nyilván 27 ezer cikk van, azt hiszem, itt a Praktikeren belül, és azért igen, a 7500 négyzetméteren majd mire a most megálltam,
0: ide néz, mit találtam, olyan babzsákot. Babzsákfotel, na ebben elterülni?
1: Tudod, ez az a kategória, amiből aztán nem tudsz fölállni, úgyhogy hajrá, leülhetsz bele, de hogy ebből elegánsan nem tudsz fölállni, az biztos.
0: És akkor kaspókok leszünk, az, ugye?
1: Én nem ülök le.
0: Jó, akkor ez, akkor ez most így marad. Na jó, nézzünk körbe, én azt ajánlom, rejtsük el valahova azt a bizonyos dobozt, mert ugye ez is a mi feladatunk lesz, és akkor hamarosan kezdődhet majd a játék.
1: A Praktikerben.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Itt vagyunk változatlanul Veszprémben, a Praktiker áruházban. Egy óriási áruház, és az óriási áruházban két piciny lány, meg az anyukájuk, meg az apukájuk. Ugye jól foglaltam mindent össze, szia Nikő?
1: Igen.
0: Bemutatod a csajokat?
2: Matok Panna.
3: Matok Bogi.
0: Bogi és Panna, nagyon helyes csajok vagytok, és ti fogtok segíteni anyának, ugye? Mert ugye ez egy játék. Nem tudja még pontosan, ugye tegnap már így

0: Elvillantottunk azért képeket, hogy miről is szól a játék, de most egy picit segítünk, összefoglaljuk.
1: Elmondjuk,
0: akkor.
1: Mondjuk igen. Elrejtettünk az áruház területén, ami nem kicsi, szóval 7500 négyzetméteren, valahol egy sima papírdoboz, de retro rádiós matricákkal, és ezt kell majd megtalálni a játékosainknak, vagyis hát valamelyik őjük fogja megtalálni nyilván a kettőből.
0: Aki hamarabb megtalálja, azért a doboz. Ennyire egyszerű a játék.
1: Szuper, Erika mondja, szuper, de látom rajta, hogy nagyon izgul.
2: Szuper.
0: Nekiestek ti is? Segítetek anyának, tuti?
2: Igen.
0: Jó, akkor az egyik, ha úgy tetszik, kis csapatunk megvan. Ők lesznek tehát az egyik oldalon a játékosok, mindjárt bemutatjuk a másik játékosokat. Innen Veszprémből a Retro Rádióban. Out of-

a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió változatlanul Veszprémből, változatlanul a Praktiker áruházból, ahol játék előtt vagyunk pirossal, és itt bemutattuk ugye Enikőék csapatát, ők lesznek az egyik oldalon, és Barbara a másik oldalon. Szia, Barbie!
1: Hello, sziasztok!
0: Ja, Istenem, meg vagy illetődve?
1: Kicsit.
0: Ne,
2: alapvetően
0: figyelj.
2: Barbie, ha jól tudom, otthon festésben van, és jött vödörért, vagy festékért, igen. Mind a kettőért, de hát természetesen meghallottad, hogy itt vagyunk ezzel a játékkal, átestél a beugró kérdéseken, úgyhogy rájöttél, hogy te szeretnél a Black & Decker gépekért harcba szállni, ezúttal Enikőjékkel. Mit festesz otthon?
1: Falathibákat csak.
2: Milyen szín?
1: Zöld.
0: Barbie, neked is villámgyorsan, tényleg slágbortokban. A dobozt onnan lehet felismerni, hogy tel is tele van matricázva retro rádiós matricákkal. Készen állsz?
1: Ugye, nem.
0: Icipici segítségeket olyan adunk, de mindjárt kiderül minden. Jó, Barbie, akkor a te csapatod készen áll?
1: Készen.
0: Oké, legyen így. Hamarosan a játékkal térünk tehát vissza itt a Retro Rádióban. Nem sokára kezdődik a veszprémi Praktiker áruházban a Retro Rádió játéka.
3: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: A Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megszavazták a vénköteles gyógyszerek áfamentességét, véradásra buzdítanak a hosszú hétvége előtt, földrengés volt Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. Fontos a véradás az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre. Az ellátásra fel kell készülni. Ezért arra kérnek mindenkit, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt, vagy egyből utána tegyék. A pontos véradási helyszínekről a két szervezet felületein tájékozódhatnak. Több mint 100 éves hajó roncsa jutott felszínre a Száva alacsony vízállása miatt Szerbiában. A gőzhajó maradványai a II. Világháború vége óta fekszenek a folyóban. Az oldalkerekes dunai hajót egyébként az óbudai hajógyárban készítették 1913-ban, és az Osztrák-Magyar Monarchia császári és királyi flottillájában teljesített szolgálatot. Később jugoszláv fennhatóság alá tartozott. A II. Világháborúban német kézre került és elsüllyedt, fedélzetén még ma is lehet lőszerek, robbanószerek, ezért veszélyes a megközelítése. Súlyos földrengés volt Kolumbiában tegnap, már 132 halálos áldozatról számolnak be, írja az Infostart. A Richter skála szerinti 7,4-es erősségű földmozgás az ország nyugati részén történt. Több épület összedőlt, Kali városában egy kórház újszülötteket ellátó osztálya is. A kolumbiai kormány katasztrófa helyzetet hirdetett a természeti csapás miatt. Nagyrészt napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után.
3: Hamarosan indul a játék itt a Veszprémi Praktiker áruházban, a Retro Rádió játéka. Már feszült a két csapat, de készen állnak. A mikrofonnál változatlanul Vágó Piros és Dénás Tamás, kicsin csapatunk pedig mindjárt a játékkal folytatja majd a sok nagy sláger mellett.
1: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénás Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

kortárs a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, elérkezett a játék ideje. A játék ideje Veszprémben, a Praktiker áruházban, feszült pillanatok, szó szerint feszült pillanatok, amíg önök ugyanis a legnagyobb slágereket hallgatták addig itt. Kérdések szóltak, hogy mit kell pontosan akkor csinálni, hova menjünk, hova induljunk, most már mindenki remélem mindent tud, úgyhogy kezdődjék maga a játék. Figyelem két csapat, tehát még egyszer a becsület kedvéért egy doboz tel is tele, retro rádiós matricákkal. Hallunk mindent, amit mondotok, Enikő is, Barbara is, és kérem is, hogy mondjátok, hogy merre jártok, mi is üldözni fogunk majd benneteket, hogy éppen mit láttok, és akkor a dobozért a játék most indul, el lehet indulni, gyerünk, keressük meg, merre vannak.
1: Barbara elindult az egyik irányba, de Enikő is elindult.
0: Na nézzük, ugyanabban az irányba. Igen, mondjuk jó nagy az árváz, ugye, ennek megfelelően a lányok tovább mennek.
1: Na jó.
0: Tovább mennek.
1: Én követem Enikőjéket.
0: Jó, én pedig akkor Barbara felé indulok el. Ha tudnám,
1: na, Enikőjék nagyon megindultak. Valamit megláttak.
0: Barbara itt egyelőre.
1: Enikőjék megtalálták. Megtalálták.
0: Megtaláltátok?
1: Hirtelen vettek egy balos, de annyira hirtelen, mert hogy meglátták.
0: Meglátátok hirtelen?
1: Pedig be volt dugva. Be volt dugva.
0: Barbi, gyere gyorsan. Gyere gyorsan. Hát itt villámgyors lányok vannak, mert hogy ők szaladtak, és egyszer csak belebotlattatok. De ügyesek igen vagytok. Enikő, hát akkor dicséret jár a lányoknak. Megvan, itt van a doboz.
1: A csempék alatt volt a egyébként, a csempe osztályon. Gyakorlatilag nem volt szem előtt, de valahogy, nem tudom, valamelyikőtök, igen, egyből kiszúrta szerintem, hogy az ott nem odavaló, az a piros.
0: De igen, nagyon ügyesek voltatok. Gyorsan elmondom, hogy én mit láttam. Rohannak, balra néznek, jobbra néznek, Egyszer csak bekanyarodtak.
1: De nagyon hirtelen.
0: Igen, ez így történt. Hát Barbikám, te merre indultál el?
2: Másik irányba.
0: Másik irányba.
1: Másik irányba, te a csavaroknál jártál?
0: Igen, igen. Igen, ez
1: most
0: ilyen.
1: Most a csempe jött be ezek
0: na
1: szerint.
0: Jó, akkor mindjárt kibontjuk a dobozt, jó? Én most egy picit azt mondom, zenéljünk, hogy itt mindenki kifújja magát, és amiután kifújtuk magunkat, kibontjuk ezt a dobozt, hiszen változatlanul Veszprémből, a Praktiker áruházból szól a retro rádió.

0: Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, elérkezett az a pillanat, amikor a győztes csapat, Enikőjék csapata egy dobozzal itt áll. Itt áll egy dobozzal, a doboz pedig tel is tele nyereményekkel, én már tudom, hogy mi van benne, majd föl fogom sorolni, de a becsület úgy diktálja, hogy ti most bontsátok ki, kaptatok egy ollót hozzá, úgyhogy Enikő, légy szíves, vadul kezdjétek el bontani. Ez most olyan, mint egy karácsonyi ajándék, ugye? Nagyjából. Legalábbis én így látom.
1: Igen, oda néz. De jó alaposan be van mindenféle praktikeres
0: retrórádiós matricák, keresztbe kasul. És tényleg itt négyen próbálják bontani, apuka, anyuka, illetve a két lány. Ahogy itt magyaráztam, itt ugye többen állnak, nézik ezt az egész produkciót, körülbelül úgy magyaráztam, mint egy moziba leghátul ülnének, és a hátsó sorokban mondjuk el, hogy mi történik legelől, és kinyílik a doboz.
1: Tadám!
0: Na nézzük! Tadám! Ki fog nyilatkozni, mit lát benne? Apuka, gyere!
1: Mennyi ideig dobozoltátok?
0: Gyere, vegyük ki az első dolgot. Az micsoda?
2: Sövénynyíró. Black & Decker.
0: Black & Decker sövénynyíró. Igen.
1: Áruljátok el, ugye van sövényetek, tehát kertes
0: van. Sövény.
2: Jó. Black & Decker. Akkumulátoros flex.
0: Flex! Na, ezzel lehet idegesíteni
1: a szomszédokat,
0: okay. Igen.
1: Szerintem az első barkácsgép neve ez volt, amit...
2: Akkumulátoros fúró.
0: Black & Decker akkumulátoros fúró, illetve figyelj, a legvégén még egy... Várj, ez Enikőnek a...
3: Egy morzsaporszívó.
0: Ez is Black & Decker morzsaporszívó. Hát figyeljetek, 100 000 forint értékben gépeket kaptatok, szerintem el fogtok tudni osztozni ezen, ugye?
2: Szerintem igen. Megoldjuk.
0: Boldogság megvan?
2: Persze.
0: Ott. Fel tudtuk dobni a mai napotokat?
3: Fel, igazából nem is számítottunk erre.
0: És akkor tessék. Lányok, tetszett ez a kis karácsonyi ajándék?
4: Igen.
0: Ők is, persze, azért most ezek után minimum ők is kapjanak valamit, jó? Azért teszünk róla. Azt tudom mondani, hogy az első helyezetnek járó díjat átadtuk itt Veszprémben a Praktiker áruházban. Hamarosan visszatérünk, mert van még ajándékunk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro, rádió, hát túl vagyunk a győzteseken, Enikőéken, de természetesen még a Vigazdíjat hamarosan szeretnénk átadni Barbarának és kis csapatának, és gyorsan azért azt is hagyáruljam el, hogy nagyon-nagyon sokan vannak itt körülöttem, Veszprémben vagyunk változatlanul, a Praktikerben, ahol az imént lezajlott nagyjából egy fél órával ezelőtt a nagy játék, az a játék, ami minden nap sorra kerül ezen a héten, a Praktiker és a Retro Rádió közös játék, amiben egy 100 ezer forint értékű csomagot lehet megkeresni, és azért, ahogy hallották, legalábbis akik itt voltak velünk az elmúlt percekben, értékes gépek vannak, Black & Decker gépek vannak ebben a csomagban, tehát érdemes a játékunkban részt venni. Folyamatosan mondjuk, hogy holnap, holnap után, illetve még pénteken is, hol lehet majd a játékban részt venni, hiszen körbeutazzuk az országot, ez nem titok. Most viszont megyünk tovább, hiszen hamarosan, itt még oly sok mindenkivel fogunk beszélbe elegyedni, egészen furcsa kérdések hangzottak el, és még Barbinak is átadjuk azt a bizonyos Vigazdíjat. Tartsanak velünk, a Retro Rádió változatlanul a Retro Konvoj Veszprémből jelentkezik.
1: Műsorajánló.
2: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 ezer forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
6: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből!
2: Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
6: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
7: Baka András, Magyarország új államfője. Véradásra buzdítanak a hosszú hétvége előtt. A zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Baka Andrást választotta köztársasági elnökké a parlament. A titkos szavazáson 146 képviselő voksolt. Az új államfőt 140 igen és 6 nem szavazattal választották meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakció sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott köztársasági elnök augusztus 19-én lép hivatalba. Fontos a véradás az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre. Az ellátásra fel kell készülni, ezért arra kérnek mindenkit, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. A pontos véradási helyszínekről a két szervezet felületein tájékozódhatnak. A magyarok fele évente egy-két alkalommal fesztiválozik, ez derül ki egy friss online kutatásból. A Csodálatos Magyarország felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órát is utazik belföldön egy jó fesztiválért. A legnépszerűbbek a könnyű zenei fesztiválok, a válaszadók ötöde ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Meghalt egy 19 éves túrázó a szlovéniai Triglav hegyen. A fiatal lefelé tartott, amikor megcsúszott és a mélybe zuhant, közölte a szlovén rendőrség. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Holttestét katonai helikopterrel szállították le a hegyről. A 2864 méteres Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. Tavaly 128 balesethez riasztották itt a hegyi mentőket. Az ország hegyeiben szintén 2025-ben rekordszámú 50 ember vesztette életét. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után.
0: A Retro Konvoj változatlanul Veszprémben, a Praktikerben, és továbbra is rengeteg ember vesz bennünket körül, azt hiszem lesz miről beszélgetni a folytatásban is. Én viszont egyben biztos vagyok, Vágó Piros és Dénes Tamás tovább mondja önöknek a nagyobbnál nagyobb slágereket. Tartsanak velünk!
2: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj változatlanul Veszprémben, méghozzá a Praktiker áruházban. Ha valaki lemaradt volna, gyorsan elárulom, hogy lement a mai játékunk itt továbbra, és egy nagy doboz kellett keresni, tel is tele Retro Rádiós matricákkal, az a doboz pedig tele volt mindenféle Black & Decker műszerekkel, illetve gépekkel. Én azt gondolom, hogy boldogok lehettek Enikőék. Csak hogy nekünk van egy második helyezettünk is. Barbie, szomorú vagy ilyenkor?
1: Nem. Egyáltalán nem.
0: Tudom, te igazából festő vödörért jöttél.
1: Igen, az megvan.
0: Az megvan. Figyelj, emeljük a tétet. Igaz, Piros?
2: Mert mindenképpen szeretnénk megajándékozni téged egy csomó ilyen retrós relikviával, úgyhogy fogadj tőlünk szeretettel. Nagyon köszönjük, hogy részt vettél, és jó festést kívánok.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Jó, hát figyelj, festővödör van, most már egy kis retro rádiós relikvia is van mellé, úgyhogy azért remélem, hogy nem távozol csalódottan innen.
1: Nem, egyáltalán nem.
2: És köszönöm. Minden másod megvan a festéshez? Tehát henger, igen, lehúzó, maga a festék, akkor nem tudom, kell glett, ugye mondtad, hogy hibákat javítasz.
0: Figyelj, Barbara, én most úgy felnézek rád, de olyan őszintén felnézek rád, amennyire csak lehet. És közben, bocsánat, Johannának, a fotósunknak is mosolyogjunk egyet, jó? Oda nézd, nézd bele a kamerába, még ez is sikerül. Én pedig jelzem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy hamarosan ismét jelentkezünk innen Veszprémből, a Praktiker áruházból.

0: közlekedési hírek.
1: Már is jönnek a legfrissebb információ, közlekedési hírek itt a Retro Rádióban. Egy teherautó rakománya folyt az úttestre az M0-as autó déli szektorán, méghozzá az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M51-es és az M5-ös csomópontjai között. Jelen pillanatban az M0-as 27-es kilométerénél a külső sávon zajlik a takarítás. Itt biztosan a következő percekben, sőt talán még órákban is, nem csak lassulásra, de kisebb dugóra biztosan számítani lehet. Egyelőre ezek a legfrissebb információim.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
0: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron tovább.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most figyelem, jövők! Ezen a héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió még változatlanul, a Retro Convoy Veszprémben tartózkodik. Még itt vagyunk a Praktiker áruházban, hamarosan indulunk egyébként tovább, de előtte hadd áruljam még el, mert azt hiszem, miután sokan érdeklődtek, érdekes lehet. Természetesen játék holnap is, holnap után is, és azután is itt a Retro Rádióban, tehát a Retro Convoy egész héten, a munkahéten természetesen úton lesz, és ha már úton lesz, akkor amikor betérünk egy-egy praktikerbe az ország különböző részein, akkor játszani is fogunk. Ugyanez a játék, vagyis egy doboz telistelő Black & Decker ajándékokkal 100 000 forint értékben, ez, amit valahol elhelyezünk a Praktiker áruház területén. Ezt kell majd a nyertesnek megtalálnia. Én pedig akkor egyelőre azzal búcsúzom ettől az órától, hogy elárulom, hogy igen, holnap valamikor késő délelőtt délfelé Miskolcon bukkanunk fel a Praktiker áruházban, erre érdemes majd figyelni, és délután még az is lehet, hogy Nyíregyházára látogatunk, majd a Retro Convoy ott is jelen lesz majd. Következő órában folytatjuk, tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
1: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
0: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
7: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint, az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
13: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
15: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
16: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
17: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish & Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
18: És a sült krumplié.
19: És bedobta.
10: 180. Ez kihagyhatatlan élmény.
19: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
10: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
19: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény.
14: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megválasztották az új köztársasági elnököt. Tűzütött ki Tapolca közelében. Felhőtlen napos időnk lesz holnap is.
4: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Nagyon várják a véradókat az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az ünnepet megelőző rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig vérkészítményekre ugyanúgy szükség lesz, mint máskor, az ellátásra fel kell készülni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, hogy aki vért adna, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegye. A pontos helyszíneket megtalálják a két szervezet weboldalain. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
18: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petelérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal lelöködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
4: Tűz ütött ki a Tapolcához tartozó Diszelben. Több hektáron ég egy füves terület, egy erdős rész és helyenként a fák koronája. A lángokkal a helyiek mellett 8 környező település hivatásos és önkéntes tűzoltói küzdenek, és további egységek is érkeznek a helyszínre. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Egy teherautó rakománya folyt az úttestre az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös felé vezető oldalon, az M51-es és az M5-ös csomópontja között. A 27-es kilométernél a külső sávon takarítanak, lassulásra kell számítani. A Dunakanyarban újra jár a Komp Nagymaros és Visegrád között. A kotrási munkálatok ugyanis lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a Komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után.
21: A Retro Komoly hamarosan elindul mai Veszprémről, de itt még azért várakozik jó pár érdekes ember, még hallhatnak érdekességeket innen a Praktiker áruházból. A mikrofonnál továbbra is Vágó Piros és Dénes Tamás. Kicsiny konvojunk azonban rengeteg zenével is felpakolta magát, már is nyomjuk ezeket.
1: Indul a Retro Komoly Vágó Piros.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, itt vagyunk továbbra is Veszprémben, a Praktiker áruházban, nem tudunk elszakadni, hála Istennek. Sokan jöttek ide a környékünkre, Piros pedig már itt egy egész csokor gyerek között áldogál. Három fiú, ugye?
1: Igen. De három testvér vagytok, igaz?
2: Igen.
1: Neveteket, most a legnagyobb sráchoz fordulok, elárulod a te nevedet, aztán megyünk tovább.
2: Noel.
1: Noel.
3: Olivier.
1: Olivier? Felix. Olivier és Félix, ti ikrek vagytok? Oké, okay, jó, most már így összerakom.
0: És akkor csak a becsület kedvéért, hány évesek vagytok?
2: 11.
0: Akkor így csak az egyikötöket kérdezem meg, ha ikrek vagytok. 8 évesek vagytok és ikrek. Ez igen, ez nagyon menő. És hogy tudjátok megkülönböztetni? Hogy tudja a környezet megkülönböztetni őket, kérdezem?
1: Simaliban.
4: Hát, eleinte nem volt egyszerű, de most már megy.
0: Most már megy, ugye? Ugye? Egyébként el kell áruljam, hogy a srácok ugye kaptak retro rádiós relikviát, itt most éppen a kulcstartót látom a nyakatokban, úgyhogy ez most már itt akkor menősködtettek vele. Figyelj, itt jó meleg van, úgyhogy egyébként a legyezőt is tudjátok használni. Jó, mert látom, hogy az is ott van a kezetekben.
1: Megjárnak horgászni, és lehet horgászat közben is legyezgetni
0: magad. Melyikötök jár horgászni?
1: Mindannyian, nem? Nagypapával?
2: Én horgásztáborba is szoktam járni.
1: Tehát Noel horgásztáborba is
0: mit
1: jár.
0: Mit fogtál? Melyik a legnagyobb, amit fogtál?
2: 12 kilós ponty.
1: Hoppá!
0: 12 kilós pontyot. Jó,
1: itt jött hátulról a válasz, hogy ez nem egyedül vagy egyedül?
2: Voltak szákolók is.
1: Jelentsen ez bármit.
0: Igen. Én nem vagyok szakember, Piros nem szakember, úgyhogy innentől kezdve.
1: Mert a fiam is horgászott, de már nagyon
0: ezt, ég. Ezt most már valahogy...
2: Koit.
0: Egy micsodát?
1: Koi.
2: Versenyen fogtam egy koit.
1: Az is egy ponty.
0: Koi ponty. Freddy
1: Mercury gyűjtötte a koi pontyokat. Igen, az egy nagyon értékes.
2: Fehér, fekete...
0: Ebben már nem is tudok beleszólni így hirtelen. Mi pedig hamarosan még jelentkezünk itt a Retro Rádióban.

0: Úton vagyunk önnel. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással. A Retro Rádióban.
1: Hova mész?

0: nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.
2: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
0: Retro Rádió.

0: Metro Rádió közlekedési hírek.
1: És már is jönnek a legfrissebb közlekedési információk. Baleset történt az 55-ös főúton Baja belterületén, az 551-es főúti körforgalomnál, tehát a Szegedi út és a Keleti körút találkozásánál, a 98-as kilométernél. Egyelőre az 55-ös főúton félpályán halad a forgalom. Van azonban sokkal kellemesebb hírem is. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, ugyanis a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A kompa megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. Ez a legfrissebb információ.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
0: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a Plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most figyelem, jön ők! Ezen héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Imáron az autóban ülünk, méghozzá a retro konvoj indult el hazafelé. Igen, azért van egy kis bukkanó. Hát Istenem, ezt hívják munkazajnak.
1: Bá! Ilyet a stúdióban úgyse nagyon mondok, mert már nem bukkanózok az üléssel.
0: Hát nem.
1: Viszont jött egy nagyon helyes üzenet. Kedves Piros és Tomi, nagyon köszönjük a mai praktikeres ajándékokat. Picit talán szótlanok voltunk, de nem minden nap kerül az ember rádió műsorba. Mindennek hasznát vesszük majd. További szép napot kívánnak Enikő, Panni, Bogi és Balázs.
0: Tök jó fejek, ők azok, akik ugye nyertesek voltak, akik a 100 ezer forint értékű Black & Decker ajándékokat kivadázták a dobozból. Ők nagyon ügyesek. Hát kevesebbet beszéltek, annál ügyesebbek voltak.
1: Viszont mi nagyon szeretnénk, hogyha ugye a következő 3 napban is tudnánk ilyen módon örömöt szerezni, úgyhogy már is mondjuk el, hogy hova megyünk szerdán, csütörtökön és pénteken, hogy tudjanak készülni hallgatóink.
0: Na akkor már is jelzem, hogy holnap Miskolcon fogunk kezdeni, méghozzá a miskolci praktikerben. Az ottani praktikerben pedig már lehet majd dobozokat keresni, akinek kedve van, az jöhet velünk játszani.
1: Délután pedig is megyünk át Nyíregyházára a JP autóba.
0: Jön a csütörtöki nap, amikor Székesfehérvár felé veszük majd az irányt.
1: És megint csak a praktikerben kezdünk, tehát a délelőtt folyamán valamikor 11 óra után érkezünk majd a praktikerbe, és egyébként pedig utána még meglátjuk, hogy merre haladunk.
0: Végül a pénteki napon egy kirándulást teszünk Kecskemétre.
1: Ott látogatjuk meg a JP autót, és a délután
0: pedig Budapesté, hogy a fővárosiaknak is legyen esélyük doboz keresni.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Eljött a könnyes búcsú ideje, mert hogy hát kezdődik hamarosan a két órás élő retro kívánság műsor Abaházi Csabával. Mi viszont még azért...
1: Búcsút veszünk a kis osztálykirándulásunktól és a luxus kis buszunktól, aminek a slusszkulcsa is megvan.
0: Na, mondd el egybe.
1: Luxus kis busz slusszkult.
0: Na, erről van szó. Ezt gyakorolják önök is holnapig, mert hogy holnap számon kérjük. Egyébként, ha már a holnapról esett szó, holnap tehát még egyszer a becsület kedvéért.
1: Miskolcon kezdünk, aztán irány Nyíregyháza, csütörtök.
0: Csütörtökön Székesfehérvár lesz az irány, ahol egy egész napot eltöltünk. Végül jön a péntek. Pénteken pedig Kecskeméten kezdünk, és a Mester utcai budapesti praktikerben fejezzük be a ládavadászatot, vagy dobozvadászatot nevezzük így. Mára viszont búcsúzunk, köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük kicsi, de kitartó csapatunknak is azt, hogy ilyen lelkesen segítette a munkánkat. Piros, imádlak.
1: Tomi, puszi.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
9: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
10: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
11: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol fish and chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
12: És a sült krumplié.
13: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
14: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglass-nál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél!
18: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
19: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
20: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
19: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
20: Szállás.hu.
19: Úgy is lett.
2: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Esőre holnap sincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájk jogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Évente egy-két alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derül ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, a megkérdezettek ötöde ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
6: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Erős a délutáni forgalom az M0-as autóúton. Az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé a Megyeri hídon csak lépésben lehet haladni. Baleset történt az 55-ös főúton Baja belterületén, az 551-es főúti körforgalomnál, tehát a Szegedi út és a Keleti körút találkozásánál. A 98-as kilométernél az 55-ös főúton félpályán halad a forgalom. Aszfaltoznak az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes korestét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba, egész héten én helyettesítem Nyergesi Zárt, innen kívánom neki nagyon jó pihenést. Ha dalt kérne, ha üzenne, akkor engem hívjon, vagy írjon 0620 22 22 122. Indulunk már is, Elton John!

a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a London Beat zenélt, ez volt az I've Been Thinking About You. A mikrofonnál a Baházi Csaba, szép jó estét kívánok mindenkinek. Mai első dalkérőnk Hajdú Dávid, aki a szüleinek szeretne dalt kérni. Milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Csak úgy, mert szeretem a szüleimet, és szeretnék nekik küldeni egy számot.
0: És van kiválasztott dal? Van olyan, amit szeretnél nekik küldeni, vagy rám bízod?
1: Rád bízom.
0: Oké. Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra.
1: Te is, köszönöm.
0: Szia.
1: Jó napot.
0: Hello. Kate Ryan és a Dez a Chanté most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Bonbon zenélt, ez volt a Köszönöm, hogy vagy nekem. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Hello Csaba, Posták Bandi vagyok Mándokról.
0: Szia!
1: Szeretnék kérni egy számot. Szeretnék köszönteni feleségemet 72. születésnapján, Katalin lányomat 51. Nusza dédunokámat 5. születésnapján, és Győrbe Szabolcs dédunokámat 2. születésnapja alkalmából.
0: Ez igen. Szép nagy család. Minden ünnepeltet az Isten éltessen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm. Szia-szia.
1: Hello, szia-szia.
0: Shaggy, Ray Vaughan is az In the Summertime, most a Retro Rádióban.

slágerei Retro Rádióban. A Pet Shop Boys, ez volt az Always on My Mind. Jönnek az üzenetek. Üdvözlet Csaba, a volt szomszédaimnak, Terikének, Marikának, Katinak küldenék egy dalt. Üzenem, hiányozni fognak, írja Margó. Szia Csaba, a nagyszülőktől utazunk haza Pestre, a Balatonnál nyaraltunk. Az útra szeretnénk kérni magunknak és minden hallgatónak egy jó kis dalt, Bori és Rita. Szia, Kriszti vagyok, Tökörről a páromnak szeretnék küldeni Zsoltinak egy számot, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Szia, szeretnék küldeni egy jó kis dalt a Zalaszentgróti termálfürdő medencéjét tisztító kollégáknak. Üdv a csajok! Itt a Vénusz és a kockahas a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, Maroon 5, ez volt a Sugar, 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, Csabi, de jó, hogy elértem. Az a helyzet, hogy napok óta próbálkozok, mert két születésnaposunk is van, az egyik az unokám, Dobrocsi Levente, 23 éves, és a kedves párom, ő meg Dobrocsi Lajos, 68 éves, itt vagyunk Bercelem.
0: Mit üzen az ünnepelteknek?
1: Hát, hogy utólag ajándékot már megkaptak, de egy számot nagyon szerettem volna nekik küldeni.
0: Hát akkor ezt most megtesszük.
1: Nagyon szépen köszönöm, Csabi.
0: Minden jót.
1: Szép estét.
0: Csokolom. Itt a Status Quo és az In the Army Now a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei retro rádióban. A Bagosi Brothers Company ez volt az olyan ő. 06-20-22-22-122 itt Abaházi Csaba, halló!
1: Ott vagyok a Molnár Sümegről beszélek.
0: Szia.
1: Szeretnék kérni egy számot a drága feleségemnek, akivel nem élünk együtt, de nagyon jóba vagyunk amúgy. Nagyon sok év óta nagyon-nagyon szeretem, és remélem hallgatja a rádiót, meg fogja hallani.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra.
1: Igyekszem, kívánom neked is. De egyébként vigyázással vigyázni kell, mert amikor vigyáz az ember, akkor mindig van a probléma.
0: De azt mégsem mondhatom, hogy ne vigyázz magadra.
1: Jó, nem vigyázok. Anyósok szoktam mondani annak idején, mikor el szoktunk tőle jönni, hogy aztán vigyázzatok, ám én szoktam mondani neki, mama, légy nyugodt, egy csöp sem egy mellé.
0: Köszi, szevasz.
1: A legjobbakat, hello!
0: Itt a Scorpions és a Wind of Change a Retro Rádióban.

0: slágerei Retro Rádióban. Rick Castle és a Take Me To Your Heart után 7-kor hírek, aztán velünk lesz többek között a V-motorok. Szól majd a Fekszem az ágyon, itt lesz Britney Spears. Tőle a Baby One More Time-ot hallgatjuk, és jön Joan Jett. Egyből a hírek után megszólal az I Love Rock and Roll itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
6: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
7: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
8: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
9: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
11: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
12: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott érték tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrok egy bombát!
14: Szállás.hu. Úgyis tett!
15: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
16: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
17: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
1: És ez?
5: Igen,
18: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
19: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Mintegy 570 kilométernyi országos út újul meg idén. Derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálék hiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. Harry Potter rajongók miatt változtattak egy tenger alatti vezeték nyomvonalán. A villamos energiakábel Nagy-Britannia és Írország között szállítana majd áramot. Walesben viszont ott ért volna partot, ahol a regényből készült egyik filmben eltemetik Dobbit a házi manót. A helyszín a bemutató óta zarándok helyé vált, most pedig rajongók tömege kezdte félteni a kitalált emlékhelyet, az érintett cég végül kidolgozott egy alternatív nyomvonalat. Úgy tűnik azonban, hogy ez sem tökéletes, a területen ugyanis valódi bronzkori temetkezési maradványok találhatók, írta a Telex. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Meglehetősen erős a forgalom az M0-as autóúton. Az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé a Megyeri hídon csak lépésben lehet haladni. Aszfaltoznak az M30-as autópályán a 39-es kilométernél lévő Szikszó csomópont környékén. Mindkét irányban készüljenek sávzárásra. Az M44-esen Kunszentmárton térségében csomópontot építenek. Az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külsőt lezárták.
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Pontosan egy óra múlva nyitom majd az Abaházi Presszót. Stoll András lesz a mai beszélgetőtársam. Addig is, ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 06 20 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Britney Spears, ez volt a Baby One More Time. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló.
1: Szia, Lackó Luca vagyok.
0: Szia.
1: Szeretnék kérni egy számot a barátnőmnek.
0: És őt hogy hívják?
1: Bogi.
0: Mit üzensz neki?
1: Azt, hogy legyen mindig ilyen jó barátnő, meg hogy, hogy szeretem.
0: De drága vagy. Nagyon örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra.
1: Köszönöm, szia!
0: Szia! Shakira, Never Forever, most a retro rá.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne a KFT, ez volt a balatoni nyár 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, Csabi, bár János vagyok.
0: Üdvözlöm, szeretnék, János!
1: Szeretnék üzenni valakinek.
0: Hallgatom.
1: Úgy hívják, Leiter Péter István, és már 2 éve nem tudok róla semmit, mert soknak hiányzik, számot szeretnék küldeni neki.
0: Na és mit üzen neki egyébként?
1: Hát, hogy már ideje hazajönnie.
0: Na hol van?
1: Katona.
0: Ó! Oh.
1: Hát szerintem kint külföldön. Csak nem tudom, én hívom telefonon, nem veszik fel, írogatunk neki, nem veszik fel, kicsim is írogat neki, a gyerekek is írogatnak neki. Jó barátunk, tudja. Azért mondom, hogy egy számot küldjön neki.
0: Hát reméljük, hogy hallgatja a retro rádiót.
1: Hát reméljük én.
0: És akkor jelentkezik. Nagyon köszönöm. Én köszönöm, minden jót, visszhal.
1: Visszhal magának is.
0: Falling Lies és az Ice Ice Baby most a retro.

0: reggeli retro rádió, benne a Kommunárt, az volt a Don't Leave Me This Way. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló!
1: Szevasz Csaba, neves Ferenc vagyok. Figyelj, de egy számot, hogyha nem gond, Kalocsára, nagybátyának, Tomás László, nagykorpárnak, barátnőmnek küldeni, sok boldogságot a tesónak is, nagy boldogságot, sok erőt, egészséget, mert mi 70 évesek vagyunk, de most töltöttük be, épp ebben az évben, és Toklás Lacinak Kalocsára, nagykorpárnak, Ibolyának. Dobjál valamit, hajrá, Fradi!
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra, szép estét!
1: Hello, szia!
0: Hevesi Tamás énekel, szólj rám, ha hangosan énekelek, a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Aventura, Judy Santos és az Obsession szólt. 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szervusz Csabi, szép estét kívánok! Sanyi vagyok Vászalatáról.
0: Szia Sanyi!
1: Szeretnék üzenni. Szia! Viola lányonnak szeretnék üzenni, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ma velem Veszprémbe, hiszen találkozhattunk Pirosékkal, meg Dénes Tomival, és sok-sok élménye gazdagodtunk, és innen kívánom nekik jó utat hazafele.
0: Nagyon szépen köszönöm a nevükben is.
1: Én is, hogy köszönöm, hogy vagytok, és hogy nagyon jó tényleg minden nap hallgatni titeket. Csabikám, neked meg jó munkát.
0: Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy hívtál. Szia-szia.
1: Köszi, szia-szia.
0: A Depeche Móddal megyünk tovább, szól a Strange Love itt a Retro Rádióban.

0: Egy szép számot szeretnék kérni a családomnak.
1: Milyen alkalomból, milyen üzenettel?
0: Hát kérlek szépen, a család szereti egymást, összefogunk. Meg hát tudod, úgy vagyunk vele, hogy két lányom van, egy vőm, meg egy unokám, és egy kasszán egy családdal vagyunk. Igaz, hogy külön lakunk, a lányaim Nyíregyházán laknak, én Kislétán, de azért együtt vagyunk állandóan. Szeretetben, békességben.
1: Kívánom, hogy maradjon így még nagyon-nagyon sokáig.
0: Hát jó lenne, mert már én a 80-an túl vagyok.
1: Ó, ezt a hangot alapján meg nem mondtam volna.
0: Hát lehet, ez, ugye, tudod, megmondom neked őszintén, van egy perced. Nem iszok, nem dohányzok, nem csavarodtam. Kiparkodtam normális jövőt élni, mert valamikor a kormányőrségén dolgoztam, tudod?
1: Hát meg talán a méhek, meg a méz is hozzájárul ehhez, nem?
0: Az biztos, hát tudod, mióta méhészkedek? 1959 óta.
1: Nagyon jól teszed, nagyon fontos munkát végzel.
0: Tanítottam is Baktalórendházán a szakiskolában 10 évet a méhészetet, és hát vagy 1000 ember tett nálam szakmunkás vizsgát annak idején. Én erre büszke is vagyok, hát nekem is volt. A legtöbb mély családom 240 volt valamikor.
1: Kívánok további nagyon-nagyon jó egészséget, és örülök, hogy hívtál.
0: Köszönöm, köszönöm, nektek is ugyanezt kívánom, kellemes hétvégével, Izabellának is, meg jó nyaralást, jó szabadságolást.
1: Szép estét, sziasztok.
0: Szia. Köszönöm, szia.
1: Már kedden kívánjuk a jó hétvégét, de hát hamarosan eljön. A Rockset és a Listen to Your Heart most a Retro Rádióban.

0: Rádiós. No, és az Informer után 8-kor hírek, aztán nyitom az Abaházi Presszót. Stól András a mai beszélgető társam. Érdemes maradni.
1: Műsorajánló.
2: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
6: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban!
7: Megválasztották az új köztársasági elnököt. Vasárnapig látható a Vazarelli kiállítás a Szép Művészetiben. Holnap is felhőtlen napos időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Nagyon várják a véradókat az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az ünnepet megelőző rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig vérkészítményekre ugyanúgy szükség lesz, mint máskor, az ellátásra fel kell készülni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, hogy aki vért adna, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegye. A pontos helyszíneket megtalálják a két szervezet weboldalain. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
8: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választ ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petelérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
7: Vasárnap zár a Vazarelli kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára életre hívott tárlatot már több mint 50 000-en látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul tehát az Abaházi Presszó. Visszatérő vendégem van ma, akivel nagyon sokat fogunk beszélgetni a munkáról. Stól András a vendég, töltöm az italt, indítom a zenét, és néhány perc.

0: pincák és közterek.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég.
2: Visszatérő vendég az Abaházi Presszóban, Stoll András.
3: Hello.
2: Hello, jó estét mindenkinek.
3: És nagy öröm számomra, hogy újra itt vagy, mert amikor legutóbb találkoztunk ugyanitt, akkor, mármint, hogy benne a rádió területén, akkor a Várkonyi Attilához, DJ Dominikhez jöttél, és mondtad, hogy hát te jobb, annyira szereted, majdnem azt mondta, hogy jobban szereted a Presszót, hogy mikor jöhetsz újra a Presszóba? Hát mondtuk, hogy amint van valami fontos történés. De körülötted még mindig van valami fontos történés.
2: Én meg azt hittem, hogy valamiért pikkelsz rám, vagy azt mondod, hogy valamiért elegem. Mit tudom én? Hát nem. Biztos van olyan, figyelj, azért én nagyon megosztó vagyok, tehát előfordulhat, hogy valakinek van valami olyan képe, hogy valamiért most éppen nem akar velem beszélni.
3: De én meg egy ilyen elfogadó ember vagyok. De egyébként tudod, mi szoktam gondolkodni veled kapcsolatban? Hogy vannak a nagy amerikai színészek, akiknek ugye vannak mindenféle ügyvédjük van, meg nem tudom, szervezőjük van, menedzserük van, és összerakják a napjukat, és valószínűleg neki csak fel kell ébredni, aztán majd mondják, hogy mit kell csinálni. De korán sincs annyi dolguk valószínűleg, mint neked, aki, mert ők nem járnak. Mert ők maximum elmennek egy forgatásra, igen, ami persze sokszor megtörténik. De te ugyanúgy jársz forgatásra, emellette azért még elég sokat színházazol, a szinkronról nem is beszélek, a műsorvezetés, stb. Stb. Neked van ilyened, aki összerakja a napodat, vagy ezt mind neked kell kezelni?
2: Hát a vicca volt, tehát a volt feleségem volt, aki ezeket úgy nagyon összerakta. Én kicsit meg is voltam ijedve, hogy mi lesz velem a válás után sok szempontból. De ez is az egyik volt például, hogy fogom rendbe tartani az értem, de aztán azon is gondolkodtam, hogy hát addig is ment a dolog. Tehát van egy nagy naptár, amin általában írott naptárral dolgoztam mindig, és akkor oda be vannak írva. Most már, hogy egyedülélő vagyok, vagy egyedülálló vagyok, így most már meg kell tanulnom a mobiltelefonon használni a naptár funkciót, így te is most be voltál írva fél órával már előtt.
3: És akkor még ez is ráadásul, hogy.
2: De ez öröm, mindegyik öröm. És egyébként az összes dolog öröm. Tehát ezt sokszor kérdezik, hogy bírom ezt meg, hogy. De hát ez megy 30 évem gyakorlatilag, tehát igazából ebben nincsen változás. És én élvezem. És ráadásul pont az, amit elmondtál, amiket felsoroltál, ettől nem az, hogy be kell menni becsekkolni, hanem az, hogy mindig valami más. Tehát most nekem ez egy kifejezett, nem mondom többször, ez egy kifejezett élmény ide eljönni, mert kíváncsi vagyok, hogy miről fogunk beszélgetni, és ez engem feltölt. Tehát nekem most inkább nekem ajándék, hogy itt vagyok, mint hogy a kedves hallgatóknak.
3: Hát szerintem azért nekik is. De ez engem mindig érdekelt, mert nekem nincs olyan sok feladatom, de sokszor azt érzem, hogy annyira összeér, hogy nemet kellene mondani, csak azt én nem tudok.
2: Én te? Sem. Nem.
3: Te nem?
2: Sajnos nem.
3: Na, mondjuk ezt sejtettem, mert akkor nem lenne ennyi feladatod.
2: Nem tudok, meg szerintem ez valami kisebb rendűségből fakad, meg hogy azt érzed, vagy azt élvezed, hogy szeretnek, vagy hogy szükség van rád, vagy hogy kíváncsiak rád. És ez az embernek jól esik.
3: Oké, de valahogy azért súlyozni kell mégis. Hát olyan mindent van, nem vállalhatsz el.
2: De olyan van. Figyelj, azért olyan van, hogy ha arra az időszakra már benn van egy próbaidőszak, azt soha nem csinálom. Egyszer volt életemben talán, hogy párhuzamosan próbáltam két előadást. Azt nem lehet. De az van, hogy mondjuk 10-től 2-ig próbálok, 3-tól 6-ig szinkronizálok, és este játszom 10-ig. Olyan van.
3: És könnyen állsz át?
2: Nagyon. Nagyon.
3: Egy feladatról a másikra?
2: Igen, és képzeld, ezért is gondolkodtam már, mert sokszor mondják azt, hogy vajon lehet-e mindent maximálisan teljesíteni. És én azt remélem, vagy az eddigi munkásságom, ha lehet ilyet mondani egyáltalán, az azt mutatja, hogy én mindig arra a momentumra koncentrálok, ahol éppen vagyok. És most ne bántódj meg, de ha innen kilépek, én ezt elfelejtem. Tehát nekem most ez addig tart az Abaházi Presszó, ahova nagyon szeretek bejönni, nagyon szeretek veled beszélgetni, de onnantól, hogy nem arra fogok gondolni, hogy
3: mi a következő feladat.
2: És akkor meg csak arra gondolok. Tehát nem gondolkodom arra, hogy hova fogok most innen utazni, és hogy holnap hogy megyek majd.
3: Meg arra, hogy mi volt ezelőtt másfél órával.
2: Nem. Arra ott van az autó, ami ülök benne, hogy ez kitisztul.
3: És nem is feltétlenül erre gondoltam, hogy így nem érnek össze a dolgok, de úgy viszont súlyozni kell, hogy egy szintet már nagyon régen elértél, tehát hogy mit vállalsz el, és mit nem vállalsz el, vagy mit vállalhatsz el, abban például egyedül döntesz?
2: Ez is nagyon érdekes, mert ezt bármilyen fura, és talán ezt a hallgató is most meglepődik ezen, vagy nálam van ez így, személyesen, hogy ezt belülről nehezen látod. Tehát inkább te látsz engem kívülről, vagy ti láttok engem kívülről, hogy mi az, amit már megcsinált, vagy megcsinálhatott. Én belül még ugyanaz az ember vagyok, aki a főiskoláról kijöttem, legalábbis remélem. Ezért bennem nincs ilyen, hogy én most. Azért kérdez ebben most nagyon, mert most szerintem ez nem reklám. A Ted, volt ez a film, a Ted meg a Ted 2, tudod, amikor a Mackó van, és a Mark Wahlberg volt a fickó.
3: És te voltál a magyar hangja.
2: Igen, és ebből én vagyok a Mark Wahlberg, bizonyos, mert sokszor más, a Széles Tomi szoktam szinkronizálni. Oké, de most engem kértek föl, miután a TED-ben én voltam, és hát egy elmondhatatlan baromság, ez rajzfilm. Tehát kicsit olyan, mint a Fater, meg a vannak ezek az amerikai rajzfilmek, tudod, hogy ilyen borzalmak. Tehát ilyen tényleg
3: tehát a legalja. Nem gyerekeknek szóló rajzfilmek,
2: hát
3: igen.
2: Hát ezek végig dzsangáznak benne, tehát arról szól, hogy ott kettő. Na, de valami mérhetetlen hülyeség, majd mást mondtam. De én ezt, nekem ez nem derogál. Tehát én kifejezetten élvezem. És most ma mondta a rendező hölgy, nem mondok nevet, hogy van egy színésznő, aki azt mondta, hogy ne haragudjunk, de ő neki ez nem.
3: Tehát jó, mondjuk nők esetében igen.
2: Meg például ő is mondta, hogy a gyereke, hogyha esetleg mondjuk a gyerek ezt nem nézheti szerintem, de ő például azt mondta, hogy neki ez nem üti meg azt a mércét. Én meg ezzel elfogadom, oké, mindannyian mások vagyunk, de én mérhetetlen jót röhögök rajta.
3: De neked akkor nem is kell egyeztetni ezt senkivel? Tehát nincs senki, aki nem tudom, a színházban bárhol olyan főnököd, aki tévében, aki azt mondja, hogy azt azért ne csináld, hogy.
2: Nincs. Hát szerintem a televízióban azt én kötöttem ki, vagy mi kötöttük ki több műsorvezetőtársunk, hogy nem szeretnénk semmiféle nyílt politikai állásfoglalást. Tehát nem állunk oda valami kampány mellé.
3: De akkor nem is kötelező ezt megcsinálni, nem. És dönthetsz arról, hogy igen vagy nem.
2: Így van, de soha nem volt egyetlen kérés sem egyébként. Hál' Istennek.
3: Jó, igazából ez nagyon érdekelt, hogy hogy rakod össze egy napodat, de ez, hogy te ezt minden pillanatát élvezed a napodnak, és minden percedben van osztva, és azt is tudod élvezni, az azért irigylésre méltó.
2: Az nagyon mérhetetlen szerencsés alkat vagyok. Tehát én minden szempontból.
3: Alszol eleget egyébként?
2: Képzeld el, hogy most azt veszem észre, hogy egyre kevesebb alvás elég valahogy. Hogy valahogy pihen, nem tudom, lehet, hogy a kor miatt, hogy valahogy az van, hogy olyan, ha 12 körül lefekszem, akkor nem probléma az, hogyha 6 vagy 7 kokelni kell, elvileg olyan kipihentem. Kerek föl, régen nem volt ez így. Még néha rám jön azért az, hogy jó lenne aludni, de szerintem az inkább a rossz lelki állapottal kapcsolatos.
3: De napközben nincs olyan, hogy elszúnyókálsz? Nincs ilyen sziesta?
2: Ma a Bellával aludtam. A Bella, ugye ő 4 éves, és ő még igényli az alvást, és akkor egykor jó kifárasztottam direkt, mert marha meleg volt, és akkor a medencébe úszkáltunk jó sokat, azért, hogy el tudjon aludni, mert különben kis genya, és akkor nem alszik el.
3: De, és akkor milyen jó cikk fog ebből születni, mit mondott?
2: Hogy beszél a gyerekéről? Hát, ha még tudnák, hogy beszélek róla, de azt nem mondom, de a családom tudja, és ezen mind nagyon jókat szoktunk nevetni. Oké, de hogy ma aludtam vele, és az is nagyon jól esett. De utána már fölébredtem, és már egy kicsit mozgattam a kezem, hogy kelj már be.
3: Mámonom. Kis szünet, aztán folytatjuk Stól András a vendég, itt a Retro Rádióban, az a Bázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Tóth András a vendég, elkaptam egy mondatodat, amióta egyedül élő lettem, így mondtad, aztán kijavítottad magad, hogy egyedül álló.
2: Hát elváltam, hát ezt mindenki tudja.
1: Hát oké, de ez azt jelenti, hogy akkor te most egyedül vagy? Mert neked mindig volt, hogy amikor nem először váltál el életedben, de mindig volt valahogy aztán egy következő, akivel együtt éltél.
2: Igen, de ez most ez egy nehéz válás, vagy ez nekem lelkileg egy nehéz dolog. Sokkal nehezebb, mint ami eddig bármikor volt.
1: De ez most mitől nehezebb?
2: Erről hát beszélsz? Attól, hogy beszélhetek róla, igazándiból nem sokat szeretnék, már csak azért sem megegyeztem a vicából, hogy nem teregetjük ezeket a dolgokat.
1: Neked mitől
2: nekem
1: nehéz?
2: Nekem attól nagyon nehéz, hogy nem maradtam még egyedül. Uh-huh. Meg hogy ugye ez nekem 48-58 éves koromig tartott, és az nagyon nem mindegy. Tehát most elkezdeni egy új életet, többek között ezért volt a nagy ő utána, hogy hát ha még valami, sok minden más oka is volt, de ez is benne volt, hogy talán, mert hogy nehéz, de egyébként majd beszélünk a furcsa párról,
1: okay.
2: És az nagyon érdekes, hogy a színdarabok engem hogy találnak meg, vagy hogy azt szoktam mondani, hogy nem nagyon van a drámairodalomban olyan szerep, ami valamilyen módon ne stimmelne már az életemre. És ott is vannak mondatok, hogy tudod mi a legszomorúbb, hogy én még mindig szeretem. De évek óta nem működött, és mégis. Én nem akarok elválni. És akkor ez olyan, mintha a Stóll András mondaná, és szerintem egyébként ettől lesz jó egy előadás, hogy hirtelen nem tudják most, hogy most mi van, ez most az ő, vagy ez most a szerep, vagy... Szóval ilyenek. És akkor ez, tehát én 58 évesen tapasztaltam meg azt, amit az ember általában szerencsés esetben megtapasztal 22-23 évesen.
1: De eddig, hogy most nyilván annyit árulsz el, amennyit tudhatunk, de hogy eddig úgy volt, hogy nem maradtál egyedül,
2: nem,
1: tehát bármelyik válásod után, vagy egyik kapcsolatból a másikba mentél bele?
2: Kicsit igen, kicsit nem, de mondom, a kor nagyon sokat számít. Tehát mondjuk azért, mit tudom én, 35 évesen az ember ránt kettőt a vállán, nyilván megéli azt
1: meg
2: a fájdalmat. Meg
1: hogy egyedül maradt.
2: Az is benne van. Meg megéli azt a fájdalmat, ugyanúgy a szakítás fájdalmát, vagy azt, hogy az elhagyás, vagy az elhagyatottság fájdalmát, vagy azt, hogy ő jött el. De akkor ott van még, azt mondod, hogy oké, hát még megyünk tovább, és akkor majd jön egy másik vonat, ahogy ezt szokták mondani.
1: De és akkor most fizikailag, tehát úgy értsük, ahogy mondtad, hogy te most egyedül élsz, tehát hogy...
2: Igen, egyedül élek.
1: Nincs senki otthon, amikor hazaérsz.
2: Aha. De akkor... van, a kutya, Csili, a kutya.
1: Akkor ezért vagy keveset otthon, mert...
2: Nem, hát eddig is keveset voltam otthon, de ebbe, ha belegondoltam közben, meg nem is velem, nem is nagyon lehet együtt élni. Tehát ezen is sokat gondolkodtam ott a nagy ő kapcsán is, amikor a Krisztával beszélgettünk utána, hogy én tényleg annyit megyek, hogy reggel 8-kor eljövök, és este 11-kor hazajövök, és ez egy darabig jó pofa lehet valakinek, meg lehet ezért rajongani, de aztán ez elfárad, érted?
1: Igen, várhatja majd valaki, hogy ez majd valamikor véget ér, de ez nem ér véget.
2: És tök érthető, érted, hogy azt mondja, hogy oké, de hát itt nincsenek, hogy mondjam, nincsenek közös nyaralások, nincsenek, tehát semmi nincs, Bandi dolgozik.
1: De ezen nem kell változtatni, vagy nem akartál változtatni?
2: Nem
1: vagy?
2: Tudok, valószínűleg ez egy ilyen work alkoholik dolog, nem tudom. Meg ez, amit mondtam neked, biztos ez is benne van, az önzés, meg a magamutogatás, meg az önszeretet, tehát sok mély járok pszichológushoz, tehát ezzel nincsen baj. Meg olyan, de aztán ez is lehet, hogy én ezzel emögé bújok, hogy olyan, hogy nekem talán ez, én ezért vagyok talán. Tehát nekem ez a dolgom.
1: Hát nyilván nézőként, hallgatóként, nem tudom, követőként, bármi, ez egy tök jó dolog, hogy te mindig vagy, és ott vagy, de közben ebbe belegondolni, hogy te ezért mit áldozol fel?
2: Mindent. De tényleg.
1: Hát az a kérdés, hogy majd a végén, amikor az elszámolás van, akkor te mit fogsz gondolni? Ez megérte? Nem érte?
2: Nagy kérdés, igen. Ez azért sokszor eszembe jut, hogy vannak most már, ugye nyilván a koromból fakadóan, vannak olyan barátaim, akiknek kirepültek a gyerekek, ahogy ugye mondjuk a Luca meg a Rebeka nekem kirepült.
1: Igen.
2: És most ők élik az életüket, a második életüket. Tehát akkor mennek és oda mennek, ahova akarnak. De nekem a munkám se ilyen, érted? Tehát én nem egy vállalkozó vagyok, akinek akkor is ketyeg a számla, hogyha két hétig Balatonon vitorlázik. Én csak akkor keresek pénzt, hogyha arccal, hanggal, testtel
1: dolgozol.
2: Testnedvekkel. Most én nem viccelek, tehát a könnyel, az izzadság, nem tudom, tehát ha én ott vagyok. Ha nem vagyok ott, akkor nincs pénz.
1: De mikor voltál utoljára szabadságon, amikor azt mondtad, hogy a következő egy hétben, három napban, két hétben semmit nem fogok csinálni?
2: Nem volt ilyen.
1: Soha?
2: Hát biztos volt valamikor.
1: Nem nézel lábat lógatni a tengerpartra?
2: Úgy gyűlölöm, hát borzalmasan unom.
1: Akkor felmenni egy hegy tetejére és csak nézni?
2: A... De úgy mennék, ha puska lenne a vállamon, de egyébként a néha menjen fel a fene. Hát mi a francnak másznak fel? Úgy összevesztem, képzeld el egy hegymászó hölgyel, aki egyébként nagyon szégyenem. Mert egyszerűen annyira irritál, hogy ott meghalnak, hogy mi a francnak mennek oda. Tehát én szinkronizáltam hát a K2-t, nem a fenét, nem. Én szinkronizáltam a K2-t, oda azt nem lehet megúszni. Hmm. Tehát az olyan nincs.
1: Hát páran túlélték már.
2: Okay, értem, de hát... És közben annyira ostoba voltam másnap, amikor átgondoltam, hogy hiszen az ő hírete meg ez, hát ő neki meg az a, ugyanaz a, ugyanolyan elhivatott is.
1: Hát látod, én meg most mondhatnám neked, hogy minek dolgozol ennyit, ezért tartasz ott, ahol nem tudom, tehát, hogy bármit mondhatnék, de hát ki vagyok én, hogy kritizáljalak
2: meg. Teljesen igazad.
1: Kis szünet is folytatjuk, Stóla András a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Stoll Andrással beszélgetünk, hallod, veled még veszekedni se lehet. Hát akkor azt mondod, hogy teljesen igazad van. Hát legalább mondd azt, hogy nincs igazad, hogy nem más.
2: Vannak olyan témák, amiben azért jobban belállnék, de ebben sajnos azt kell, hogy mondjam, igazad van, és ráadásul az élet téged igazol.
1: Hát de egyébként azt tapasztalod, hogy neked vannak-e irigyeid? Tehát nem. Akik ugyanazokat a munkákat szerették volna megkapni, de te kaptad meg?
2: Nem, soha nem találkoztam ezzel. Soha. Tényleg, nem is gondolkodtam még ezen.
1: Mert szerintem biztos van, aki szeretne legalább fele annyit dolgozni, mint te.
2: Figyelj, amikor én még fiatal voltam, akkor a pipa volt mindenki arra, hogy a Cserhalmi, a Tyutyú, a Szamóca, már mint az Eperjes Károly, meg a Csámpi, hogy minden filmben, meg a Básti Júli, meg az Udvaros Dorottya, hogy minden filmben azok vannak, akik a katonában voltak, és hogy pedig biztos vannak, lehet, nem tudom. Ez egy ilyen szakma, hogy valakit egyszer csak elkapnak, és akkor azt viszik. Nekem máznim van, mert gyakorlatilag a főiskola óta gyakorlatilag visznek. Ha szünet volt, az általában a saját hülyeségem miatt volt.
1: Sosem volt olyan, hogy azt érezted, hogy ebben most nem tudtam beletenni magam? 100%-osan?
2: De, volt olyan. Színházban. Volt olyan előadás, azt nem szerettem egyszerűen, nem is ment sokat. Tehát az általában nem volt jó. Valamilyen oknál fogva.
1: Vagy azért nem miattad nem ment sokat.
2: De hát biztos én is benne voltam. Egy színház azért az olyan, mint a pörkölt. Hogy abban minden összetevőnek jónak kell lennie.
1: Tehát és ha valami rossz benne, akkor az egész rossz lesz.
2: A fenébe, a kukába az egész. Meg ez olyan érdekes, ezt a szerepálmot szokták kérdezni. És akkor mindig mondom, hogy én azt gondolom, hogy ostobaság a szerepálom. Mert nem biztos, hogy én ugyanazt gondolom magamról, mint amit te látsz belőle.
1: Persze.
2: Menjünk csak konkrétan. Tehát én azt mondom, hogy szeretném eljátszani mondjuk a Lír királyt, amire te már azt mondod, hogy ez semmi köze nincs a Lír királyhoz. De amíg azt mondjuk, hogy oké, azt mondja, te is azt mondod, hogy szerintem is jó, akkor jön egy rossz rendező, akivel nem találod meg a hangot, vagy nem azt az elképzelést gondolja a szereplő, vagy az előadásra, amire te, de még az is lehet, hogy a rendező is jó. Csak a színház az olyan, hogy vagy fölizzik az a rohadék izzó fölötted a tehetségtől, vagy nem izzik föl. És ha nem izzik föl, akkor nem tudsz mit csinálni. És akkor mi értelme volt a szerepállomnak? Úgyhogy mindig azt mondom, hogy amit elém tesznek olvasópróbán, az a szerepállom. De ez egyébként ugyanaz, amiről beszéltem, hogy akkor arra koncentrálok.
1: De akkor mitől van az, hogy volt olyan, amit kevésbé szerettél?
2: Mert az, hát nem én hoztam a szerepet magamra.
1: De hogyha
2: szar volt a darab. Szar volt a darab, én is szar voltam, a rendező is sem volt a toppon. Nem szerettük az előadást egyszerűen. Ilyen van, de az nem is megy.
1: Akkor ez ilyen kötelező volt, tehát hogy meg kellett csinálni?
2: Hát hogy ne? Hát hogyha egyszer az ki van írva, hogy most már pedig ezt az előadást, hát ugye mondjuk egy színházban, hogy főleg, hogyha tag vagy, akkor ugye van 5 bemutató, ott az nincs változás. Tehát azt tudod, hogy február 8-ától kezdve te elkezded majd a harmadik Richárdot próbálni. Most direkt mondtam, az mondjuk nem annyira kellemetlen darab. De mondjuk, hogy és elkezdett próbálni, és hát nem jött össze, ez nem jó. De ilyen a legjobb színházokban előfordul egy-egy tüfli. Ilyen van.
1: Tüfli.
2: Hát vagy mondhatunk, de az a baj, hogy bukni nem nagyon lehet Magyarországon. Tehát a néző mérhetetlen elfogadó. Maximum nem ajánlja a barátjának, vagy azt mondja, hogy hát ez nem volt annyira jó, de mindig tapsolnak például.
1: De egyébként, ha nem is szerepálmokról beszélünk, de kajtatsz munka után? Nem. Tehát, hogy van olyan, amire azt én szeretném megkapni, az nem. Az de jó lenne.
2: Én egyszer volt a kincsemet, azt nagyon eljátszottam volna.
1: Hát mondjuk az passzolt is volna.
2: Ezt mindig el is mondom.
1: Igen, helyen vagy.
2: De kicsi voltam hozzá, meg öreg.
1: Kicsi és öreg.
2: Úgyhogy látod,
1: a filmvásznon mindenki nagy és fiatal.
2: Kézzel, de az olyan vicces. A Tom Cruise az nagyon picike, ezt mindig úgy mutatják, mint a nagy lenne. Nagyon vicces.
1: Hát, de te érzed ennek a hátrányát? Most már előjött az előbb a kisebbségi komplexus, meg most, hogy alacsony vagy. Tehát
2: de hogy volt alacsony, 178 centi vagyok, csak hát nagyon rosszak az arányaim. Tehát rövid a lábam, és nagyon nagy a felsőtestem, ezért senki nem hiszi el. Viszont ezzel nagyon sok pénzt nyertem már.
1: Hogy lehet ezzel pénzt nyerni?
2: Hát úgy, hogy azt mondom, hogy 178 vagyok, és azt mondja, hogy nem vagy annyi. Én mondom, akkor fogadjunk, és akkor fogadunk. És akkor lemérnek, és az vagyok.
1: Milyen hülyeség?
2: Hát persze, hogy hülyeség, de hát a hülyeségből
1: csak te jobban tudod, hogy milyen magas vagy.
2: Na jó van. Jó. Még egy másodperc, és le kell zárnod.
1: Nem, ezt most hallgatóknak el kell magyarázunk, mert nem fogják érteni.
2: Ja, hogy ment itt a monitoron.
1: Igen, miközben beszélgetünk, megy az adás, nyilván mi most felvételt készítünk, mert te valahol máshol vagy abban a pillanatban, amikor ezt a hallgató hallja.
2: Igen.
1: És hát az adásnak éppen véget ért egy dal, és azt jelezte.
2: Ja.
1: Tehát dolgoztál te rádióban, ezt, na, és talán ugyanezzel a programban.
2: Á, de hogy is.
1: Ja, te nem kevertél a
2: adást? Dehogy kevertem, de hogy én csak pofáztam a mikrofonba reggel.
1: Ezt elmesélem a hallgatóknak, mert ez nagyon érdekes volt. Én akkor egy másik rádióban dolgoztam reggeli adásban a Vágópirossal, akivel közösen jöttünk el egy bizonyos rádióból, és meghívtunk téged a reggeli műsorba, és hát nyilván nem beszélhettél róla, de mondtad, hogy hát most lesz egy olyan munkát, hogy nagyon meg fogtok lepődni, ti aztán főleg. Mondtad nekünk. És eltelt, nem tudom, 3 nap, és minden óriás plakátok hirdették, hogy a Klassz FM reggeli műsorába beültél. Amikor már az online ment.
2: Az csak online ment, igen. De ez is marha érdekes dolog volt, hogy az hogy engem hogy talált meg, és akkor pont az volt egyébként, hogy az egyik kapcsolaton véget ért, és kezdődött az új. És az is egy, mint egy ilyen Isten ajándéka volt, hogy ott egy évig ott elbohózkodtam reggel.
1: Reggel 6-tól.
2: Oké, de közben ez mégiscsak adott egy olyan anyagi lehetőséget, ami meg tudta teremteni azt, hogy később, hogy lábra tudjon állni ez az új család.
1: Hát oké, de azért reggel 6-tól 10-ig egy színésznek,
2: reggel aki... Hát úgy volt, hogy reggel 9-ig tartott direkt az a műsor, hogy én 10-re beérek a próbára. Ja, tehát akkor az egy picit megspékeltük, hogy reggel ugye 17:30-ra mentünk a rádióba. A 9-ig ott voltam, átértem 10-re próbálni, 2-ig próbáltam, 3-tól szinkronizáltam, este játszottam, hazaértem 10-re, keltem reggel 5-kor, mentem rádióba, és akkor
1: az egy vicces év család volt. Lehetett.
2: Na látod, akkor még az elején volt, az még kibírta.
1: Na jó. De talán nem véletlenül tartott csak egy évig ez a műsorvezetéses történetünk.
2: De az nem miattam volt. Az úgy volt, hogy elmentünk nyári szünetre, és soha többet nem láttuk a tulajdonost. Ez így történt.
1: Tudnék mesélni.
2: Tudom, ezt tudom, ő híres ezekben a dolgokban. Amikor Balázsik sokat szoktak erről beszélni, igen.
1: Kis szünet, és aztán folytatjuk. Stoll András a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Műsorajánló.
0: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Retro Rádió. Lehet számtalan hely, ami szebbé.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Stoll Andrással beszélgetünk, és aki azt gondolta volna, hogy nincs nyáron aktualitás a Stoll Andrásnak, nagyon nagyot tévedett.
2: Van.
1: Mert mit csinálnak a színészek nyáron? Vagy forgatnak valamit, mm-hmm. vagy pihennek, mert hogy jön majd a következő évad. Vagy van a Stoll András féle fajta színész, aki még nyáron is egy új előadásra készül.
2: Igen, furcsa pár, Centrál Színház. Hát a Centrál régóta játszik, vagy Keszthelyen, sokáig Keszthelyen játszottak, és aztán átköltöztek Szigligetre, uh-huh. ami egy elmondhatatlan klassz hely. Maga Szigliget is csoda jó, és ez a Várnál van egy nagyon jó kis szabadtéri uh-huh. színház. És akkor azt csinálja mindig a Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója, vagy tulajdonosa, nem tudom mi a titulus pontosan, hogy tart egy előbemutatót, június 10-én volt ez a Centrál Színházon belül, egyetlen uh-huh. egy előadást, tehát addig bepróbáljuk,
1: aha.
2: és akkor, hogyha az olyan, akkor azt leköti Szigligetre, és 8 előadást játszunk most ott, 8-ától 15-ig. Ugye most ez kedv van, akkor még egy pár előadást lehet, még 5-ször lesz, azt hiszem.
1: Mitől más a ti furcsa párotok?
2: Hát attól, hogy az
1: mert ezt páran már játszották, meg volt tévé, vagy film is belőle.
2: De csak minden előadás más, attól, hogy más a színész. Uh-huh. Tehát más a rendező, más energiák jönnek ki, mást uh-huh. jelentek én, mást jelent a Robi. Például szerintem nagyon vicces, hogy ugye ez arról szól van, a Walter Matthau és a Jack Lemmon játszották eredetileg, és akkor a Matthau volt a nagy hangú, nem tudom, rendetlen, majdnem kiöntöttem a pultra.

0: a nagyhangú rendetlen izé, és a Jack Lemmon volt, aki szerény-szende, akit éppen elhagyott a feleség, és ebbe belehal. Most első hallásra nagy valószínűséggel rámosztanátok a nagyhangú vehemenst, és a Robira a kis csendeskét, és ez nálunk pont fordítva. És nagyon-nagyon vicces az, ahogy a Robi kiakad az én nőies, vagy hát ilyen szervilis mutatásomtól. Szóval ez egy jó előadás, és aztán most visszatérve, amit mondtam, valahol azért megint pofán csap, érted? Mert ez éppen arról szól, hogy a fickó, van öt barát, akik kártyáznak, pokereznek, és megjön a hír, hogy a Félixet, akit én játszom, elhagyta a felesége. És hogy keresik, mert nem tudják hol van, lehet, hogy öngyilkos lett, mert hogy ekkora barom. És akkor megjövök, és elkezdem mondani, hogy vége az életnek, te, és elkezdek nyafogni. És aztán szépen, ahogy ezek ketten együtt maradnak, és nem akarok róla többet beszélni, de közben meg mégis egy picit pofán csap, hiszen egy friss válás után vagyok, és tudok úgy beszélni, vagy tudok olyan érzéseket kihozni magamból, amiket az ember gondolt. És nagyon vicces, hogy én a Robival nagyon sokat beszélgettem abban az időben, amikor, és hogy itt is erről szól, hogy megbeszéljük, hogy szerinted mit csináljak. És azt mondja, hogy, és van rengeteg ilyen, hogy szerinted föl kéne hívnom Francis. Nem kéne felhívnom Francis.
1: Hát ez csak ez megy a darabban, és közben
0: és az élet ugyanaz.
1: Ezt megbeszéltétek civilben.
0: A legvége meg az, hogy a leges legvége az meg az, hogy feleségek jönnek, mennek, de a barátság az barátság. Na, szevasz öregem. És akkor ott meg ott állunk, és ott tizedikén, ott mind a kettőnknek folyt a könnye. Nem az asszonyokról, persze, hanem az, hogy ott áll egy-két ember egymással szembe, 40 éves barátsággal, 40 éves munkával, és azért ez nekünk baromi szép pillanat.
1: Ebben tudod, mi az érdekes, hogy a Földi Robival tényleg ti össze vagytok kötve. Igen. Ezer éve. És ráadásul nem is csak színészként, hanem ő rendezett is téged.
0: Tehát, na most kapaszkodj meg, csak rendezett.
1: Jó, hogy nem játszottatok még
0: soha együtt. Az Angyalok Amerikában voltunk mind a ketten benne, de nem találkoztunk színpadon.
1: Tehát eddig csak valami fölé alárendelt szerepet, vagy szerepben voltatok.
0: A kettőnk, és nem azért, mert ezt kikérem magamnak, hogy fölé alárendelt, hanem a kettőnk között nem így működik. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy én színész úgy gondolkodom, hogy a rendező nálam eszik-iszik. Tehát amit ő kér, az van.
1: Értem.
0: Akkor is, ha azt gondolom, hogy ez nem jó. Akkor is meg kell próbálnom, mert ő látja nagyba egészbe a táblát. Tehát mint egy festő, hogy hátralép és látja a táblát, a kis kék szín nem tudja, hogy most éppen ő jó helyen van, vagy nincs. Ezért én mindig kipróbálom azt, de közben nyilván színészként, vagy már rutinosabb rókaként azért érzek én is dolgokat a szituációban, és akkor mondom a Robinak, hogy figyelj, Robi, szerintem ebből akkor szerintem ez nem így van, és akkor jön az, hogy majd te lendeded, jó? És aztán másnap reggel bejön, és azt mondja, hogy figyelj, szerintem próbáljuk ki. Azon, mert nem is van hülyeség. És akkor nekiállunk, és akkor én mosolyogok, ugyanígy, mint te. Ő is mosolyog, mert tudja, hogy én mosolyogok, és mind a ketten értjük a másikat.
1: És amikor ezt hallgatja, és
0: akkor és így le.
1: De hogy így parodizálod, akkor
0: az a parodizálás.
1: Abból nincs probléma.
0: Nincs. Figyelj, mi meg leszünk egymásnak, amíg élünk. Tehát itt nem történhet olyan kettőnk között, hogy ebből bármiféle szakítás legyen. Nem történhet.
1: Lemegy ez a néhány előadás ott Szigligeten.
0: Igen.
1: Utána mi lesz a sorsa? Mennyit számít az ottani siker?
0: Nagyon sokat. De már ebből az előbb bemutatóból lehet látni, hogy hát azért ez most megint szerintem egy ilyen új őrült nők lesz.
1: Igen?
0: Aha. Tehát tényleg, maga a darab is nagyon jó, ez a Neil Simon, ez egy, úgy kell elképzelni, hogyha valaki, mint a magyar Molnár Ferenc, tehát az, ami le van írva, el kell mondani, és az működik.
1: Tehát nem lehet átírni, nem
0: nincs értelme, nincs
1: átfordítani.
0: Annyira pontos, és annyira jól poentíroz. Sokszor most a Robi például, mint színész, ez nagyon érdekes volt, mert ugye állna rendez.
1: Igen.
0: De hát most ott állt mellettem, és színész volt. És akkor püffögött ott, mint egy színész, hogy ez nem jó ez a mondat. Mondom, Robi, de mondd el, mert jó az a mondat, mert az azért van, hogy utána ezt tud mondani, és az csattanjon.
1: Jó,
0: akkor csináljuk. De csak azért, mert éppen nem tudta jól. Nem volt még meg. És akkor problémázott. Nagyon vicces, hát ő agyonvágná azt a színészt, aki úgy próbál, ahogy ő. Vicces.
1: Szokták mondani a színészek itt ebben a székben ülve, hogy...
0: Hazudnak.
1: Dehogy is. Mindig azt mondják, hogy a 8.-10. előadást kell megnézni, mert változik a darab, vagy addigra érik össze. Hát ugye most azt mondtad, hogy volt júniusban egy bemutató, ugye most van néhány előadásod Szigligeten.
0: Igen.
1: Szigligeten már érdemes megnézni?
0: Abszolút.
1: Vagy ezt
0: már
1: meg kell várni?
0: Már a június 10-ét. Ez egy, különben ez egy, hogy mondjam, ez egy ilyen... Nyilván persze, amikor akkor nyugszik meg a színész a 8-10 előadásnál, de például a premier az mindig egy ünnep. Aha. Tehát azért abban benne van akkor 6-7, és a főleg a főpróbáit már semmi mással nem foglalkozol. 10-től 2-ig, 6-tól 10-ig azt próbálod. Tehát nincs más. És azért az ott van egy plusz energia, egy plusz összeállás. Én azt mondom, hogy egyébként a premier nyilván lesz nálam egy jobb előadás, de a premier után már, ha nem nézi a rendező, akkor bizony már elkezd elkanászodni a dolog. És akkor itt megint az jön elő, hogy vagy-e annyira intelligens, vagy vagy-e annyira ízléses, meg egyáltalán van-e jogod ahhoz, hogy, hogy te piciket változtass, amikor nem ez lett bepróbálva. És az nem azt jelenti, érted? Ha elkezdesz egy kicsit máshogy játszani, akkor más az előadásnak a mondani valója. Tehát tessék szépen tisztességesen játszani, kollégák!
1: Kis szünet, és folytatjuk Stoll Andrással itt a Retro Rádióban, a Dobázi Presszóban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén-nyáron tovább.

0: Személyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: Metrorádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
0: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
1: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
6: Változik a köznevelési törvény. Részleges napfogyatkozást láthatunk holnap este. Esőre a napokban nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
7: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyék a suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
6: Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a kataniai reptéren eddig is csak kevés repülő tudott fel, illetve leszállni, a légiforgalmat pedig most teljesen felfüggesztették holnap délelőttig. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni, turisták ezrei rekedtek a szigeten. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Stoll András. Néhány perces folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Stoll András, a mai beszélgető társam. Én szoktam mondani, hogy én szeretem a színházat, csak ritkán van lehetőségem színházba menni. De téged például, nem mondom, hogy sokszor, de többször láttalak a színházban. Például az Őrült Nők ketrecét többször is megnéztem. Még a gyermekeimmel is megmutattam azért, nekik. Hát amikor már kellően nagyok voltak, és egy kicsit úgy értetlenül álltam a dolog.
2: A sikere miatt?
1: Hogy ezen mit szeretnek? Nem. Hogyha valami ennyire megy, akkor azt miért kell abba adni? Persze tudom a hátterét, meg az elmaradása, stb. De azt gondolom, hogy egy ilyen sikeres darabot valaki biztos átvenne, vagy valahova beengednék, hogy csinálják, mert hogy baromira megy. Hát olyan nehezen szereztem jegyet, hogy
2: ez nagyon. Így volt. De közben meg nagyon nehéz, mert nagyon sok ember van benne. Rengeteg ember van benne. Nagyon nehéz ezt egyeztetni. Az, hogy ez bevállalja egy színház, szerintem az szinte lehetetlen. És ráadásul egy előadásnak van egy élete, ugyanúgy, mint egy embernek. Megszületik, megvan a premier, utána megy, van egy felfutása, aztán az elkezd megöregedni, elkezd elfáradni. Már ez az előadás, amit 450-szer játszottunk, ez messze nem az az előadás volt, mint amit az elején bemutattunk.
1: De ettől a sikere még megvolt.
2: A sikere megvolt, de mégis. Szóval én azt gondolom, hogy ez jól van így. Megérte a magáét. Ráadásul olyan, mint hogyha a csúcson hagytuk volna abba.
1: Ez mondjuk igaz. Tehát, hogy azt a közönség nem élte meg azt, amit ti belülről, hogy fárad.
2: Igen, szerintem fáradt. Szerintem mindenki tudta, hogy fárad. De ettől függetlenül egy nagyszerű adás, és én soha nem is akarom, és nem is fogom tudni kitörölni. Nekem az életem meghatározó előadása lett ez.
1: Abban nem is voltak ilyen, nyilván voltak kettőzött szerepek, de például
2: ami kettőnket nem.
1: A Hevér Gábor
2: szerepét is, a engem, azt nem.
1: Amikor ez színpadon volt,
2: ez akkor... Ez mind a 490, nem tudom hányszor,
1: az akkor mindig, ott voltatok mindig.
2: Igen. Az volt egy vicces dolog erre, azt hittem, hogy erre fogod az egészet felhúzni az elején. Fehér Balázs Benő játszotta a fiunkat egy darabig, aztán majd utána, ugye, hát ez is volt, hogy rengetegen jöttek, mentek.
1: Tehát,
2: na mindegy. És nagyon büszke volt ez a reződ, és szólt a főiskolán valamelyik, nem tudom, a hangtárba, vagy nem tudom mi, valamelyik haverjának, hogy jöjjön és nézze meg. És megnézte, és kérdezte, hogy na mi volt? Hát azt mondja, nem tudom, hát hogy annyira nem. De mondta, és a Stoll, hát figyelj, valaki ilyen adottságokkal szerintem ugyanígy eljátszotta volna. Hát ilyen adottságokkal biztos.
1: Ennyi. Neked könnyű, mert te tudod.
2: De ez olyan jó, nem?
1: Igen.
2: Nagyon rögtem rajta.
1: Na, igen, ez könnyű zenére szoktam mondani, amikor mondják a komoly zenészek, hogy a könnyű zene könnyű. Annak, aki tudja egyébként.
2: Igen, tehát, igen, ez is micsoda hülyeség, te mondjuk a könnyű műfaj, az operát, hogy az milyen nehéz, te?
1: Igen,
2: az énekelni, táncolni, igen. Nyomni, zenés műfaj. Kemény. Jól csinálni, kemény.
1: És ennek az Őrült Nők ketrecének, mert egy ilyen olyan összetartó társaságnak tüntetek, hogy annak van utóélete, ti találkoztok egymással, beszélgettek,
2: van nem. A színház nem ilyen.
1: Ez nyilván, én azt képzelem el, nekünk itt a Presszóban is van egy messenger csoportunk, ahol egymással beszélgetünk. Azt gondolom, hogy az előadások kapcsán is van valami, nem tudom, olyan fórum, ahol ti egymással beszélgettek, nem. Akár az adott előadásról.
2: Nyilván, és mi soha nem fogjuk egymást elfelejteni, vagy eleszteni, vagy mondjuk a Gáborral, amikor találkozunk, azért csak végigéltünk a Nemzeti Színházban, is nagyon nagy élményeket, Mohácsi rendezéseket, csodálatos előadásokat
1: Gábor,
2: csináltunk.
1: Hevér Gábor.
2: Hevér Gábor, igen, bocsánat. Tehát ez a mi köztünk a viszony, az nem fog megváltozni. De az szörnyű, hogy a színész barátság az ilyen. Nekem a legjobb színész barátom a László Zsolt. De nem játszunk együtt, ő a Radnótin van, én itt vagyok, és gyakorlatilag egy évvel telik, hogy találkozzunk.
1: Nem is játszottatok soha együtt?
2: Hát a Nemzetiben játszottunk nagyon sokat együtt, és nagyon ott nagyon. De érted? És egyszer csak elkezd elfáradni, és akkor egyszer csak más emberekkel kezdesz, miután majdnem mindig az van, tűnik, mindig az új előadásban beleszeretsz a partnereidbe. Ha férfi, ha nő. Nem szexuálisan, miért elkezdődne. Ha jók, például én abból tudom, hogy jó egy előadás, a Mohácsinál szokott ez lenni, hogy az elején gyűlölsz mindenkit, mert mindenkit képesz, meg próbál megfelelni a Mohának, és a végén meg azt alig várod, hogy valaki mondja azt a mondatot, és hogy figyeled, hogy mi minden jobb ebből elő, és megszereted a kollégáikat, az a legjobb jel. Az biztos, hogy az jó előadás.
1: Azt te tudod, hogy rólad mit gondolnak? Vagy a hátad mögött mit beszélnek? Az fontos neked, hogy tudd, hogy a kollégáid akár közvetlen, akár a színházban, bárhol.
2: Figyelj, én azt gondolom, vagy azt tapasztaltam, hogy sok mindent lehet rám mondani, felelőtlen, nem tudom milyen, de a munkámban nem lehet belekötni. Azt én nem hiszem el, hogy bárki a hátam mögött engem ócsárolna.
1: Nem, és a színházban csak elképzelni. Ez van? Tehát ott az ottani teljesítmény számít? Csak azt nézitek?
2: Hát igen, meg ott ismerjük egymást, tehát azért ott nekem nem kell fölösleges köröket futnom, hanem ott pontosan tudják, hogy ki vagyok én. Mm. Mások, akik most hallgatják ezt a rádióadást, ők ebből tudnak ítélni, vagy azokból a sajtóorgánumokból, amelyeket hozzájutnak, de személyesen Stoll Andrásához nekik nincs közük.
1: Hát igen, csak pont ez, hogy...
2: Általában aki engem ismer, az szeret. Aki meg nem ismer, az meg ítéletet mond. De ez nincsen semmi baj.
1: Ha bulvár leír rólad bármit, akkor mondjuk a közönség ítélkezhet.
2: Abszolút.
1: De a kollégák az alapján döntik el, hogy szeretnek-e, hogy te mit csinálsz ott velük, nem?
2: Hát meg pontosan tudják, hogy mi igaz a bulvárból és mi nem. Tehát is tudják a sztorit.
1: Kis szünet, aztán megint folytatjuk. Stoll András a vendég itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Stoll Andrással beszélgetünk, egy kicsit tekintsünk előre, mert hogy te tévés műsorvezető is vagy most már elég régóta, azt tudod, emlékszel arra, az honnan indult el? Te azt hát bevonzottad, vagy téged na. arra felkértek, vagy...
2: Felkértek, de arra emlékszem, hogy akkor a reggeli volt az első, és akkor a Robi már, az Alföldi már vezetett műsort, Szilin órával.
1: De jó kis páros voltak,
2: nagyon-nagyon jók voltak. És én na, ott irigykedtem, látod, pedig azt mondtam, hogy nem szoktam irigykedni, és akkor irigykedtem, és lát, ott is a kurvaságom volt, hogy én is szeretnék ilyen ismert lenni, vagy én is szeretnék ilyen nagy sztár lenni. De tényleg, ez nem felesleges hazudozni. És akkor mondtam a Robinak, ha esetleg van, és akkor szerintem ő bedobta a nevemet, és és a következő párost kerestek, és akkor Balázsi Pannát meg engem behívtak. És azt hiszem, hogy...
1: Ti is olyan jó páros voltatok.
2: Jók voltunk.
1: De egyébként tényleg jók voltatok, szerettem.
2: Valahogy az egy jó kor volt, és akkor a Novák Peti volt, tehát nagyon viccesek voltunk, Anita. Szóval nagyon, én nagyon szerettem.
1: Igen, csak én mindig azt gondoltam, korábban...
2: Honnan kezdődött?
1: Korábban, ahogy nyilván láttam egy csomó színpadi rendezvényen, vagy akár televízióban, amikor a színészek vezettek műsort, akkor nekem mindig úgy tűnt, hogy a színészek azt játsszák, hogy ez egy szerep, hogy ezt
2: én is megkapom
1: vezetők.
2: Sokszor.
1: Igen, de nálad ezt például nem nagyon éreztem.
2: Szerintem se. De én nem
1: de azt kellett neked külön tanulni, vagy tehát, hogy beültél és tudtad, vagy az hogy volt?
2: Ez érdekes, minket bedobtak a mélyvízbe. Valahogy, de annyira szabad volt a közeg, hogy minden adás után volt egy pici megbeszélés, úgy képzeljék el, hogy mit órákig egymást izéltük, hanem hogy ez mi volt jó, mi volt kevésbé jó. És valahogy így élesben megtanultunk. Ráadásul tudod, akkor indult ez. Tehát ezek a kereskedelmi televíziók, meg ezek a reggeli műsorok. Tehát még nem is nagyon volt mihez hasonlítani. Úgyhogy mi egy ilyen szabad folyású, én lovagolni is így tanultam meg, hogy egyből kivittek telepre. Tehát séta, és akkor na próbáljunk megüljetni. És akkor ügetünk, oké, na akkor egy kis vágta. Ha leesel, akkor ülje vissza. De hogy nem fedett Tatterzába tanultam lovagolni egy mestertől, hanem gyerünk kifele, azt hajtsa.
1: És a műsorvezetés is
2: úgy, hogy egyből élőben. És körülbelül olyan színvonalon is
1: csinálja. Nem, azok jók voltak.
2: Hát jók, hát. Én nagyon szeretem. Marha jó érzés ám, amikor egy ilyen nagy showba bemész.
1: Hát igen, és akkor ezt
2: élőben.
1: De ide akartam eljutni, hogy egyszer csak, amikor nagy show műsor van, akkor most már alig van néhány név, akik alapvetően odavalók. A Tilla, a te, tehát akikre rá lehet úgy bízni, hogy biztonságban van az a műsor, hogyha
2: ti ott vagytok. Egyébként nagyon pontosat mondasz, mert rendkívül sok múlik a műsorvezetőn az, hogy biztonság legyen. Én például azt szeretem, ha baj van. Mert úgy értem, hogy akkor vagyok elememben, mert akkor tudok. Nyilván nagyon kell figyelni az adásmenetre, de én nem tanulom meg az egész adásmenetet. Én azt a blokkot, a két reklám közötti blokkot átnézem, tudom, hogy mik azok a végszók, amik kellenek a rendezőnek, hogy indítsa a következő dalt, vagy a következő bejátszást, de egyébként nagyjából élőként működök. A csajok szokták, ők meg megtanulják. De ott az a baj, tudod, ha ott beült valami krak, hogy nem indul el egy bejátszó.
1: Igen.
2: Hogy nem, akkor ott gáz van. Én nekem meg nincs gáz, mert akkor jövök én, akkor tudok dumálni. És azt nagyon élvezem. Főleg, hogyha még jó is.
1: Hát és ráadásul ott a tempó nagyon fontos, amit talán a szinkronból, vagy akár színházból, bár onnan, az neked nagyon megvan. Hát azt mondják, hogy 10 másodperc, akkor azt te azt tudod, nem kell számolni.
2: Nem tudom, neked a Gregoris András neve megvan-e még, ő már sajnos nincsen velünk, ő volt az én nagy főszerkesztő, még a VV kapcsán, azt ő csinálta. És ő például csak, hogy nézzük neki, mondjuk ilyen kis kulisszatitkokat, hogy ő azt figyelte, mert a Big Brother-rel szembe mentünk, és akkor azt nézték, hogy ő mikor megy a reklámra, akkor mi a legjobbat toljuk be, mert a reklámról át fognak kapcsolni ide, és akkor úgy legyünk. Tehát ennyire szaszerolták akkor még ezeket a dolgokat, szerintem most is. És akkor ő azt mondta nekem, hogy 30 másodperc. És akkor én 30 másodperc letettem, és akkor annyit mondott a fülembe, hogy faszattan. És akkor olyan büszke voltam, hogy hihetetlen.
1: És ha ez nem hangzott el, akkor tudtad,
2: akkor hogy... kérdeztem, hogy mennyi. Nem.
1: Na, és azért kezdtem el ezt, hogy...
2: De látod, mennyire mások vagyunk? Nekem eszembe nem jutna ez, hogy... és volt olyan, hogy nem. Nekem ez nem jutna eszembe, egy ilyen kérdésről tenni. De most nem bántásiból, hanem mert, hogy én ez a típus vagyok, aki ezzel nem foglalkozunk. Menjünk tovább.
1: Jó. Ja, lesz most új műsorod a tévében.
2: Lesz. Arról is beszélhetünk?
1: Hát szeretnél?
2: Hát figyelj, én sok műsort csináltam már. De most egyről beszélünk? A lezárt
1: nyomozásról? Jó. Akkor jó. Viszont annak, ha így állsz neki ekkora levegővel, akkor az legyen egy külön blokk, jó?
2: Legyen, az legyen.
1: Stoll András a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Tolandással beszélgetünk, egy kicsit ilyen olyan útra tévedünk, amiről nem tudjuk, hogy lehet-e róla beszélni. Mert hogy készül egy olyan műsor, nyilván ti már múlt időben beszéltek róla, mert már leforgattátok, igen, ahol ismert magyar bűneseteket mutattok be, vagy dolgoztok fel, újraforgattok eseményeket? Vagy ezt hogy képzeljük el?
2: Mindet, amit most elmondta, ez mind. Na, szóval, sok műsort csináltam már életemben, de ilyen izgalmasat még soha életemben, és itt most semmiféle PR nincs. Tehát nem azért mondom. Nem is nagyon tudom egyébként, hogy hova fogják tudni betenni. Annyira érzékeny a téma, és annyira nehéz, de közben az embereket meg iszonyatosan érdekli. És közben nem akarok ennyire előre szemlődni, szóval. 15 olyan magyar bűncselekmény, amiről mindenki tud. Uh-huh. A Móri mészárlás, a skálásgyilkosság, a százhamlombattai rém, a bolti mészáros, tehát mindegyik. Tehát uh-huh. mindegyikről, hogyha mondanám, akkor...
1: Hát tele volt vele a híradó, a bulvár.
2: Nem is mondhatom ki, ez Bence.
1: Igen, a szegény nem is. Lehet kimondani.
2: Ott bent a műsorban is, ha csak nem az van, hogy ő maga engedélyt adott, vagy a Miskolci Boni és Clyde. Tehát ezek, ami mindenki tud róla.
1: Igen.
2: És képzeljétek el, hogy ezekből ugye régi bejátszók is vannak, AI generált, hogy történhetett, tehát megmutatjuk, hogy mi történik, és van 4 szakértőm, a DOSZPOT, és még vannak 3-an, csodálatos 2 hölgyem, és egy védőügyvéd, akivel állandóan ott ülünk, és jönnek hozzánk még szakértők. Például, aki a Móri mészárlásnál vezette a nyomozást, egy fantasztikus ezrede, akinek minden szavát egyszerűen ittunk. És olyan részletességgel mesél el dolgokat, ez benne lesz az adásba is, amitől egész egyszerűen beránt, és ott vagy abban a pillanatban. Hogy például az egyik áldozatárnak az apukája kint ült a kocsiba a 2 gyerekkel, akit egyébként be akartak vinni. Hál' Istennek kihagyták a kocsival a papában és a mamával, a papának elfogyott a cigije. És bement, be akart menni a bankba a lányához, aki egyébként már agyon volt lőve, és ott áll kint a és nem engedi be, mert hogy szerverhiba van. És mondja, hogy de hát a lányomhoz szeretnék bemenni, csak cigijért, de nem lehet bemenni, oké. És visszajön, és látja, hogy kijön a 2 faszi, fickó, és szép, bezárják az ajtót kívül, és elkezdenek sétálni. Ez neki gyanús, kiszáll az autó, és elkezd utána sétálni. Na mindegy, és a végül nem követi őket, akik visszamennek ugyanabba a parkolóba, ahol ő ül a feleségével és a 2 unokával, és onnan mennek el, de ezt ő már nem tudja, mert nem követte őket végig. Ezek nem akarok belemenni, szóval én teljesen oda vagyok ezért.
1: Ezek milyen jó részletek. Ezek jó?
2: És ezek el van mondnak, elmesélik ezeket a dolgokat, és nem tudsz kikerülni a hatással. És akkor ez a true crime, azt hiszem ezenek a stílusa.
1: Neked, mint műsorvezető, és most engem egyből így érdekel, mennyire kell ismerned a sztorit?
2: Nyilván
1: bejönnek és elmesélik, de ezeket neked előre elmesélik, hogy rákérdez, hogy még véletlenül sem maradjon ki, hogy nehogy kihagyja a szakértő?
2: Itt nagyon komoly stáb dolgozott ezen, szerintem több mint 1,5 évig, mire mi bekerültünk a képbe. És akkor volt, külön bementünk, és minden egyes adás menetet végigvettünk, mindegyiket. És akkor ez azért is fontos volt, mert a szakértőink, ők hozzátették, hogy igen, én ezt tudom itt még hozzátenni, azt mondom, szerintem az nem úgy volt, nehogy az legyen. Tehát, hogy elkezdtük pontosítani. Csodálatos csapat volt. Fantasztikus szerkesztőkkel.
1: Ezek mind olyan bűnügyek, amelyek...
2: Mindegyik lezárt.
1: Tehát lezárt, megfejtettük, tudtuk, hogy...
2: Mindegyiknek megvan a tettese, mindegyiknek ül a tettese. Vagy ült.
1: És el is mesélték, hogy történt, tehát hogy lehet rekonstruálni. Ezek nem kitalációk, hogy nem. Talán így történhetett.
2: Nyilván a Mórnál mi is felvetjük azokat a dolgokat, amiket mindenki, hogy miért lőtték szét a szerver. Szóval próbálunk rá választ adni, de hát nem mindenre tudunk. Hát a fene tudja, hogy mi járt az eszükben. Ugye az egyik az megölte magát, a másik meg még ül és nem válaszol. Marha érdekes. Nem tudom, hogy mennyire fogjuk kiverni a biztosítékot, mert kemény.
1: Itt például... Tehát azt gondolom, hogy ez is egy olyan téma, ahol az erre érzékeny műsorvezetőnek, vagy az erre fogékony műsorvezetőnek kell ott ülni. Tehát, hogy, és hát még egy kicsit érdekes a téma.
2: Mondjuk azt, hogy láttam ezt az oldalt, meg azt az oldalt is. Tehát én tudok beszélni, hogy mi van benn, meg mi van ki.
1: De nem voltál úgy. Büntetett voltál, de nem voltál bűnöző.
2: Én nem voltam bűnöző, de börtönben voltam 5 hónapig. Igen. Hát akkor benn voltam, akkor én ugyanúgy elítélt voltam. Én ugyanazt láttam, ugyanazt ettem. Ugyanúgy bántak velem, mint a többiekkel. Én tudom, de mi az, azok amikor kiürítik a börtönt, és behozzák azokat, akik...
1: Igen, csak azok a bűnesetek, amik ebben a műsorban feldolgoztok, olyan, az nem követél
2: ezek
1: el.
2: Tehát, nem, ezek életellenesek. Tehát ezek nagy bűncselekmények, ezek életfogytos bűncselekmények. Mm. Szinte mind. De például
1: és,
2: a Bolonia...
1: Maguk a tettesek, azok nem kerülnek képbe? Tehát, ők is?
2: Ők is. ők is archívakról, ezeket mind felidézzük, ki, már ki kell őket kockázni, tehát ez is döbbenet, apám. Nagyon píszi lett a világ, hogy megöl négy embert, és ki kell kockázni, mert jogai vannak. Persze, persze. Ezért volt zseniális ott a spot, mert ott volt a Timi, vagy ott volt a Dörka, és akkor a két hölgy, ők nagyon érzékenyek, és nagyon, és akkor jött a spot, és azt mondta, hogy mert hogy mi mind a lányok, a ugye true crime pszichológus, bűnügyi pszichológus, és még a védőügyvéd úr is, Dani, ők azért próbálták mentegetni, és ők mindig, mi volt az előzmény, hogy ugye bántották gyerekkorában, hogy milyen trauma volt, hogy lehetne esetleg, mert ez is benne van, hogy lehetne őket megfogni, vagy hogy ne alakuljon ki. Ha egy valaki egyszer megfogta volna a kezét a torna órán, és azt mondta volna, hogy gyere el inkább diszkoszt vetni, akkor nem történt volna ez meg. És akkor a Péter mindig ült, hallgatott, és azt mondta, hogy oké, de én ezt akkor látom, amikor már ott van a tettes. Amikor ott van a holttest. Engem nem érdekel, hogy ez a csávó onnan jött. Engem az érdekel, hogy meg akarom fogni. És nincs ebbe ennyi. Pénz nem, kellett neki, és kész.
3: Tehát, és nem lehet felmenteni a múltjával.
2: Senki nem akarja, azt senki nem akarja. Persze. De hogy ez is nagyon jó, ahogy a szakértők az asztal fölött erről polemizálnak. Kicsit olyan, mint egy podcast, csak hát nagyon meg van támogatva. Hát baromi jó díszlet.
3: Tehát, és tök érdekes, mert azzal kezdted, hogy azt se tudott, hogy ezt mikor lehet majd adásba tenni, mert hogy annyira érzékeny a téma.
2: Én azt
3: tehát valószínűleg ez valami esti, nagyon késői időpont.
2: Igen, valószínűleg, vagy hát nyilván karikás lesz, az biztos, hát az egész biztos.
3: Az is, én azt képzelem, hogy ez 18-as.
2: Attól függ, hogy van vágva. Már úgy értem, hogy tudják, tehát hogy meddig, mert ugye mi nagyon sok anyagot vettünk föl, és nagyon részletesen sok mindent tudunk, de azt nem lehet adásba engedni. Azt nem.
3: De milyen érdekes, hogy azt gondolnám, hogy feladat, de hogy egyik feladatot...
2: Nem, ez nagyon beszívott.
3: Nem tudom, tudsz érte lelkesedni, az őrület.
2: Nagyon beszívott, és nagyon meg is ijesztett, hogy mire képes az ember.
3: Azt, hogy mikor? Tehát azt, hogy mikortól...
2: Ezt tudod, hogy ez adáspolitika, ezt amikor ők jónak látják. Nyilván, amikor a konkurens csatornáknál
3: az van, hogy erős van. Hogy mi ezt így, nem tudom, kitaláljuk, hogy beszélünk róla. Én ezt már láttam az interneten, ennek a promóját.
2: Igen,
3: vagy
2: a promó van, hogy... persze. Ez is merünk róla beszélni. Igen. Remélem, hogy amikor lemegy majd az adás, akkor utána nem kapom a telefont, hogy többet nem kell jönni.
3: És kitörlünk a felvételekből. Igen. És majd egy AI műsorvezetőt odaültetünk. Jó, folytatjuk, Stoll András a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Hey!

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Tóth Andrással beszélgetünk, amikor most adásban hallgatják ezt a hallgatók, te éppen Szigligeten vagy, és játszod több napig a furcsapát. Ingázol? Vagy ilyenkor oda költözöl? Vagy hogy az egész stáb ott van egyben? Mit csináltok ilyenkor?
2: Nem,
1: hogy
2: ilyenkor leköltözik mindenki. Ilyenkor szombat délelőtt leköltözünk, és akkor elvileg vasárnap estig ott vagyunk. Nekem sajnos van benne egy visszajövetelem, mert a házon kívült is a újratervezést is forgatom, és ott lesz egy bejelentésünk 13-án, úgyhogy nekem akkor reggel, ha föl kell jönnöm, elmegyek újratervezést forgatni, utána visszamegyek Szigligetre, és akkor játszom este.
1: De amikor ti ott vagytok most egész nap, akkor nyilván nincsenek próbák, tehát hogy a napközben az olyan, mint egy nyaralás, hogy képzeljük el? Tehát, hogy neked ahogy elmesélted itt a napodat, hát...
2: Ez most nekem nyaralás lesz, de nem tud nyaralás lenni. Azért nem tud nyaralás lenni, bár nem tudom kinek mi a nyaralás, de hogy hát este játszol. Hát érted, ott nincs mese.
1: Csak beledolgatod a lábad a Balatonba, ha már ott van.
2: Beledolgatom a lábam a Balatonba, de például az sem nagyon fér bele, hogy kint dögölj a strandon, mert kiszív a nap. Egyszerűen nem tudsz, este nem tudsz játszani. Tehát emlékszem Blaskó Péter, amikor vendégjátékon voltunk a Katonával, hogy szegényként minden előadásban főszereplő volt, semmit nem látott, se Chicagóból, se Caracasból, mert ő ült és várt és készült arra, hogy este revizort játszik, vagy három nővérben nagy szerepet. És akkor mi akik meg picit játszottunk, meg főiskolások voltunk, hát mi megértük az életünket. De most én vagyok a Blaskó Péter, tehát most itt én nem engedhetem ezt meg.
1: És ami ősz egy szállodai szobában
2: nem
1: egész
2: tudom,
1: nap.
2: Még mit csinálok, mert nem voltam még így.
1: De nem volt még ilyen belőle?
2: Meg volt, csak akkor mindig vissza kellett jönnöm. Nem tudom, mi lesz.

0: soha.
1: Könyvet ilyenkor viszel magaddal, olvasol? Vagy te hogy kapcsolsz ki egyáltalán? Van ilyen, hogy Stolneres kikapcsolódik?
2: És az igazság, hogy ez most egy nagyon különleges helyzet lesz, mert azon kívül, hogy játszom, azon kívül nincs más dolgom, kívül a 13-át. Nem tudom, hogy mit fogok csinálni. Komolyan nem tudom.
1: Mikor volt utoljára olyan érzésed, amikor azt érezted, hogy bakker, én most unatkozom, úgy csinálnék valamit?
2: Nem tudom.
1: Lehet, hogy most lesz.
2: Hát most lehet, hogy lesz.
1: Mondjuk, szerintem feltaláld magad.
2: Hát csak lesz valami.
1: Ja. Ma még egy körünk folytatjuk Stoll András a vendég itt a Retro Rádióban, a Gabázi.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Toll Andrással beszélgetünk, megint egy kicsit tekintsünk előre, lemegy ez az egész furcsa pár, jön a színházi évad. Mennyire látsz előre, hogy van a naptárad, a kézzel írott, vagy a telefonodban a naptár, mennyire van tele?
2: Most nem annyira vészes. Hát ahogy visszajövünk augusztusban, augusztus 15-én, úgyhogy ha jövünk haza, és akkor 23-án elmegyek egy televízió műsort forgatni a TV2-vel, és a start szeptember 10-valahanyadikáig. Utána pedig...
1: De az ilyen utazós.
2: Az az utazós, igen. És azt is már bejelentették, csak arról még nem tudom, azt arra végképp ne beszéljük, mert nem is tudom, hogy mi lesz. De utána kezdődnek az évadok, utána jönnek a felújtó próbák, és akkor jön a végbe, hál' Istennek, remélem, hogy Hegedűs Dísz Dégéze meggyógyul, és a Sirályt újra tudjuk majd játszani. Megy még ugye a Dzsungelkönyve, a Centrálban van 5 előadásom. Az Ügynök halálát, az gyertek, elnézzétek meg, az egy nagyon szép előadás. Majd, hogyha esetleg...
1: Jó.
2: Jó? Szép, nagyon. Az van, van Julius Cézár Budaörsön, van most ugye a Furcsa pár az új, szintén a Centrálban, és készülök én is egy ilyen életem produkcióra.
1: Az egy életem produkció. Ezt most összeszámoltam, ez 6.
2: Nem, több.
1: Több?
2: Csak nem mondtam, hogy mennyi van az. De legyen.

0: 6, 6 vagy 8 előadás fut párhuzamosan, igen.
1: És ez egy hónapban hány este? Mert így szoktam
0: nem olyan vészes,
1: a színészek számolni, vészes. Hogy nem tudom, játszom 20-at. Játszom.
0: Én általában olyan 25-27-et játszottam, most szerintem 18-at játszom, most nem vészes. Most azért lesz idő.
1: És közben a szinkron az...
0: A szinkron az van, de meg közben hát ettől, hogy ugye elváltunk, most a Bella is egy külön program. Tehát, mert tudod, az van, hogy eddig az volt, hogy otthon voltak, és akkor hazamentem, de most nem. Most azért ugye szeretnék vele is lenni, hogy ne szakadjunk el, vagy ne legyünk el. Tehát az egy külön este. Az akkor úgy is van beírva, hogy Bella. És akkor ott ez nálam alszik.
1: Naptárba kell írni.
0: Szar.
1: Hát az. Hogy viseli?
0: Tök jól viselik, hát a gyerekek jól viselik, a gyerekek egészségesek. Hmm. Meg hát normál, nincs baj, tehát már úgy képzeljétek el, nagyon tényleg normálisan vagyunk. Csak így most ez egy plusz cucc. Tehát ez erre is oda kell figyelni, hogy ez megvegyen. És akkor nyilván bandikáikkal is úgy próbálni. Én azt szoktam, hogy 72-en szoktak nálam lenni Bandi meg Franci, és akkor úgy csináljuk, miért próbálom azt is kérni, hogy akkor a Bella is akkor ott tudjon lenni, és akkor a három gyerekkel vagyok, és akkor reggel összeszedem őket, és akkor először viszem őket iskolába, és akkor Bellát meg az óvodába. És akkor megyek próbálni.
1: Na hát erről beszéltem az elején, hogy úgy össze kell szervezned a napodat.
0: Ezt a részét igen.
1: Mert ez logisztika. Egy program megcsúszik, akkor borul minden.
0: Ez igaz. De akkor meg ott van, hál' Istennek ott a telefon, és akkor szólok valamelyik anyukának. Van belőle elég.
1: Hát ez mekkora.
0: De aranyosak is nagyon, tényleg. Ők is megint sehol tudunk segítünk. Tehát nincs keresztbetevés, nincs szó sincs. Bár ebből a szempontból szerintem példaértékű ez a dolog.
1: És a vadászat, az megmaradt? Tehát az még belefértett, ami a te képzeld el, hogy hobbid, vagy ami nem tudom, talán annál jóval több, az meg tud maradni?
0: Sokkal több annál. Meg tud maradni, de fura módon most valahogy lehet, hogy kor miatt, lehet, hogy sok minden más miatt, lehet, hogy az egész bonyolultság miatt picit háttérbe szorult. Tehát most már van úgy, hogy azt mondom, hogy lehenne mondjuk egy szabad estem, és azt mondom, hogy nem megyek ki, inkább itthon maradok. Most már van, régen nem volt ilyen, szó sem volt ilyen. Előadás után beültem az autóba, és mentem ki.
1: És mindeközben, majd mindjárt csinálunk egy fotót, és ezt láthatják a hallgatók, és tök jó formában vagy.
0: Na most éppen nem, mert emiatt a rohadt mellett miatt nem tudok edzeni, mert nekem ott van a kertemben van egy, mindjárt ott van a fekpad, meg a húzockodóállvány, de nem bírom magam rávenni ebbe a rohadt mellettbe, nem kapok levegőt, úgyhogy egy hete nem gyúrtam.
1: Na de hogy mindeközben, ha éppen nem lenne ez a 800 millió fok,
0: akkor jól néznék ki.
1: Akkor még az is benne lenne a napi programodban.
0: De hogy... az semmi, az 45 perc, 50 perc, az semmi. Tehát fekve nyomok, húzockodok, válaszok, kész. Ez nem egy nagy etvasz, viszont nagyon-nagyon jót tesz. Tehát így kifejezetten jó érzés látni. Szeretem magam jó állapotban látni. És utálom magam, amikor...
1: Volt olyan, hogy elhagytad például, magad?
0: Nem, olyan nem volt, csak a másik legjobb barátom, mindegy. Ő neki mondtam, hogy mennyivel többet kell befektetnünk ahhoz, hogy úgy nézünk ki, mint. De mondom, milyen hamar visszajön, és azt mondja, igen, de a kornál meg sokkal hamarabb esel vissza.
1: Igen.
0: Tehát sokkal hamarabb kezd el csofadni az izom, ami...
1: Igen, sokkal nagyobb meló azt aztán vissza szerezni.
0: Érdekes dolog ez.
1: Kajára figyelsz?
0: Hát, hogy figyelek.
1: Tehát, hogyha ennyit mozogsz, jössz, mész, akkor azt tehetsz, amit szeretnél.
0: Azt tehetek, amit szeretek, de az a baj, hogy elfelejtek enni. Vagy ez nem szok, hogy sokszor veszem
1: észre. Ez miért nem fordul elő?
0: Sokszor veszem észre azt, hogy ma még csak egy, ne, vagy ma például nem is nagyon tudom, hogy ettem-e. Szerintem valamit ettem, mert a Bellának adtam, amit nagyon jól tudok csinálni, sajtos tejfölös békenes tésztát, azt adtam Bellácskának, mert ő nagyon szereti.
1: És még akkor főz is mellé, érted? Tehát, hogy
0: főzőket, mert beraktam a spagettit a vízbe, meg a fölkockázott. Jó, de békönt kisütöttem.
1: De nyilván nem mindig ezt csinálod, tehát, hogy...
0: De, mindig ezt csinálom. Hát ugye, egy héten egyszer nem jó.
1: És akkor csak, hát ez az állandó probléma. Megyek apához, mit fogtok csinálni? Hát teszünk sajtos tésztát.
0: Tésztát teszünk. De hát, persze, de ez egy jókat röhögünk. Nem, nyilván mást is szoktam neki adni. Hát néha békön nélkül.
1: Megvadítod, és nem tudom, vegán tejföllel csinálod.
0: Jó.
1: Jó, de azért mosolyogsz, meg vidám vagy, meg én azt látom, hogy csillog a szemed. Igen. Tehát nem vagy megrogyva.
0: Nem vagyok megrogyva, csak most például picit pipa vagyok magammal, hogy minek kellett ennyi mindent elmondani.
1: De ez mit vegyek ki?
0: Semmi.
1: Ha most kezdenénk, mi az, amit nem mesélnél?
0: Semmit, nem. Hát az ember, ez az életem, azt kész.
1: Jó. Hát, ha olyat mondtál, amit nem kellett volna elmondani, akkor...
0: De ezt sose szerettem, ha valaki...
1: Vagy legközelebb, mikor jössz, akkor legyél okosabb.
0: Igen. De még kell okosabbnak lenni.
1: De egyébként én ezt ha valamit bírok benned, még plusz azon túl, hogy a művészetedet is imádom, hogy te ezeken sosem gondolkodtál, hogy
2: de ez baj,
1: hogy
2: ezt
1: most
2: kell,
1: mondhatom, nem mondhatom, ezt most úgy
0: kell,
1: mondom.
0: Lenni. Fene tudja, mi a jó. Mert látod, akkor viszont azt a kép, egy olyan képet tudsz kialakítani, ami nem te vagy, te pozitív. Érted?
1: De te nem akartál megfelelni, csak magadnak, nem?
0: Megfelelni akartam, hát mindig szerettem volna, azt szeretnek, csak nem mindig sikerült.
1: Hát jó, de hát ne azért szeressenek, mert eljátszol.
0: Hát erről van szó. Azt mindig tudtam, hogy kell kitölteni egy horoszkópot, hogy az jó legyen, érted? Tudod, voltak ilyen tesztek. És mindig tudtam, hogy mit kell mondani, hogy a legjobb jöjjön ki. De nem az az igaz.
1: Stol András, kösz szépen, hogy jöttél.
0: További, én is köszönöm szépen.
1: További vidámságot kívánok neked.
0: Mi is nektek.
1: Ciao.
0: Ciao. Műsor ajánló.
3: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
4: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
3: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a Plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Augusztus 19-én lép hivatalba az új államfő. A szokásosnál korábban indultak útnak a szlovákiai vándormadarak. Derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Bizonyos ügyeket még lehet intézni a régi típusú személyivel évvégéig. A könyvformátumú igazolványok augusztus 3-ától már nem lennének érvényesek, mert nem felelnek meg az uniós szabályoknak. Az országgyűlés döntése szerint viszont idén még átvehetik velük egyebek mellett a nyugdíjakat, nyugellátásokat, igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat, érvényesíthetik a közszolgáltatási utazási kedvezményt, vagy használhatják anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a könyvecskét, jelenleg még 57 000 embernél maradt ilyen személyi igazolvány. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálék hiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál van Házi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Cipő és a lány kék és narancsárga című slágerét például. Itt lesz Radics Gigi, Berecki Zoltival, Király Viktorral és Király Lindával.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Máté Pétert hallgattuk, ez volt az Elmegyek. Jön mindjárt a Vigyázz a madárra című slágerével Révész Sándor, előtte pedig a Gipol cirkusz érkezik Szirota Jenniferrel, Gyere kicsi a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az Edda művek. Kumpéter emlékére írt sláger szólt a lelkünkből. Jön a Valami Amerika egyik betétdala, Oroszlán Szonya, Varga Zsuzsa és Péli Barna előadásában. Vetkőzés itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Bagosi Brothers Company. Ez volt a Visszajövök.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: Klubrádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retrórádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Charlie-tól a Nézz az ég felé, de itt lesz a Honey Beast, a Korál, most pedig jön a Desperado. Gyere!

a szívemen is súly, egy szürke taxivágy az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Egy bikini feldolgozás az Am I God vagy az Ami God előadásában szólt a Ki visz haza. Jön a valami Amerika a bombontól, a Fresh után. Táncolj még a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Vétek és a Vele minden jó után jön mindjárt a Groove House, a Ha újra látom előtt pedig a V-motorok zenél. Várj, míg fel kell majd a nap a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne az Unisex, ez volt a Szebb Holnap, a folytatásban pedig itt van már is az AD Stúdió és a nyári eső a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Soho Party és az éjjel soha nem érhet véget után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Istenes László lesz majd a vendég, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Korda György és Balázs Klári slágerével búcsúzom, Mamma Maria a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.